0: pedagógus hallgatók. Megdőlt a hazai országos melegrekord szombaton, Budakalász állomáson 40 fokot mértek, mellyel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet országos rekord született, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi rekord 37,5 fok volt, melyet Örkény állomáson 1994-ben mértek. Bodán csak 26,3 fokig hűlt le a levegő szombaton, így a legmagasabb napi minimum hőmérséklet országos rekord is megdőlt. A meteorológiai szolgálat Budapest-Újpest állomásán 39,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet fővárosi rekord született. A korábbi rekord 36,5 fok volt, melyet már nagyon régen, 1935-ben regisztráltak. Idén már 7. alkalommal rendezi meg az Abaújvári Református Gyülekezet a Tiszán Inneni Református Egyházkerület támogatásával a lelkesítő elnevezésű családi napot. Július 4-én szombaton beszélgetések, koncertek, gyermekprogramok, bizonyságtételek lesznek hallhatók. Barna Sándor Tiszán Inneni Református püspök délelőtti nyitó áhítatát követően a számtalan program mellett bemutatkozik a Gyökösi Intézet, valamint a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. Ebben az évben a nap témája az édesanyák. Ennek jegyében az édesanya, mint az otthon melegének őrzője címmel rendeznek kanapébeszélgetést házaspárok részvételével. A családi napon a gyerekeknek többek között kézműves sátorral, arcfestéssel, bűvészműsorral, ugrálóvárral és népi játszótérrel készülnek. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat. A balatoni táborozásra Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Ausztriából és Horvátországból is érkeznek magyar gyermekek. Az erdélyi Erzsébet táborban magyarországi és erdélyi gyermekek táboroznak együtt, és vesznek részt székelyföldi kirándulásokon.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, mai társadalmunk egyik legfontosabb kérdése a drogprevenció. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet, ezzel az elnevezéssel szervezett a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztetőfórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt a napokban Miskolcon, a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartották meg. A célja az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabad időt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveztek, míg a délután folyamán a szakmai fórumoké volt a főszerep. Összeállításunkban először Béresné Buckó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Hogyan alakult ki ez a rendezvény, hiszen az önök részéről indult a kezdeményezés, a szervezés, miként alakult ki ez a mai rendezvény?
3: A kábítószerellenes világnap június 26-ára esik, és minden évben valamilyen rendezvényt, vagy valamilyen összefogást próbálunk a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal szervezni. És idén úgy gondoltuk, hogy iskolai időben sem már, hiszen akkor több fiatal tudunk megszólítani, és így jött az a dolog, hogy mozdulj a

0: drog ellen ezt a rendezvényt elkezdtük megszervezni, és hál' Istennek itt vagyunk.
1: Mi a mai nap menete, milyen programok voltak, már most nagyjából benne vagyunk a program kellős közepében, illetve még mik várhatók?
0: Egy futással kezdődött a nap 9 órától, ahol három korosztály 0-tól 14 éves korig, 14 és 18 éves kor között, valamint 18 pluszosok futhattak egy kört. Ez nem egy verseny, hanem egy részvétel azért, hogy fussunk együtt a drog ellen. Ezt követően 8 iskolából csapatversenyt szerveztünk a részükre, a Miskolci Kábítusz ugye egyeztető fórumnak a tagjainak a részvételével, akik különböző játékos feladatokkal, logikai, ügyességi játékokkal várják a gyerekeket. 5 fős csapatok vannak, és ők mérettetik meg magukat. Ezen túl felnőtteknek van egy kódolt biztonság nevű versenyünk, ami a Tudományos Technika Házában történik. Itt felnőtt csapatok vesznek részt, 3 csapat. Itt is felmérhetik a droggal kapcsolatos tudásukat a felnőttek. Mindeközben pedig a színpadon alternatívákat mutatunk a fiataloknak, ahol sport bemutatókat, illetve tánc együtteseknek a bemutatóit láthatják.
1: Hány iskola, hány fő vesz részt itt nagyjából?
0: A futásra nagyon sokan regisztráltak, tehát ott 380 fő futott az összes korosztályban. Ezen kívül ugye ezek a versenyek 5 fős csapatokkal, 7 csapattal 35 fő versenyzik. A felnőtt csapatok is 5 fővel jöttek, tehát 15-en, de nyilván az iskolákból itt vannak nagyon sokan, és nagyon sok érdeklődő van szerencsére.
1: Hogyan látja így, hogy közvetlenebb, úgymond a tudás átadás, mennyivel könnyebb átadni ezt a fajta tudást, vagy mennyivel gyorsabban, hasznosabban megy át a fiataloknak?
0: Bízunk benne, hogy a prevenció van ereje, és abban is bízunk, hogy a társszerveknek az összefogásával ezt sikerül megoldani, hiszen azt is tudjuk, hogy a fiatalok nagyon kíváncsiak, és ők az a korosztály, akit mindenképpen meg kell szólítanunk ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma is csökkenjen, és a drogfogyasztás is csökkenjen Magyarországon.
1: Említette a társszerveket, kikkel sikerült összeszerveződni, mennyien kik jelentek meg?
0: Ahogy mondtam, a Miskolci Kábítószer ügye egyeztető fórum tagjai vannak jelen. Itt a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek a munkatársai, ezen kívül a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetnek a munkatársai, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Zöldház foglalkoztatója, az Áldozatsegítő Központ, a Drogambulancia Alapítvány, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és nyilván a rendőrség.
1: Milyen programok, milyen bemutatók várhatók még itt, esetleg itt a hangos bemondón lehetett hallani, hogy a rendőrség is készült. Egyéb bemutatókkal itt a fiataloknak miket láthatnak még?
0: Valóban, kutyás bemutató van a rendőrség részére, ahol a drogkereső kutyusok bemutatják, hogy mit tudnak, már hogy lássák a fiatalok, hogy igenis meg tudják találni azt a drogszerű vagy a kábítószer gyanús anyagot. Ezen kívül komandós bemutató is van, hogyha esetleg valaki kábítószerkereskedelemmel foglalkozik, akkor ezt tapasztalhatja, hogy így fogják érte menni. A rendőrség részéről ennyi, és nyilván a bemutató sátorba pedig különböző feladatokkal várják a fiatalokat.
1: Milyen a hangulat szervezőként, hogy érzi, mennyire lesz sikeres ez a mai nap?
0: Bízunk benne, hogy sikeres lesz. Azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy örülnek ennek a kezdeményezésnek, nagyon tetszik a fiataloknak is, örülnek, hogy itt lehetnek, és hát szeretnénk folytatni.
1: Dobos Tímával, a Drogambulancia Alapítvány elnökével folytatom az összeállítást. Drogambulancia Alapítvány mivel készült, mivel várta itt a résztvevőket?
2: Az alapítvány és a munkatársak minden olyan eseményen ott vannak, amely arról szól, hogy minél több diákkal tudjunk találkozni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy vigyék a hírünket. És hál' Istennek, amikor egy-egy ilyen eseményen vagyunk, akkor jönnek a diákok, és nagyon sokan azt mondják, hogy igen, ismernek benne. Akár a bent tartott prevenciós előadásaink kapcsán, akár a nyílt napjaink kapcsán. Csoportok jönnek majd hozzánk, mi is egy állomás vagyunk, és egy vízzel, egy totóval készültünk, amely a kábítószerekről, illetve a szenvedélybetegségről, a drogokról tesz majd fel kérdést. Egyébként nagyon tájékozottak a diákok, és hát hoztunk magunkkal szimulációs szemüvegeket, drogszemüvegeket is, és hoztunk mellé olyan játékot, mivel azt tudjuk érzékeltetni, hogy mondjuk csekély mennyiségű alkoholfogyasztáskor is mennyire tompul az ő érzékszervük. Nagyon szeretik a gyerekek ezeket a játékokat. Hát nagy röhögések szoktak lenni, amikor próbál beledobni valamit, és a labdát valahova, de nem sikerül neki, vagy amikor kezet akarnak fogni, és hát egymás mellé csapódik a kéz.
1: Hogyan látják, miért hasznos, mennyire hasznos ez a mai rendezvény?
2: Jönnek majd ide a diákok, Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden ilyen helyszín alatt legyünk, ezért tartunk nyílt napokat is, hogy minél több diák jöjjön be hozzánk és ismerjen meg bennünket, és ezért tartjuk bent a prevenciós foglalkozásainkat is, nem külső helyszíneken, hanem hívjuk őket 15-20 fős csoportokban a drogambulanciára, hogy minél többen lássák, hogy hová jönnek, hogyan tudnak segítséget kérni, hogy mindazt a tévhitet, ami esetleg bennük él, hogy valami nagyon komor, valami nagyon félelmetes helyre érkeznek, ezt eloszlassuk. És mondom, hogy nagyon sokan már ismerősként üdvözölnek bennünket, és köszöntenek bennünket egy-egy ilyen kinti eseményen.
1: Egy ilyen rendezvénynek milyen haszna lehet akármennyik csak a miskolci fiatalság számára, hogyan látjátok?
2: A prevenció nagyon fontos, és minél több olyan eseményre van szükség, ami arról szól, hogy megismerjék a fiatalok, hogy van akár a drogambulancia is, hogyha nem nekik van szükségük segítségre, hanem barátjuknak van szükségük segítségre, akkor tudják, hogy hová fordulhatnak. Tehát hatalmas nagy szükség van ezekre az eseményekre.
1: Miskolcon a drog mekkora problémát jelent?
2: A drogambulancia alapítvány végzi az elterelést is, ami azt jelenti, hogyha valakinél csekély mennyiségű kábítószer talál a rendőrség, akkor felajánlja, hogy eljöhessen hozzánk elterelésre. Egy fél éven keresztül kell hozzánk járni. Mióta szigorítottak a drogtörvényen, azóta rengeteg olyan kliensünk van, akik emiatt is járnak hozzánk, tehát nőtt a klienseinknek a száma. Nagyon sokan jönnek be maguktól önként is. Nem csak kábítószerfogyasztókkal foglalkozunk, hanem mindenféle fajta szenvedély beteggel, tehát az alkoholistától kezdve most már foglalkozunk a játékfüggőkkel is. Mi lettünk az ökumenikus segélyszervezetnek és a szerencsejátéknak a egyik olyan pontja, ahol, tehát Miskolcon egy pontja, ahol kifejezetten a játékfüggőkkel foglalkoznak. Tehát nagyon-nagyon széles az a skála, akikkel mi foglalkozunk. Nem csak a drog, hanem maga az alkohol is hatalmas gondot okoz, nem csak Miskolcon, hanem az egész országban. A szegregátumokban, illetve azokon a helyeken, ahol a szegényebb réteg él, ott még nagyobb a veszélye a kábítószernek, ugyanis ők nem a marihuánát használják, hanem a kristályt és azokat a kémiaiak előállított kábítószereket, ami sokkal veszélyesebb, mint mondjuk egy marihuánás cigaretta.
1: Molitoris Zoltánnal, a Görgei Artúl általános iskola pedagógusával folytatom az összeállítást. Honnan hallottak a rendezvényről, miért érkeztek ide a mai napra?
3: Hát iskolában hallottuk, de egyébként utána néztünk, tehát az interneten is felelhető volt, illetve hát különböző miskolci médiákon keresztül értesültünk, hogy van ez a lehetőség, hogy a mozgás, a drog és az egészséges életmóddal kapcsolatban van egy kis vetélkedő futás és egyéb ilyen sportrendezvény.
1: Miért tartja fontosnak, hogy ez a rendezvény megszervezésre került, és pedagógusként, hogy a osztályát vagy gyerekeket el tudta hozni?
3: Nyilván ezt beépítettük a 7-es, 8-as biológia tantár tanításába, de mindenféleképpen a prevenció tartom fontos dolognak, hisz a megelőzés az még mindig olcsó, mint amikor már kialakul a probléma, és úgy ugye a pszichésen is így a gyerekeknek, hogy tudjanak ellenállni ezeknek, hogyan tudjanak nemet mondani, illetve ezek a kortárs csoportok, ugye, ahogy bekerülnek az új iskolákba, a középiskolákba, biztos, hogy fognak találkozni vele, nem egy zárt rendszer, mint egy általános iskola, ahol ugye jobban szem előtt vannak. És nyilván, ahogy kikerülnek a településről, bejönnek ugye Miskolcra, tehát jobban találkozhatunk a droggal, mindenféleképpen fontosnak tartjuk, hogy de nem csak a drog, hanem mindenféle szenvedélybetegséget, ugyanúgy a dohányzást is ide sorolnám, az alkoholt, és az egyéb ilyen pszichés problémákat okozó függőségeket, játékszenvedély, ami ellen így tudnak védekezni, és megismertetjük, hogy hogyan kell eljárni az ellen, hogy ezt ebbe beleessünk.
1: Miért hasznos az, vagy miért jó, hogy ennyire közvetlenül, élményszerűen kapják meg a fiatalok itt, ha jól tudom, állomásról állomásra járnak? Miket tapasztaltak eddig az állomásokon?
3: Egyelőre még inkább fizikális, tehát a sportra mentünk rá, ahogy látom, tehát ilyen állomások vannak, de látom, hogy itt van a Meszegyi, itt van a különböző drogambulancia, a rendőrség, tehát nyilván itt azért totók, olyan feladatok is lesznek, amire készültünk is. Egyébként megnéztük, hogy milyen felosztása van a drogoknak, illetve a dohányzás káros hatása, alkoholnak, tehát mind szellemileg, illetve tudásilag, mind sportilag, tehát hogy ellen tudjanak állni. Tehát el tudják magukat foglalni, a szabadidő helyes eltöltés, a tanulás mellett, tehát ez is nagyon fontos. Ezeket tanuljuk, és ilyen jellegű feladatokat hajtunk végre.
1: Akár ennek a korosztálynak mekkora problémát jelent, bármilyen nemű függőség, nem feltétlen, csak a drogra gondolok. Általánosan véve, mekkora problémát okoz ez?
3: Hát természetesen, hogy van. A felgyorsult világ, ezek a digitális eszközök, tehát ez még jobban odahozza a gyerekeknek a környezetébe. Könnyebben ellen tudtunk állni még 30 évvel ezelőtt. Hát most már nagyon felgyorsult, nekünk is fel kell gyorsulni ehhez, és egyre több információt, egyre több dolgot nekünk is össze kell szedni pedagógusoknak, hogy a helyes irányba vigyük őket. Tehát ezt a digitális világot nekünk is meg kell ismerni, és hát most ilyen irányba megyünk.
1: Marosi Sándorral, a Görgei Artúr Általános Iskola egyik diákjával folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az az lenne, hogy itt a különböző állomásokon milyen feladatokat csináltok. Itt például nemrég álltatok fel, ha jól láttam, egy erőnléti feladatból. Itt mit kellett csinálni?
4: Plánkeltünk, és kérdésekre kellett válaszolni.
1: Milyen kérdések voltak, milyen témakörben faggattak titeket?
4: Hát egy kérdés volt, ugye három dolgot kellett elmondani az életünkből, ami így boldoggá tesz minket, és utána felállhattunk. De közben azért húzták az időt, hogy tovább maradjunk plánkbe, úgyhogy a másik három társunknak pedig zenefelismerés volt a feladata. Úgyhogy eddig ennyi.
1: És még eddig hány állomáson voltatok, és ezeken az állomásokon még milyen feladatok voltak, vagy csak sportoltatok eddig?
4: Hát eddig ez a második, és hát inkább fizikai feladatok voltak, mert az előző állomásnál így valakit így lógni kellett, ilyen mászó felszerelésbe, és maga alatt kellett tornyot építeni. Most meg ugye plenkelni kellett, meg erőléti feladat volt. Fizikai állomások voltak inkább.
1: Hogy érzitek magatokat, milyen a hangulat, illetve milyen tudást tudtok itt összeszedni ezen a drogprevenciós eseményen?
4: Hát jól érezzük magunkat. Ezen az eseményen szerintem inkább a drogok elutasításáról, a káros drogok elutasításáról tudunk ismerettséget szerezni.
1: És hogyan látod, vagy ti korosztályotokban mekkora problémát jelent bármilyen nemű szenvedélybetegség, nem csak a drogra gondolok, mert ugye itt játék szenvedélytől az alkoholig nagyon sok minden szenvedély megjelenhet. Ti mit tapasztaltok a saját korosztályotokban, vagy te mit tapasztalsz, mit látsz?
4: Hát vannak, akik már ilyenkor elkezdik ugye a vépezést, ezeket a nikotinos dolgokat, és van, aki még fiatalabban is elkezdi, ugye a stresszt akarja ezzel kicsit csökkenteni, viszont ez elég káros lehet, mert már van, aki egy hét alatt elszív egy ilyen vépet, és a WC-be is többször is látni az embereket, tehát ez elég káros lehet, korosztályban azért ezt többen is csinálják.
1: Mi lehet a megoldás, te hogyan látod?
4: Hát valami hobbit találni, sportolni, esetleg ennél még, ha valaki számítógépezik, az is jobb, mert az annyira nem károsítja az ember szervezetét, hát valami hobbit találni igazából.
1: Doszpo Jorsajával, a Miskolci Áldozat Segítő Központ koordinátorával folytatom az összeállítást. Hogyan, miért csatlakoztak ehhez a mai eseményhez?
5: Mi is a kábítószer kapcsán ugye a fórumnak tagjai vagyunk, és természetesen ugye ezt a szervezést, ezt mi is támogattuk, és úgy gondoltuk, hogy természetesen mi is kijövünk erre a rendezvényre, hiszen minél többen tudnak arról, hogy miben tudunk segíteni, annál inkább ugye van lehetősége az embereknek segítséget kérni.
1: Mivel készültek itt egy állomásként, szerepelnek önök is, a diákok, jönnek-mennek az osztályok, mivel készültek a csoportoknak?
5: Nagyon szigorú 10 perc állomás idő van, úgyhogy egy nagyon rövid tájékoztatót kapnak a fiatalok arról, hogy mivel is foglalkozunk, hol vagyunk találhatóak, mi az az áldozatsegítő vonal, hogy most már a 116.006-on is hívható, ugye az áldozatsegítő vonal, és ezt követően egy tesztet töltenek ki, valamint ugyancsak a 116.006-nak a bevésőséhez egy olyan labirintusban kell kirakniuk ezt a számot, ami aztán ugye adja ennek a felületét, és vannak olyan betűkockáink, amiből pedig bűncselekményekhez köthető szavakat lehet kirakni, és annak mennyiségét és hosszúságától függően a pontszámok is változnak.
1: Miért hasznos ez a rendezvény, hogyan látják, illetve hogyan, mit tapasztalnak a fiataloknak, milyen a tudások?
5: Hozzánk ugye általában olyan áldozatok fordulnak, akikkel valamilyen bűncselekmény történik, de gyakran találkozunk azzal is, hogy a beszélgetéseinkből kivilágít az, hogy van valami érintettség, tehát hogy valami szenvedélybetegben szenved valamelyik hozzátartozójuk, és nagyon jól tudunk kapcsolódni ezáltal, akár a drogambulanciához is, tehát hogy tudunk abban is segítséget nyújtani, hogy mit lehet tenni akkor, hogyha van egy ilyen családtag, és hát azért gondoltuk, hogy fontos, hogy mi is itt legyünk, és hogy tudjanak róla, hogy akár mi is tudunk segítséget nyújtani, hiszen egy kábítószeres is lehet elkövető is, és áldozat is.
6: Kedves hallgatóink, mai társadalmunk egyik legfontosabb kérdése a drogprevenció. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet, ezzel az elnevezéssel szervezett a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztetőfórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt a napokban Miskolcon, a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartották meg. A célja az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabad időt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveztek, míg a délután folyamán a szakmai fórumoké volt a főszerep. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegró egyik tengerparti kisvárosában, Petrovácban rendezték, ahol több mint 20 ország válogatottja mérte össze erejét. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a 7. helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK-s sakszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé őt kérdezte a versenyről.
2: Nemrégiben volt a vakok és gyengéllátók sakkcsapat világbajnoksága, és hát ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, illetve régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Hol volt ez a világbajnokság? Egy kicsit mesélj nekünk erről.
3: Hát ugye Montenegróban volt, Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni.
2: És kikből állt a mostani magyar csapat, kikből állt össze?
3: Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter, a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel, és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően 4 táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent.
2: Az élő pontok alapján hova rangsoroltak titeket, esetleg ti hogyan éreztétek belülről, hogy majd hova érkezhettek meg így a verseny végén, gondolom azért is sejtettétek, hogy mely országok lesznek ott.
3: 7. helyen voltunk rangsorolva, de már úgy az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élő pont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3, tehát mindenki más, hogy nyilatkozott. Én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7. lettünk. Tehát, hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett.
2: Hány csapat, és nagyjából esetleg, ha ki tudnál emelni, kik, mely országok jelentek meg itt a világbajnokságon, ha mondhatjuk így, kik a sok nagy hatalmak itt nálatok?
3: Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát ezért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
2: Milyen volt a hangulat, hogyan éreztétek magatokat, mielőtt rákanyarodunk a versenyre, hogyan volt megszervezve, milyen volt a milliója?
3: Kivételesen valahogy minden stimmelt. Repülők időbe odaértek, nem voltak késések, úgy időbe el tudta az ember foglalni a szállást, meg tudtunk pihenni egy délután. Tehát, hogy, és ugye, mivel ismerős terep is volt, meg már voltunk is ott korábban, legalábbis a csapat 60-70%-a már játszott ott korábban, tényleg abszolút azt tudom mondani, nagyon kellemes, jó hangulatú volt.
2: Hogyan készültök fel, vagy készültetek fel a világbajnokságra így csapatszinten? Gondolom, hogy azért egyénibe is készült mindenki, akár például te személy szerint, hogyan tudtál készülni erre a világbajnokságra?
3: Hát ugye azért ez mindig egy nagyon hosszú folyamat a sakkban, hogy ugye van, amikor egy teljesen más versenyre készülünk valamiből, és mondjuk itt jön ki, tehát hogy ez nagyon sok mindentől is függ. Én ugye a Medvei Zoltán nagymesterrel külön is készültünk egy kicsit, de ő egyben a szövetségi kapitány is, akivel volt ilyen közös csapat edzésünk is, több alkalommal is Budapesten. Már a februári magyar parabajnokság is egyfajta felkészülés volt, illetve én még személy szerint a tavaszi szünetben április elején egy 2 héttel a verseny előtt még kiutaztam a Lugánóba, Svájcba, és ott részt vettem egy versenyen, közben a régi csapattársakat meglátogattam, egy kis nyaralás is volt benne, de így mondhatom, hogy a elméleti és a gyakorlati felkészülés is megvolt.
2: Hogyan képzeljük el például első táblásként? Az egyik, hogy neked milyen elvárásaid vannak saját magaddal szembe. Ugye mondhatjuk azt, hogy az első táblás mindig egy kicsit viszi a hátán a csapatot, meg a csapattal kapcsolatban, és hát első táblásként hogyan készül az ember egy ilyen világbajnokságra?
3: Igazából kb. Ugyanúgy, mint bármi másra, bármelyik másik versenyre. Nyilván itt annyi van, hogy jó, ha stabilak az állások, tehát nem szoktunk elmenni ilyen nagyon szélsőséges irányba, leszámítva az utolsó fordulót az ukránok ellen, mert ott egy kicsit eldurvultak az indulatok a saktáblán, de egyébként tényleg stabilitásra törekszik az ember, hogy a fél pont a döntetlen az mindig benne legyen az állásban, de valahogy az ellenfelet tudjuk tesztelni, nyúzni, kötelező győzelmeket megpróbálja az ember minden kép hozni. Szerintem alapvetően ez így a első táblán a felelősség, illetve hát ugye a csapatunk többi tagja nagyjából hasonló szinten van ott, ugye ők ilyen rotációs módon mindig tudott valaki pihenni, hát ugye nekem erre nem nagyon nyílik lehetőség, hogy muszáj majdnem minden meccset játszani, vagy ebben az esetben most mindent is játszani kellett, így egy kicsit a fizikalitás és minden egyébre is oda kell figyelni, hogy az ember bírja.
2: Azért te most már rendszeresen vagy első táblás, ha jól emlékszek vissza a riportok kapcsán. Ez neked olyan értelemben, itt említetted, hogy akár fizikailag, akár fejben mennyire tud fárasztó lenni, hiszen mondtad, hogy szinte minden meccset végig kell játszani, meg hogy nem a nyomás neked, hogy mindig most már rendszeresen első táblás vagy, vagy úgymond milyen teher ez a válladon, te ezt hogyan éled meg?
3: Hát az, hogy első táblás vagyok, az nem jelent nyomást, nyilván a teljesítménykényszer az ott van, azt igyekszik az ember kezelni, meg hogy tudja. Inkább az szokott számomra a legnehezebb lenni, hogy legtöbb esetben nem sikerül kipihenten érkezni ezekre a világeseményekre, hanem mindig előtte nagyon sok teendő van, akár a szakosztályvezetéssel, akár a munkahelyen, és emiatt ugye pont ma még kora reggel volt edzésem a szövetségi kapitányunkkal, és néztük a játszmáimat, és hogy sok esetben olyan egyszerű dolgokat nem lát az ember a táblán, amit, hogy feltételezem, hogyha friss és kipihent lennék, akkor egy más hőfokon, vagy hogy mondják, fordulatszámmal tudna működni a dolog. Tehát ez az, amit egyébként a jövőbe tervezek, hogy valahogy úgy eljutni ezekre az eseményekre, hogy egy fokkal kipihentebben, mert egyébként összességében a játékommal, a teljesítménnyel, azzal, ahogy bírtam az egészet, elégedett vagyok. Csapat számára is én hoztam a legtöbb pontot a 9-ből 6,5-el, de ha az ember ténylegesen úgy érkezne, hogy stabilabban, akkor valószínűleg jobb eredményeket tudna elérni, nagyobb kockázatokat tudna vállalni, és a többi.
2: Mérkőzések hogyan sikerültek még az értékelésre? A legvégén azért visszakanyarodok. A szlovák válogatottal játszottatok az első fordulóban.
3: Igen, őket hál' Istennek egész könnyen sikerült megverni, bár volt egy-két parti, ami fordulatosabb volt, de egy egész nagy arányú győzelmet értünk el ellenük.
2: Volt-e olyan, akár neked vagy csapattársaknak olyan meccs, ami esetleg érdekes volt, vagy olyan lépés, olyan fordulat bármelyik táblán, ami esetleg kiemelendő, vagy tényleg ennyire egyszerű siker volt?
3: Nem igazán emlékszek rá. Tehát mindig vannak ilyen fordulatok, de úgy nagyon nincs meg, hogy olyan küzdöttünk, aztán egyszer csak úgy megnyeregettük a meccseket, talán a szilveszter játszott döntetlen, mert nem rémlik ott valami történt, de nyilván egy 3,5-es győzelem az kellemes volt.
2: Második, harmadik forduló az kicsit szorosabb volt, ha jól tudom, hiszen ugye az olimpiai bajnok lengyelekkel, utána az olimpiai ezüstérmes venezuelai csapattal játszottatok, őket ki is emeltett, hogy őket sose lehet kiszámítani ilyen téren. Velük milyenek voltak a játszmák? Ezt hogyan éltétek meg, ezt a két fordulót?
3: Meglepően szerintem jól sikerültek. Tehát a 2,5-másfeles vereség mindkét csapat ellen az alapvetően szerintem egy jó eredmény. Tény, hogy talán több is benne volt, tehát hogy mindig azt érezzük, de hát ez sajnos olyan, hogy a nagyszámok törvénye alapján azért a játékerő különbség ki szokott jönni. A lengyelek, akik már nem tudom hány ilyen versenyt nyertek meg ellenük, nyilván nagyon nehéz, bár érdekes, hogy a legerősebb látássérült játékosat Tasbir Marcin 2500-as pontszámú nagymester ellen konkrétan valószínűleg nyerőálláson volt, ami végül csak döntetlen lett, csak idézőjelbe, tehát az se volt rossz, de hogy ott is pontosan ugyanezt történt, hogy nem láttam egy egyszerű kombinációnak a negyedik, ötödik lépésén a végét, és akkor rosszul értékeltem, és elfogadtam a békeajánlatát. A venezuelaiaknál az az érdekes, hogy nincs magas élőpontjuk, tehát hogy akár mondhatnám azt is, hogy egy ilyen 2-2-es, vagy akár egy szolid győzelem is elvárható lenne az élőpontszám alapján, de hát valószínűleg nem véletlenül lettek olimpiai másodikok, és az én partimba is gyakorlatilag nagyon pontosan játszott az ellenfél, nagyon szépen hozta a döntetlent világossal, és hát ugye a többieknek sajnos csak egy pontot sikerült összevarázsolni.
2: Negyedik, ötödik forduló, ugye a negyedik forduló Észak-Macedónia ellen pihenőnap előtt, illetve Az ötödik forduló pedig a francia csapat ellen volt. Ez a két forduló, a negyedik, ötödik, hogyan sikerült?
3: Mondhatnám, hogy könnyen, de nem. Tehát, hogy igazság szerint úgy, a partikra nem emlékszek, arra emlékszem jobban, hogy ezek ellen a csapatok ellen ugye azt vártuk, hogy sima győzelmek lesznek, de nem voltak sima győzelmek. Tehát, hogy úgy éreztük a pihenő nap előtt, hogy rendben megvertük a szlovákokat, jó, kikaptunk a lengyelektől, Venezuelától lehet, hogy nem kellett volna, de hogy a észak-macedón és franciák elleni sima győzelem az nem jött. Tehát, hogy épp hogy csak sikerült őket megverni, a játszmák is fordulatosak voltak, de nagyon jól jött utána a pihenő nap, mert úgy össze kellett a csapatnak magát rakni, hogy akkor most hogy mi is van.
2: És akkor a pihenő nap után 6., 7., 8. fordulóban pedig ugye Kazasztán volt, Montenegro és Üzbegisztán, itt azért már izgalmas dolgok történtek. Ez hogyan zajlott a pihenő nap utáni forduló?
3: Igen, így sikerült kipihennünk magunkat, túltettek magunkat az észak-macedónok elleni döntetlenen is, hogy a franciákat azért megvertük, az jó volt, és akkor hát jöttek a kazasztániak, akik azért erősek. Tudtuk, hogy kísérő pontok ellenére tényleg jó csapat. Nekem nagyon gyorsan 20 lépésbe sikerült megverni talán az ifjúsági játékosukat, ez így megadott egy alaphangulatot, szerintem ez jó volt, hanem egy óra alatt begépeltem a fiatalt, és akkor hát utána viszont jöttek a nehezen, mert ugye azért a kazasztáni csapat nem rossz. Ezt így mindenképp ki lehet jelenteni, de aztán csak sikerült őket is lenyomni. Vagyis nem ellenük döntetlen lett a vége, igen, 2-2, de az már valahogy azt mutatta, hogy a csapat úgy ébred. Tehát, hogy valahogy úgy jót tett ez a pihenőnap, és azt követően, hát ugye a Montenegró meg a üzbégek ellen talán kis szerencsével is, de sikerült győzni. Ugye a Montenegró ellen másfél-másfélre álltunk, amikor én pont a volt világbajnok ellen küzdöttem a Nikas Pedrag ellen, és teljesen vesztő állásba kerültem, ilyen 4-es hátrány. Aki a kritikus pillanatban, amikor gondolkodni kellett volna, mögöttem két játékos összeveszett, mert nem ott álltak a figurák, ahol kellett, és 15 percig vitatkoztak hangosan, nem tudom hányféle nyelven a bírókkal együtt, és valahogy nem sikerült a remihez való azonnali folytatást megtalálnom, és hátrányba kerültem, ami fokozódott, és a legvégén tényleg egy brutálisan rossz állásom volt. De emlékszem tisztán, hogy egyszer voltam Pesten egy versenyen, és egy mester barátom mondta nekem, hogy ó, szurkol meg, hogy én úgyis mindig túlélem a borzalmas állásokat, és így ezután rögtön eszembe jutott, hogy tényleg valahogy megmenekültem, és ki sikerült azt a partit döntetlenre menteni. És talán 2-1-re vezettünk, igen, 2-1 volt, és akkor így pont legyőztük a hazai csapatot 2,5-másfélre. Azért nagyon jó volt a Montenegro ellen. És hát az üzbégek ellen meg, hát ott féltünk, az egy erős csapat. Tehát ott az tényleg nem egy egyszerű kísérő pontok nagy tudás, ugyanaz, hogy valószínűleg kevés verseny van nekik odahaza, ezért nem nagy a pontszámuk, de egyébként jól sakkoznak. Nekem nagyon gyors döntetlen lett a Kim Sobolyev ellen, utána emlékszem, hogy a két idősebb játékosunk is döntetlent játszott, és akkor a Hanna az utolsó táblán egy ilyen rossznak tűnő állásból egyszer csak nyert valahogy, és akkor így sikerült az üzbégeket is megvenni, vagy még talán lehet, hogy jobban is, már nem emlékszem, vagy 2,5, vagy 3-1, valami hasonló volt. Tehát, hogy igen, még valamelyik játékosunk nyert, és akkor így ez így ez a két győzelem, ez így oda is lökött minket az elejére.
2: A világbajnokság zárásaként a csapat mérlege végül mi lett, és két mondatban hogyan értékeled?
3: Hát sajnos az utolsó fordulóban az ukrán válogatott ellen vesztettünk, ott mondjuk nekem sikerült megverni az első táblásokat egy ilyen nagyon vad partiba, annak nagyon örültem, mert tavaly megúszta az olimpián, de idén már nem, idén már sikerült legyőzni, de hát sajnos így a 2,5-másfélre ugye visszacsúsztunk a 7. helyre, szerencsés esetben egy picit, ha jobban alakulnak a mérkőzések, 5. is lehettünk volna. De összességében én úgy gondolom, hogy a csapat jól játszott. Nekem ugye a 9-ből 6,5 pont azért az úgy mindenképp egy húzóerő volt. Ugye a második táblán a Csuri Szilveszterünk egy munkahelyváltás után volt. Az Élő István játékosunknak egy komoly betegsége volt, amiből hál' Istennek jól jött ki, tehát őnekik, mindkettőjüknek ezekkel is meg kellett még küzdeni, a visszatéréssel is Istvánnak, és Szilveszter sem volt így energiaügyileg teljesen rendben. Hanna a 6-ből 5 pontjával teljesen jól teljesített, tehát ott beért a sok éves tapasztalatszerzés és edzés ezeken a versenyeken, illetve a Samu a 4.-5. táblásunk is ugye alapvetően egy kiegyensúlyozott tőle elvárható játékot hozott. Sajnos a csodák kimaradtak, az ugye néha kell a sportba, hogy legyen egy-kettő, hogy még előrébb végezzünk.
2: Milyen konzekvenciát vonsz le, úgymond mit tanultál ebből a világbajnokságból, mit kell legközelebb majd még másképp csinálni? Ezt említetted, hogy kipihenten kell érkezni, ez fontos.
3: Igen, ez biztos, és nem tudom, tudja az ember, hogy vannak gyenge pontjai a megnyitásokban is, hogy az szinte mindig egy ilyen dolog, hogyha a parti elején sikerül jól kirakni az állásokat, akkor onnan van egy stabil stratégia, nem fárad annyira el az ember, nem kell mindent a elején kitalálni. Néha jó ez egyébként, mert pont a Taszbír nagymester ellen léptem egy olyat, ami nem annyira fő dolog, csak is saját ötlet volt, és nyilván jól is jöttem ki belőle, mert tudtam, hogy mit kell, hogy kell, így megéreztem a játékot, de természetesen egyszerűbb az, hogyha az ember képbe van jobban a saját fegyvertárával, vagy ki tudja azt egészíteni. Tehát úgy gondolom, hogy egy kicsit a megnyitás, a változatszámítás, és hogy egy kicsit frissebben, hogy az ember a terhelést is jobban bírja. Az én számomra ez.
2: És hát akkor hazai vizekre evezve olyannyira, hogy hát a vármegyei bajnokság nemrég fejeződött be. A vármegyei bajnokságról mit kell tudni, ugye a DVTK színeibe vannak a sakkozók, a versenyzők, mint sakkszakosztályvezető, hogy értékeled a vármegyei bajnokságot, de első körben azt kérdezném meg, hogy egyáltalán miként képzeljük el, mennyire hosszú folyamat ez a bajnokság, mit lehet róla tudni, hogyan versenyzik itt a DVTK.
3: Igen, nekünk ugye 4 csapatunk is van, 2 a nemzeti bajnokságba játszik, most már az is befejeződött most vasárnap, hál' Istennek, mert már kell a pihenő, illetve ugye előző héten a vármegyei bajnokság is befejeződött, ott is van 2 csapatunk, tehát egy NB1, egy NB2, és a megyei bajnokságon belül pedig ugyanabban a bajnokságban 2 csapattal is játszunk. Ugye gyakorlatilag szeptemberben indul, májusban fejeződik be, NB2-be 9 forduló volt, az NB1-be a vármegyei bajnokságban idén ebbe a szezonban 11. meccs. Tehát rengeteg vasárnapot igénybe vesz, és többnyire 2-2 csapat mindig egyszerre játszik. Tehát az NB2-nek és az NB1-nek egyszerre van mérkőzése, illetve a 2 megyei csapatnak is általában ugyanazon a vasárnap. Tehát 20-24 játékost kell táblához ültetni. Ha még utazunk, akkor 2 csapattal el is kell érni a célt, ugye? Utazást megszervezni. Tehát ez egy eléggé energiaigényes teendő, hogy mindig jól tudjunk leülni. Összességében úgy érzem, hogy az idén a elvárásnak megfelelően szerepelt mind a 4 csapat.
2: Hogyan végzett végül, és a DVTK mennyire volt hullámzó, milyen eredmények voltak, esetleg kiemelkedő játékosok, vagy olyan, akik jobban fejlődtek, milyen eredmények sikerültek, hogyan értékeled ebből a szempontból?
3: Hát ugye a vármegyei bajnoksággal kezdem, ott ugye az volt a cél, hogy csináltunk egy gyerekcsapatot, meg egy felnőttet, a gyerekcsapat is a felnőttbe indult, ugye a nagy felnőtt bajnokságba. Nagyjából egymás mellett végeztek, tehát hogyha jól emlékszem, így 12 csapatból a 10. és a 9. helyen talán. Összességében tapasztalatszerzési játék lehetőség, ez volt a cél. Nagyon nagy esélyünk nem volt úgy elővégezni, ugye ahhoz az kéne, hogy mindkét csapatból a legerősebbeket összetegyük, de mi inkább ahhoz ragaszkodtunk, hogy így korcsoportoknak megfelelően a fiatalok meg a felnőttek is egy ilyen kis saját hobbi csapatot játszhassanak.
2: Milyen tapasztalatokat szereztetek, mit kell majd tovább fejleszteni így a bajnokság lezárultával?
3: Szokták mondani, hogy mindig a fejétől bűzlik a hal, és hogy hát ugye az NB1, NB2-t elfelejtettem mondani, hogy az NB2 az utolsó előtti helyen végzett, de az jó, az tavaly is ott volt, tehát az nekünk az teljesen jó. Viszont az NB1-ben nagyon nagy változások történtek, mert ugye tavaly bronzérmesek voltunk, idén csak a 7. helyen végeztünk, de az utolsó fordulóban akár még ki is eshettünk volna. Tehát egy 8,5-3 és feles vereség esetén a Nyíregyházi pont a 10. helyre csúsztunk volna, és mi ki is estünk volna. Ami azért volt meglepő, mert ugye a tavalyi évhez képest egy-két olyan csapat került hozzánk, valahogy variáltak évelején a csoportbeosztásokon, akik gyakorlatilag ilyen nagymesterekkel, meg milyen világhíres Dzsoba Vabadúr és egyebekkel állnak fel, és hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy valahogy az első fél évben nem nagyon sikerült, nem jött a szerencse, már a fiatal játékosainkat is sokkal komolyabban veszik, ő nekik sem sikerült úgy meglepni az ellenfeleket. És egyszer csak azt vettük észre, hogy kieső hely környékén vagyunk, aztán valahogy a második fél évben elkezdett jobban menni a játék, több szerencsénk is volt talán, és akkor végül így az utolsó fordulós győzelemmel a Nyíregyháza ellen a 7. helyen landoltunk, de minden esetre megéreztük annak a veszélynek a szedét, hogy akár ki is lehet esni. Tehát mindenképp tervezem, hogy erről tárgyalásokat folytatni, amikor már sejtjük a jövő évi költségvetést esetleg, hogy egy-két erősítés, hogy legalább ettől ne kelljen félni.
1: Kedves hallgatóink, a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a 7. helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK-s sakszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé őt kérdezte a versenyről.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök egyebek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából, közölte a szervezet. Hazánkban ráadásul van olyan hulladék típus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik Magyarországon, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudásszint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és közterületeken. A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok mintegy 90%-a gyűjti szelektíven a műanyagot, és 75% felett van az italos kartont és papírt szelektíven gyűjtők aránya. Az X kutatása kimutatta, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a ügyel a fém és alumínium újrahasznosításra, ugyanakkor az üveggel már csak bő 55% foglalkozik. A betétdíjas termékeket 10-ből 9 magyar váltja vissza, akik pedig nem, azok közül minden harmadik sértetlenül teszi ki annak érdekében, hogy a gyűjtögetők el tudják vinni. Hulladékudvarba minden második magyar jár rendszeresen, derül ki a felmérésből. 2 éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis híján elérte a 400 000-et a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diákolimpia junior is, a Diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 000 nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: szöveg, és nem a mai fülnek, szemnek jól követhető, vagy hogy állt eddig ehhez a gyülekezetük?
1: Egyrészt, mivel 300 éves a szöveg, mint ahogy említette, nehezen olvasható, másrészt a fizikai állapota is jelentős mértékben csökkent. Hozzá lehetett férni egyébként elektronikusan ehhez, hiszen dr. Takács Edit levéltáros és kollégái munkája alapján ez az 1990-es évek végétől hozzáférhető interneten, azonban az átírt szöveg és az ehhez szükséges tudományos magyarázatok, jegyzetek nem szerepeltek. Ezért is gondoltuk úgy, hogy ki kellene adni. Nem is gondolom azt, hogy ezzel megállna ez a folyamat. Remélem, hogy valakik majd az egyháztörténet további részeit is ki fogják adni, hiszen nagyon érdekes, teljesen új információkat tartalmazó leírások találhatók benne Szentesről, az egyházközségről, és nagyon sok minden másról is, de mi eddig jutottunk el az 1848-tól nagyjából a 1770-es évek második feléig tartó krónikával.
0: Elsőre úgy lehet, hogy furcsa a hallgatónak, hogyha most 200 éves a nagy templomok, amit ünnepelnek, és ebben a kötetben még csak szó se lehet ennek a templomnak az építéséről, mert korábbi a forrás, akkor miért kapcsolódik a kettő össze? Bennem egy megoldás van, ez mutatja azt, hogy az a templom is valamiben már érkezett, egy több száz éve létező élő közösségbe, és erre mutat vissza, hogy nem csak egy templomunk van, hanem ennél régebbi a közösség. De kérdezem én, hogy önöknek mi volt a szándékuk ezzel?
1: Ugye ez az egyháztörténet, aminek a címe nem pontosan egyháztörténet, hanem matrikula, ez a reformációtól kezdve próbálja leírni az egyházközség történetét. Több templomunk volt ez alatt az idő alatt, volt, amely templomot visszavettek, vagy elvettek a reformátusoktól, volt olyan templomunk, amelyik leégett, és jelenlegi 200 éves templomunknak az elődje pedig azért került leváltásra, vagy egy új építésre, mert a egyházközség létszám olyan nagy volt, hogy az a templom kicsi volt az egyházközségnek. Így aztán összefügg a jelenlegi templomunkkal is a matrikula. Azt jelzem, hogy ez igazából az egyháztörténetünk első része, tehát a korai egyháztörténetünknek az első része, hiszen folytatódik az 1770-es évektől tovább az 1800-as évek első feléig egy kis Bálint nevű prédikátor által, aki egyébként a jelenlegi 200 éves templomunk itt építésének idején az egyházközség prédikátora volt, tehát lényegében ő építette a templomot. Igazából nem csak templomot. Kis Bálint, akinek egyébként most a 200 éves évforduló kapcsán szobrot is fogunk állítani, egy köztéri szobrot fogunk neki állítani, ő nem csak templomot építetett, elsőként felépítette Szentes első emeletes épületét, ez volt a fiúiskolánk, az elemi iskolánk, majd ezt követően felépítette a templomot, és végül parókiát is építetett, ezt nagyjából egy olyan 15 éves, 20 éves időszak alatt, tehát nagyon sokat tett a Szentesi Egyházközségért.
0: Köszönöm szépen, és akkor fordulok a jelenlévő, körünkben lévő történészekhez. A Hegyi Ádám történész itt ül velem a stúdióban, és telefonon pedig itt van velünk Éliás János. Ők ketten kollégák. Éliás János a Debreceni Egyetem doktori hallgatója, Ádám pedig az ő tanára, és közösen dolgoztatok ennek a szövegnek a gondozásán. Most kicsit provokatívan, de nem sértően akarom föltenni a kérdést, hogy mennyire történészi munka egy 300 éves szövegnek a mai szövegre való ültetése. Ez nem egy fordító munka, nem egy lektori munka, vagy nyelvészeti munka, ez egy történészi munka? Hegyi Ádám.
2: Igen, ez abszolút történészi munka. A modern történettudományban a forrás kiadás egy külön területnek számít, és ahogy már itt a Erdélyi Lajos is elmondta, hogy ez egy régi szöveg, amit nagyon nehéz értelmezni. Ráadásul az eredeti példány ugye az levéltárban férhető hozzá, levéltárban az emberek többsége nem jut el, és annak ellenére, hogy volt ennek egy digitális kiadása, vagy van is még egy digitális kiadása, az a szövegkiadás több szövegvariánst mosott össze, és nem az eredeti szöveget, tehát nem a legelső változatát tartalmazta ennek a szövegnek, illetve bizonyos részek kimaradtak, más részek meg kibővültek, mert pont abból, hogy több szövegvariánssal dolgozott, nem lehetett egyértelműen követni, hogy melyik szöveg mihez tartozik. És még amit hozzátennék ehhez kiegészítésként, hogy akkor mi a feladat, tehát ez nem fordítás, habár latin nyelv nyelvű szövegek vannak a kéziratban, amiket lefordítottunk, hanem egy modernizált átírás, tehát nagyjából követi a mai helyes írást, habár azért a mondatszerkezetet nem írtuk át, tehát a

0: Javítás előtti szövegalkotás az megmaradt természetesen benne, viszont például az eredeti kéziratok központozást is nagyon furcsán kezelte. Tehát ugye, amit ma egy általános iskolai gyerektől is elvárnak, hogy hogyan kell összetett mondatot meg alárendelt mondatokat alkotni, hát itt ez egyáltalán nincs. Ezeket igyekeztünk megoldani, tehát hogy megtalálni, hogy hol vannak a mondatrészek, és magyarázó jegyzetekkel láttuk el, már csak azért is, mert rengeteg, mivel pont nyelvújítás előtt készült a szöveg, rengeteg olyan kifejezést használ, ami a mai magyar nyelvben már nem ismert. És akkor ezeket igyekeztünk megmagyarázni. Jellemzően latin kifejezések vannak, de német, sőt, régies magyar kifejezések is találhatóak benne. Az egyik ilyen kedvenc kifejezésem a bujavászon, amit meg kellett magyarázni, hogy ténylegesen mi az.
1: Ne hagyd itt a levegőben, mi az a bujavászon, Ádám?
0: A bujavászon egy gazdagon díszített szövet, a textil történet foglalkozik ezzel igazából. Én úgy sejtem, és lehet, hogy János majd ki tud ebben igazítani, hogy ez török hatást mutat ebből a korszakból, tehát ugye az oszmán hódoltság idején elég sok motívum érkezett a hímzésbe, a textíliába Magyarországon, és ez a gazdagon díszített textíliákat jelenti.
2: Igen, ez lényegében egy tehát hímzett török vászon kell, mert ami ugye magán hordozza ezeket a jegyeket. És hát ugye a 150 éves együttélés során az azért itt is maradt, ezt láthatjuk.
1: Éliás Jánoshoz fordulok, mennyire lepte meg a felkérés Hegyi Ádámtól, hogy csatlakozzon be ebbe a munkába, és hogyan tudod kapcsolódni?
2: Meglepett, mert hirtelen jött, tehát nem egyeztettünk előre. Természetesen nagyon örültem neki, egy magamfajta doktorandusz hallgatónak mindig jó, hogyha egy ilyen nagy munkába bekapcsolódhat, és az meg külön előnyös volt, hogy Ádámmal már korábban is dolgoztunk együtt, már egy jó ideje együtt dolgozunk, és teljesen egyenrangúként kezelt engem, fele-fele arányban osztottuk meg ezt a munkát, tehát ketté osztottuk a szöveget, ő írta át az első felét, én pedig a második felét. Végén pedig természetesen összetettük a munkáinkat, és utána együtt dolgoztunk az egyesített szövegen.
1: És önnek volt ilyen emlékezetes, mondjuk kifejezésbeli probléma, vagy nehézség, amit úgy jobban át kellett gondolni, mint ez a bujavászon példa volt? Vagy akár csak kedvenc emlékezetes?
2: Nekem is a bujavászon az, ami úgy megmaradt nagyon.
0: Bocsánat, hogy beleszólok, de van egy ilyen kifejezés, hogy fakova. János, emlékszel erre? Ez fából készült, használhatatlan kovakő.
2: Igen, igen, tehát hogy nem úgy tudom, milyen kontextusban használta a szerző, de hogy az a lényeg, hogy értéktelen dologra vonatkozott, ugye fából készült kovakő tényleg. Igen.
1: És ezeket a szavakat hogyan lehetett értelmezni? Tehát volt ehhez valamilyen forrás, vagy ezeket kontextusból kellett kikövetkeztetni a történészeknek?
0: Az a történész, aki egy bizonyos korszakkal foglalkozik, kialakul benne egy tudás, egy ilyen tudatalatti ösztönés, ami felismer bizonyos kifejezéseket, tehát tudja kapcsolni ezeket, illetve azért rendelkezésünkre állnak segédletek. Például vannak szótárak ebből a korszakból, tehát a legismertebb a pápai Páris Ferenc latin-magyar szótára, ami a korabeli nyelvállapotokat nagyon jól tükrözi, és bizonyos régies kifejezéseket az teljesen másként magyaráz meg. Most nem ebben a szövegben, tehát ebben a matrikulá szövegben nem szerepelt ez a kifejezés, de a plagizálás, ami egy ma nagyon elítélt dolog, illetve a szöveg összeszerkesztés, ez ebben a korban elfogadott volt, és maga a pápai Páris szótár is ilyen egybeszerkesztésnek értelmez ezeket a kifejezéseket, tehát nem szöveg átemelésnek, hanem szöveg szerkesztési folyamatnak írja le. Tehát, hogy vannak a nyelvnek jelentésbeli változásai az évszázadok alatt, és az ember az igyekszik a történeti szakma, és hát a nyelvtörténet is már elég sok olyan kézikönyvet, segédletet közzétett, ami alapján ezek érthetőek. Én most itt megemlíteném a Erdélyi Egyház Történész Iskolát, itt a Buzogány Dezső professzor úrnak van egy komoly iskolája Erdélyben, akik református, korújkori kéziratos szövegek átírásával most már 20-25 éve folyamatosan foglalkoznak. Az általuk használt módszertant vettük át mi is, illetve azokat a szójegyzékeket, magyarázatokat, amiket ők megállapítottak, hogy egy-egy kifejezés mit jelent, azt mit az Alföld területén is tudtuk alkalmazni, tehát van egy minta, amihez lehet nyúlni.
1: Történetekre szeretnék áttérni, és egy bevezető kérdés ide. Tehát a történészek ismerték, meg a gyülekezet is ismerte ezt a forrást, de mennyire volt napra készen feldolgozva, vagy úgy Ádám a te fejedben, mint aki ezzel a vidékkel foglalkozó, minden történet ott, vagy volt olyan, és ez a kérdésem lényege, amit átírtatok, és rádöbbentél, hogy ez egy érdekes történet, ez egy érdekes adat, ami nem volt még kidomborítva, mert nem volt előtte időd arra, hogy minden szó szerint leforgatod, fordíts és elemez. Tehát van-e ilyen történet, ami így bukott ki tulajdonképpen?
0: Persze, persze, elég sok ilyen van. Egy példát mondok ezzel kapcsolatban. Tehát ebben az eredeti verzióban, ami a legelső verzió, ebben szerepel egy boszorkány történet, méghozzá egy szentesi lelkészt egy boszorkány megront. És ezt a további kéziratok, amelyeket ebből másoltak, hogy ebből eredeztethetők, ezeket elhallgatták. Nekem az a gyanúm, azért, mert ez egy kicsit szégyelnivaló volt, hogy egy református lelkész egy boszorkány környezetébe kerül, és hogy mi történhetett ott. Tehát, hogy igen, előfordulnak ilyen történetek. Illetve ami érdekes, hogy ami ebben nincs benne, és a későbbi szövegekbe bekerül, ugye említettük itt az előbb, hogy maga az eklézsia történet a reformáció kezdetével indít, viszont a eklézsia történet legelső verziójának fogalma sincs arról, hogy szentesen ki volt az első lelkipásztor. Tehát az első lelkészt, amikor 1670-es évekre teszi. És hát azért annyit tudunk, hogy a reformáció hivatalos dátum 1517, és nyilván nem 1517-ben indult szentesen a reformáció, de a református egyház jelenléte az minimum 100 évvel korábbi az 1670-es évekhez képest. Ez az eklézsia történet erről semmit nem tud. Tehát nem tudták kideríteni, és a 60 évvel később keletkezett második kötet, az meg már ismeri. Tehát annak utána ment a korabeli szerző, ő volt egyébként Kis Bálint, aki utána ment ennek a dolognak, ugye ez Gerendási Balázs volt az első ismert név szerinti szentesi református lelkész, úgyhogy vannak ilyen érdekes történetek, hogy nem lehet mindent egyértelműen megtalálni.
1: Erdélyi Lajos presbitert kérdezem, hogy nem tudom, az egész kötetet volt-e már ideje olvasni, de biztos, hogy beszéltek a munka közben is akár a két történésszel. Volt olyan történet, ami önt, a gyülekezet történetét és napjainkat ismerő embert meglepett, amit nem ismert a közösségük történetéből?
3: Igazából sok minden volt benne, de ami talán a leglényegesebb, amit én nem én magam fedeztem fel, hanem a Hegyi Ádámtól hallottam, és végig gondolva teljesen igaza van. Egyáltalán ezt az egyháztörténetet, vagy egyházközség történetet miért kezdték írni? Teljesen világos és teljesen egyértelmű, hogy a református egyház üldöztetésének idején igazából a templom elvételével kapcsolatban született, vagy indult meg ez az egyháztörténeti írás. Szerették volna írásban rögzíteni azt, hogy milyen templomaik vannak, milyen történetük van, hogyha bármikor hasonlóra sor kerülhet, akkor ez rendelkezésre álljon. Egyébként nekem a legérdekesebb, és azt akartam mondani, hogy legmegdöbbentőbb, de inkább leginkább rácsodálkozó, amire leginkább rácsodálkoztam, az a templom elvételének története. Persze ez is egy kicsit egyoldalú, hiszen arról, hogy az a templom kié volt korábban, arról nem igen esik szó a református egyházközség történetében ebben a matrikulában, de ez egy nagyon érdekes, nagyon részletesen leírt történet, amely igazából az adott korról nagyon-nagyon sok mindent elmond, és nagyon sok mindent elmond egy másik része a dolognak, hiszen ebből a matrikulából, és ennek a matrikulának a folytatásából, tehát a második kötetből rengeteg olyan néprajzi adalék derül ki, hogy az étkezések, hogy az öltözködés, hogyan zajlottak a istentiszteletek. Nagyon-nagyon sok olyan apró részlet, amely összetud állni egy egész nagy képé. Nekem ez volt a leginkább érdekes ebben a matrikulában. Nem maga az új történetek, új információk, hanem hogy ebből kialakul egy egységes kép. Persze itt-ott, amott ez a kép hiányos, de hát minden történelmi forrás nagyjából ezzel küzdik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hegyi Ádám és Éliás János történészekkel, valamint Erdélyi Lajos szentesi presbiterrel. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszan tartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra, jegyezte meg. Szóvá tette azt is, hogy ezért a 3000 forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több, vagy a béremelés mértéke. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4 ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfaji sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szentesi reformátusok történetéről. Egy 300 évvel ezelőtt íródott gyülekezet történeti forrást dolgozott föl most két történész, mert már sem érthető, sem olvasható nem volt a szöveg laikusok számára. Vendégeink a témában Hegyi Ádám történész, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadója, az STE egyetemi docense, valamint Éliás János, a Karcagi Györfi István Nagykom Múzeum történésze, továbbá Erdélyi Lajos, a Szentes Nagy Templomi Református Egyház község presbitere.
2: Hegyi Ádám, egy kicsit segítenél nekünk kontextusba helyezni, amit most Erdélyi Lajos említett? Tehát mi történt ezzel az említett templommal? Ki akarta elvenni, ki vette el, hogy került vissza a gyülekezethez, és akkor a forrás ebben mit segít megérteni?
3: Azt kell látni, hogy a 18. századi Magyarországon a állam és a Habsburg család, tehát a Habsburg uralkodók csak is a római katolikus egyházat tekintették elfogadható felekezetnek az ország területén. De hát ugye ez nem így volt, mert nagyon sok felekezetű Magyarországból most is és akkor is, és ennek érdekében, hogy a katolicizmust támogassák, különböző eszközökhöz nyúltak, és az egyik eszköz az volt, hogy megvizsgálták a templomokat, hogy építészeti stílusokat tekintve milyen katolikus elemek fedezhetők fel rajtuk, vagy bennük. Ugye értelemszerűen nagyon sok templom középkori eredetű, és a templom építészet a katolikus liturgiának megfelelően bizonyos részeket minden templomban tartalmazott, ilyen például az oltár, vagy az oltárnak helye, a fülkék, tehát amikor a szentek szobrait elhelyezték a falakon, freskók, sekrestje. Tehát ezek a katolikus templomépítészetre jellemző részeket kezdték el vizsgálni a 18. században, és szentesre is eljutottak ezek a vizitátorok, és hát valóban kiderült, hogy a templom középkori eredetű, van, hát oltár már ugyan nem volt, de a helye látható volt, a sekrestje is felfedezhető volt, és hát azt mondták, hogy hát ez eredetileg katolikus templomnak épült, akkor innentől kezdve a katolikus egyház ezt visszaveszi. Ugye valószínűleg az volt egyébként a háttérben, hogy amikor a reformáció megjelent Szentesen is, akkor a gyülekezet egy-egy azt mondta, hogy új hitünk van, áttérünk egy másik felekezetbe, nem így egyik napra a másikra, de átalakult maga a liturgiájuk, a hitvallásuk, és hát a maguknak érezték a templomot, tehát ők ott vannak Szentesen, ott élnek, csak másként gondolkodnak a vallásról, viszont az állam azt mondta, hogy nem. Ahol bizonyítható a katolikus templomépítészet, azokat el kell venni a protestánsoktól, és ez Szentesen is megtörtént, 1747-ben Váci püspök parancsára megtörtént a vizsgálat, és a katolikus egyház megszerezte ezt a templomot, a reformátusoknak ki kellett költözni belőle, nagyon érzékletesen írja le a megholt templom siratását az eklézsia történet, és egy új templom építésébe kezdenek, de azt se engedi az állam. Tehát, hogy viszonylag erős és gazdag gyülekezet volt akkor Szentes, és kőtemplomot, tehát az Alföldön nem olyan egyszerű kőtemplomot, tehát szilárd falazatú templomot építeni, és abba kezdtek bele, és az állam közben szólt, hogy nem. Csak is vályog, vagy romlandó anyagból lehet építeni, és lerontatta velük az erős templomot. Tehát azért ez egy igen erős sok hatás ebben az időszakban, ráadásul úgy, hogy a városban nem lehetett nagyon minimális létszámú katolikus lakos volt. Tehát a lakosság ekkor még homogén, alapvetően ekkor még homogén református városnak tekinthető, és mégis egy hatalmas templomuk lett a katolikusoknak, gyülekezet nélkül, a reformátusok meg a Csűrben, meg ahol tudtak, tartottak istentiszteletet. Tehát ez egy óriási sok hatás volt, és valóban nem csak Szentesen, az országban szinte minden gyülekezetben meg lehet találni azt, hogy na akkor most írjuk le, hogy kik vagyunk, mert ha megint jönnek legközelebb, akkor iratokkal kell igazolnunk a létezés.
2: Most ez túlmutat a korszakon, de egy korábbi interjúból emlékszem, hogy meséltél valamit, Ádám, ha megtennéd, hogy röviden ezt még hozzáteszed, de amikor elkészül az új templom, akkor kőtáblákra jegyzik azt, hogy ez kinek a temploma, hogy ez örökké bizonyítható legyen, azt tűz nem égeti el, nem tudom, eső nem rombolja, szétmossa el. Mi ennek a története?
3: Igen, ez így van, ez most is ott van Szentesen, és azért Lajos és János, erősítsetek meg, hogy jól tudom, tehát a Kis Bálint által épített templom úrasztala alá helyeztek egy kőtáblát, amin felsorolják, hogy ez a templom mindig is református templom volt, ki volt a prédikátor, ki volt a főbíró, és azért az úrasztala elé helyezik, mert ugye az előbb is mondtam, ugye, hát nem az úrasztalát, hanem az oltárt keresik a vizitátorok a a templomok vizsgálata során, és hogyha netán megbontják a templomot, akkor tessék, még az alapban is ott van, hogy ez mindig is református templomnak épült. Ez most is ott van Szentesen, tehát egy 20 éve újították fel, azt hiszem, a mostani nagy templomot, és amikor a rekonstrukció megtörtént, az úrasztal alá visszahelyezték ezt a kőtáblát, ki tudja 100 év múlva mit hoz a jövő.
2: Erdély Lajos megerősíti ezt nekünk?
4: Ez így van, fotodokumentáció van a felújításról, 2008-ban fejeződött be ez a felújítás, és ekkor le is fotózták, ki volt véve, olvasható a kőtáblán a Ádám által előbb említett szöveg, és visszahelyezték ezt a úrasztala alá, ma is ott van.
2: Ádámnak adnék egy kis házi feladatot, amit itt el kell végeznie, amíg Éliás Jánostól kérdezek valamit. A kötetből keresnél nekünk egy-két mondatot erre a megholt templom történetből, amit mondtál, hogy érzékletesen leírja, hogy mi történt, és addig hagyd kérdezzem meg Éliás Jánost egy visszautaló történetről. Erdély Lajos említette, hogy neki érdekes volt az átiratukban, hogy néprajzi elemek is előbukkantak, és ugye ön a Debreceni Egyetemnek úgy doktori hallgatója, hogy történelm és néprajz irányban van ez a szakterülete, tehát gondolom, hogy esetleg önnek ebben lehettek hasonlóan érdekes dolgok. Néprajzi szempontból mit ad ez a forrás?
5: Igen, ugye maga a doktori iskola az még nem is olyan fontos ebből a szempontból, mert az csak össze van bomba. Én a történelmi programban vagyok, viszont a múzeumunk alapvetően, ahol én dolgozom, egy néprajzi profilú múzeum, így igen hasznosnak tartottam. Hát most így gondolkozok, tehát, hogy amit leír, hogy az eklézsiák javairól, például tehát a klenódiumokról részletesen, ugye itt olvashatok a Bujavászont is például, vagy az új rendtartásokról, tehát a keresztelés, az úrvacsora, a házasság, halott temetés körüli rendtartásokról ír, egészen részletesen ír egyébként ezekről, akkor a keresztszülő választásokról. Így úgy gondolom, hogy ez tényleg egy kincses bánya, aki még esetleg nem olvasta, vagy nem dolgozta fel. Eklézsia szegényei, most így gondolkozok még, ugye tehát a szociális gondoskodás első jeleit is láthatjuk itt, az alamizsna szolgáltatás. Tehát ez egy több oldalon keresztül leírja gyakorlatilag az egyházközségnek a működését, és minden szabályozását vele együtt.
2: Az alamizsna szolgálat az mit jelent, csak hogy egyet megmagyarázzunk ezek közül, amikről most említett?
5: Az alamizsna az egyfajta pénzjuttatás volt azoknak a szegényeknek, akiknek tényleg semmiük nem volt. Nem kellett például adakozniuk, egyházfenntartásra figyelniük, és hát gyakorlatilag a mindennapi alapvető szükségleteiket megpróbálták valahogy kompenzálni. Ez legtöbbször pénzben mutatkozott meg egyébként.
2: Erre a korszakra jellemző országszerte, hogy a gyülekezeteink ekkor kezdenek erre figyelni, a gyülekezet tagjai között lévő anyagi nehézségekkel küzdő emberekre?
5: Inkább úgy mondom, hogy ekkor találunk rá forrásokat. Tehát a 18. században főleg svájci mintára születnek meg ezek a lelkészi, özvegyi, illetve lelkész árváknak a segítése. Ugye az árva pénztár az főleg a 18. század végén, pont a Békési Egyházmegyében, ugye Szent Miklós is Ebük Sámuel, azt hiszem 1779-ben hozta létre az egyházmegyei kasszát erre vonatkozóan, de helyi szinten én úgy gondolom, hogy már a korábbi korszakokban is előfordulhatott, de Ádám, javíts ki kérlek, hogyha nem így van.
3: Nem, abszolút így van, tehát a források nagyjából ekkortól írják ezt le, miközben azért én is úgy sejtem, hogy ez egy hagyományos formája volt a korabeli szegény gondozásnak. Talán nyugati példákat tudunk hozni, hogy 100 évvel korábbról is van már erre írott forrás, hogy van szegényház. Pont evangélikus példa lesz, de nagyon erős hatása van ezek egyébként a reformátusokra is. Ugye a mai Németországban, Halléban külön árva házat hoztak létre, ahova például a török háborúk miatti árva magyar gyerekek is kikerültek. Most itt evangélikusokról beszélünk, de volt. Tehát volt egy ilyen intézményi hálózat, nyilván nem a mai viszonyokat kell ezzel kapcsolatban elgondolni, de ezt gyakorolták. Viszont kikerestem szöveget a Eklézsia történetből,
2: hallgatjuk,
3: és akkor ezt felolvasnám. Kicsit régies a szöveg, de szerintem érthető. Tehát ugye arról beszélünk, hogy a református templomot Szentesen a katolikus egyház visszavette, elvette, és ezt valóban írja, hogy a megholt templomból lett szomorú kiköltözésünknek rendi és módja. leírja, hogy megjelennék a vármegyei tisztviselők, a plébános, és hogy hogyan történik, mi az a folyamat, és most idézem, így víg ebédhez ülvén az urak, kik most sokkal számosabban gyűltek vala össze, mint máskor, a berekesztő mulatságnak poharát ilyen kívánsággal ajánlák egymásnak. Több kálvinista templomokat is foglalhassunk, melyre szíves áment mondanának. Hallgassa meg maga a árvaházát is az Úr. És itt már utal Jeremiás-es irámaira. Tehát most gondoljuk el, tehát, hogy egy mulatságot tartanak a vármegyei tisztviselők és a jelenlévő katolikusok, és az a felkiáltása a mulatság végén, hogy több kálvinista templomokat is foglalhassunk. És ez valóban így van, tehát nem szentes az egyedüli, csak annyit tennék még ehhez hozzá, hogy az a szerző a krónikának, Béládi István, aki ezt az egész szöveget leírta, ő egy menekült lelkész. A Dunántúról pont azért menekült el, mert bezárták a gyülekezetét erőszakosan. Ugyanez a folyamat lezajlott 2 évvel korábban a Dunántúlon, elmenekült Szentesre, és utolérte az üldözés. Tehát azért ezt el lehet képzelni, hogy milyen lelki traumát okozott, és ugyan rádióban vagyunk, de itt a stúdióban azért fel tudom mutatni, és a hallgatóknak is megmondom. A krónikában szerepel 2 rajz. Ezen egy ilyen buzogányszerű fejet láthatunk, illetve hegyes szúróeszközöket, olyan, mint a véső vagy pályszerre hasonlító szerszámok. Most azért rajzolták le ezeket a eklézsia történetbe, mert amikor elkezdték az új református templomot építeni Szentesen, akkor a vármegyei parancsra a szilárd falazatot, tehát a kő vagy tégla falazatot elkezdték keresni a falban, és ezekkel a szerszámokkal, tehát ilyen véső, buzogány, kalapács-szerű szerszámokkal nekiestek a falnak, hogy hol van benne szilárd falazat, mert azokat ki kellett bontani az épületből, és az eklézsia történet ezt is megrajzolta, hogy ez hogyan zajlott, sőt, még a folyamatot is leírja, mert Isten tisztelet alatt estek neki a templomnak, tehát hogy bent ment az imádkozás, és most a szöveget már nem kerestem ki, elnézést, de valahogy ilyen kontrasztba állítja, hogy az ő Isten tiszteletük csendes ima, és a kívülről meg a borzasztó zajok érik őket, és presszionálják az egész gyülekezetet.
2: De akkor már elkészült a teljes templom, vagy egy ilyen félkész templomban már ott, hiszen hol gyűlnének össze, elvették a templomot, akkor ott...
3: Igen, tehát félkész, tehát hogy úrasztala nincs, falak állnak, talán a mennyezetnek egy része, de tető is úgy, ahogy, tehát egy félkész is. Bár Isten tiszteletet igyekeznek ott tartani, és neki esnek, miközben ők ott vannak bent a templomban.
2: Na most én arra kérnélek, hogy keresd már erre is egy mondatot.
3: Jó, én keresgélem, addig beszéltek most, bocsánat.
4: Csak egy mondat, ami kapcsolódik az előbb Ádám által elmondott falátfúrásokhoz és téglakeresésekhez. A jelenlegi, a most 200 éves templomunk építése is hát nem hasonlóképpen, abból a szempontból hasonlóképpen, hogy körbeépítették a régi templomot az új templommal, és a régi templomban még mentek a szertartások, istentiszteletek voltak, egészen addig, amíg el nem értek a falakkal a tető magasságáig, addig az építkezés és a régiben az istentiszteletek párhuzamosan folytak. Ez majdnem olyan, mint az Assisi Szent Ferenc kis temploma, ugye ott meg is maradt a kis templom, a nagy templom. Assisiben megtalálható az az Assisi Szent Ferenc temploma, ami köré egy nagy bazilikát építettek, és a épületen belül még mindig megvan az Assisi Szent Ferenc temploma.
2: Köszönöm szépen a kiegészítést, és közben Ádám megtalálta szerintem, úgyhogy akkor hallgatunk, Ádám.
3: Megvan ez a szöveg. Tehát arról van szó, hogy Isten tisztelet, és közben bontják a fejük felül a templomot. E hallatlan kegyetlenségem, míg mi a rendszerint való könyörgésünket elvégeztük volna, hanem akkor is egyaránt szerzették a szüntelen varó veréssel a botránkoztató hangzást, jól lehet, kívülről vernék befelé, ugyan még is nem kevésé buffogott, hogy még az éneklés alatt is mindenektől meghallható vala, nemhogy a csendes imádkozásnak ideje alatt. Tehát énekel a gyülekezet, imádkozik, és közben a fejük felől bontják el a templomot.
2: Köszönöm, hogy megkerested, és akkor záró kérdések. A 2 történészhez, Hegyi Ádámhoz és Éliás Jánoshoz szól a kérdés, hogy mennyire volt ez nehéz munka, akár munkaórában, hónapokban kifejezve, volt-e olyan pont, amikor úgy éreztétek, hogy ezt de kár volt elvállalni, mert nem tudok túljutni ezen a latin-magyar, nem tudom milyen mondaton, hogy tekintetek vissza? Hegyi Ádám válaszol először.
3: Jó, nehéz munka volt, körülbelül egy év munkája van benne. Ismertük a szöveget, többször is olvastuk már, de azért pontosan átírni, hogy ott mi szerepel, ki olvas olvasni a szöveget, tehát itt jó, tehát rádióban vagyunk, de hogyha valaki megvásárolja ezt a kötetet és belelapoz a faximilébe, vagyis hát a hasonmásba, azért látni fogja, hogy át van húzva, felülírva, margóra kiírva, romlott a széle a papírnak, tehát hogy nehéz ezeket követni. Tehát egyébként most magam nevében merek nyilatkozni, de szerintem János is ezt mondja, én ezt nagyon szeretem. Tehát, hogy ez egy oknyomozó munka, úgyhogy nagy örömmel csináltuk, de hosszú megtalálni a szövegeket, beazonosítani a személyeket. Volt benne például német kifejezés is, amire az első ember nem is jött rá, hogy ez egy német szó, és akkor ezeket visszatalálni, tehát hogy nem volt egyszerű, de hát pont ezért osztottuk a munkát, hogy az egyikünk olvasta a szöveget, akkor a másik szöveget, és aztán cseréltünk, tehát hogy összeolvastuk a szövegeket, hogy megtaláljuk azokat a nüanszokat, amelyek még esetleg rejtve maradtak, és nem azt mondom, hogy hibátlan lett a szöveg, mert olyan nincs. De én azt merem mondani, hogy egy jó minőségű szöveget sikerült összehoznunk.
2: Héliás János, akiről azt elfelejtettem említeni, de ő szóba hozta a múzeumi munkahelyét, a Györfi István Nagykun Múzeum történésze egyébként. Szóval János, önnek milyen volt ez a munka? Mennyire volt ez nehéz? Meg esetleg a munkaórákról, ha számszerűsítve tudnak valamit mondani?
5: Egyetértek teljesen Ádámmal. Olyan nekem legalábbis egyszer sem fordult meg a fejembe, hogy kár volt ezt elvállalni. Én ezt nagyon élveztem, és valóban tényleg egy oknyomozói munka. Hát, hogy munkaórában mennyi, azt nem tudom, mert ugye, hát ugyan van a szövegszerkesztőnek egy ilyen beépített számlálója, de annyi dokumentumot csináltunk, hogy ezt így összeadni lehetne esetleg. Hát egy évig tartott, ugye januártól novemberig csináltuk a nagy részét, utána már csak ilyen apró munkákat végeztünk rajta, és hogy néhány kulisszatitkot is eláruljak, ugye Ádám említette, hogy voltak áthúzott részek, vagy nehezen olvasható részek, én volt, hogy egy-egy szó miatt a képszerkesztőbe betettem az adott oldalt, és akkor addig retusáltam, addig világosítottam, vagy kontrasztoltam, amíg hát valamit ki nem lehetett olvasni belőle, aztán valamikor még ez sem vezetett eredményre, ott néhány helyen akkor kipontoztuk, tehát ez tényleg olvashatatlannak minősült. Úgyhogy ez egy nagyon szép munka volt, én nagyon élveztem. Jó volt a közös munka is, ugye munkatárs személye is meghatározza egy közös munkát, én úgy gondolom, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és hát ez egy nagyon páratlan forrás, én azt mondom. Tehát ilyen nem igazán van még egy, ami ilyen terjedelemben is. Úgymond önmagában megállja a helyét egy gyülekezet történetben.
2: És akkor Erdélyi Lajosi az utolsó kérdés. Egyetért ezzel a gondolattal, hogy amennyire ön ezt meg tudja ítélni a páratlan forrást, tehát ön is ilyen gazdagnak látja-e, meg hogy mennyire elégedett ön, meg a presbitérium ezzel a munkával, amit Ádám és János elvégeztek, ilyet szerettek volna, emiatt a 200 éves templom ünnephez?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát minden egyes kérdésre igen a válasz. Ez már súlyra is. Bocsánat, hogy ilyen dolgot mondok, de egy kötetből 1,6 kg. Benne van ugye a hasonmás rész, a facsimile rész, benne van egy tanulmány, és benne van a mai nyelvezetre átírt szövege is, és rengeteg jegyzet, magyarázó jegyzet, és ez az egész könyv tudományos alapossággal van feldolgozva. Tehát ez egyrészt alkalmas arra is, hogy azok a történészek, amelyek hasonló kérdésekkel foglalkozzanak, azok történészként is, tudósként is hozzá tudjanak nyúlni, de alkalmas arra is, akit csak ez a kor érdekel, vagy mondjuk a református egyház történet érdekel, az olvashasson róla. Ezért is tesszük azt, hogy az összes olyan református központba, Debrecenbe, Sárospatakra, Budapestre, Pápára, a levéltárakba, könyvtárakba, megyei könyvtárakba, iskolák könyvtáraiba ingyen is bérmentve eljuttatunk ebből egy példányt, hogy a köteles példányokon túl természetesen, hogy használatban is legyen, hiszen azért az elsődleges cél nem az volt, hogy legyen egy szép könyvünk, hanem az volt, hogy mentsük meg ezt a szöveget, és tegyük a közösségnek hozzáférhetővé. És azt remélem egyébként, hogy az utódaink majd ennek a szövegnek a folytatását is valamikor ki fogják adni, és meg fog jelenni egy könyv formájában.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegyi Ádám és Éliás János történészeket, valamint Erdélyi Lajos szentesi presbitert hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
6: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyűjtési tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök egyebek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából, közölte a szervezet. Hazánkban ráadásul van olyan hulladék típus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik Magyarországon, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudásszint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és közterületeken. A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok mintegy 90%-a gyűjti szelektíven a műanyagot, és 75% felett van az italos kartont és papírt szelektíven gyűjtők aránya. Az X kutatása kimutatta, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a ügyel a fém és alumínium újrahasznosításra, ugyanakkor az üveggel már csak bő 55% foglalkozik. A betétdíjas termékeket 10-ből 9 magyar váltja vissza, akik pedig nem, azok közül minden harmadik sértetlenül teszi ki annak érdekében, hogy a gyűjtögetők el tudják vinni. Hulladékudvarban minden második magyar jár rendszeresen, derül ki a felmérésből. Két éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diák Olimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diák Olimpiát. Ebben az évben kis híján elérte a 400 ezret a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diák Olimpia Junior is, a Diáksport Fesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 000 nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
0: Az időjárásról.
6: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
7: Szokok hat még.

0: és erdőmérnök, aki szerint nagy hiba például ősszel teherautókkal elszállítani a zsákokba összegyűjtött faleveleket, amivel jelentősen növeljük az ökológiai lábnyomot. Helyette inkább hasznosítsuk saját kertünkben mulcs vagy komposzt hozzávalójaként.
1: Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni, a természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a föld feletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt terel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik. De ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
0: Remélem, ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Vajon tényleg szemétként kell kezelni a levélhalmokat, a gallyakat, a levágott füvet? Műanyag zacskókba kell zárni és el kell szállítani, vagy netán elégetni, amivel káros anyagokat szabadítunk a légkörre? Szabó Lajos erdőmérnök szerint ezek helyett mulcsolni, azaz újrahasznosítani kell, ami a természetben, az erdőkben magától is megtörténik. A legjobb természetes mulcs a lenyírt fűnyesedék, az összeaprított gallya,

0: és az összegyűjtött levelek elegye. De készíthetünk lombkomposztot is az összegyűjtött levelekből, halmokat képezve belőlük, a levélkupacok nyárig beérnek, jó minőségű humusz képződik belőlük, ami hasznosítható többek között talajjavítás során. Nehéz helyzetben vannak önök most, szakemberek, mert óriási teher hárul önökre, és az a város, aki most nem hallgat a főerdészére, vagy a főkertészére, az szerintem nagyon nagy hibát követel.
1: Örülök, hogy ezt mondja. Az az igazság, hogy én Muzsikál az erdőt szervezek, erdőmérnöki tevékenységet végzek, és hát mind-mind ezekben próbálom a modern, természetes folyamatokra alapozó, természettel harmonizáló szemléletet belevinni.
0: És erre szükség is van, mert ugye önök szakemberek tudják azt, hogy mik azok az évelők, mik azok a fák, növények, amelyek ezeket a klimatikus viszonyokat, amiket most megélünk, el fogják tudni viselni. Mert ezt látjuk, hogy lassan lecserélődnek, nem csak a külterületeken, a városokban is lecserélődnek a növények.
1: Igen, meg gyakorlatilag esetleg új módszereket kell behozni. Akár faültetésekre, akár bizonyos zöldterület fenntartási feladatok esetében már kell alakítani a gondolkodást szerintem.
0: De mennyire kell egyébként átalakítani a gondolkodást?
1: Én a következőt mondom. Az emberek ahhoz vannak hozzászokva, hogy kitalálnak dolgokat, álmodnak, és akkor riprops emberi léptékkel mérve agyuramistenre azonnal megvalósítják. Egy év alatt, két év alatt, gyorsan. Az a lényeg, hogy látványos legyen a dolog, politikai szempontból is, társadalmi szempontból is, bemutatható, stb. És ez által gyakorlatilag olyan technológiák alakultak ki, meg olyan zöldterület fenntartási módszerek, amelyek eleve nagy ökológiai lábnyommal rendelkeznek. És sokszor azt érzi az ember, hogy ezáltal az ember megerőszakolja a természetet, mert gyors, látványos eredményt akar elérni. Most mondok egy példát. Fűnyírás. Mindenhol van. Fűnyírás minden településen, városban. Én emlékszem még, amikor kisgyerek, pici gyerek voltam, akkor még nem nyírták a füvet, úgyis volt élet.
0: Mi nagy fűben játszottunk.
1: Igen, és legfeljebb időnként kaszálták. Most meg mi történik? Ahogy már eléri a 10-20 centis magasságot, már esnek neki fűkaszákkal, tövig nyírják sokszor a füvet, mert bizonyos embereket ez zavarja. Erdőkben is megteszik. Már városi erdőkre gondolok. Én most küzdök azzal, hogy 3 éve most már nem nyírják a városi erdőkben a füvet, és lám-lám a természetes folyamatok még ilyen száraz klímában is elindulnak és teret kapnak, ha teret adunk nekik. Úgyhogy a fűnyírással kapcsolatosan még annyit, hogy amikor már száraz idő van, és nem nő a fű, és akkor nyírják le a füvet, hát akkor abszolút a deflációnak adnak lehetőséget, alkalmat.
0: Igen, és én láttam egyébként képeket nyáron arról, hogy mérték a hőmérsékletet olyan területen, ahol fű van, 10 centis fű minimum, vagy annál nagyobb, ahol beton van, ahol gumilapok vannak lerakva, hát őrült hőmérséklet különbségek vannak.
1: Így van. A másik még, amire fölhívom a figyelmet, hogy rossz szokások alakultak ki. Már ökológiai lábnyom szempontjából rossz szokások alakultak ki, rossz divatok. Ilyen például a öntözött gyepeknek a létesítése és fenntartása. Óriási pénzeket, időt, energiát költenek el az emberek arra, hogy legyen 20 vagy éppen 100 négyzetméternyi gyönyörű, sötétzöld, egyöntetű, nyírott gyepfelületük.
0: És versengenek a szomszéddal, hogy az én gyepem szebb legyen és zöldebb legyen. Tehát, hogy mi mindent képesek az emberek megtenni ezért, hogy tökéletes. Tehát nehogy egy virágszál nőjön a közepébe, ami esetleg rovar vagy mélyleg elő lehetne. Nem, mindent az utolsó szálig ki kell húzgálni.
1: Igen. A másik meg az, hogy rossz beidegződések, félelmek vannak a fákkal kapcsolatosan. Tehát amikor már a ház méretét meghaladja egy fa mondjuk, akkor már vannak, akik elkezdenek félni tőle.
0: De miért? Miért kell félni egy fától? Hát a legnagyobb széndioxid megkötő.
1: Így van. De hát akik nem ezt látják, hanem azt látják, hogy fúj a szél, és akkor ráhajlik a házra. Vagy éppen látnak egy olyan példát, mert ugye a televízió, a média az elég szenzációhajház. És akkor, tehát valahol rádőr egy fa egy autóra vagy házra, az tuti biztos, hogy az megjelenik a médiában, és szenzációt csinálnak belőle. És hát a kis ember az félti a saját kis értékeit, a kis életét. Nem olyan régen történt velem itt a lakóhelyemen, hogy a szomszéd utcába mentem haza, és akkor láttam, hogy egy sor gyönyörű erdei fenyőt ültettek valakik mondjuk 25 évvel ezelőtt. egy ilyen hosszú kertes ház mellé, pont az északnyugati oldalra, ami gyönyörűen védi a házat, ugye az északi szelektől, stb. És már ezek olyan szépen kialakult, megerősödött fák voltak, vitálisak, a háztól olyan 8 méterre lehettek. És akkor a helyi tulajdonos ugye nekiállt ezt kivágni, ezeket a fákat.
0: Atyavilág.
1: És hát én bizony vettem magamnak a bátorságot, és oda mentem hozzá szépen, illedelmesen bemutatkoztam, és hát mondtam neki, hogy én Szabó Lajos erdőmérnök vagyok, és hát úgy érdeklődtem, hogy hát mi az oka annak, hogy kivágják ezeket a fákat. És hát kiderült, hogy ők félnek azoktól a fáktól, és inkább ők kivágják. Mert hát mi lesz, ha rádől a házra? Nem mondom, ennek írtozatos pici esélye van, az erdei fenyő karógyökerű, ezek vitálisak, erősek. Persze nyilván vannak katasztrófa helyzetek, amikor nem lehet mit csinálni, de mondom, én semmiféleképpen nem vágnám ki. És az első reakció az volt, hogy minek dumálok én bele az ő dolgokba, ez az ő magánügyük, ugye a saját portájukon mit csinálnak. Aztán következő nap is arra jártam, és kiderült, hogy csak azt az egy fát vágták ki, aztán jól megsértődtek rám, de azért mégis a családi kupaktanács elgondolkodott ezen a dolgon, és végül is a többi fát nem vágták ki. Még egy rossz szokást úgy elmondok. Ha valahol építkeznek, tehát mondjuk egy ingatlan befektető megvesz egy telket, akkor azon nyomban azzal kezdi, hogy ott a föld színével egyenlővé teszi. Holott ezek a régi elhagyott telkeken régi gyümölcsfák vannak,
0: igen,
1: amelyeket meg lehet újítani, vagy éppen természetes úton ott fölverődött valami juhar, vagy fák, amelyek egy része már 20-30 éves, vagy még idősebb, és a lényeg az, hogy én szerintem az rendkívül fontos dolog, hogy megbecsüljük a múltat, tehát a természetnek az értékeit, amelyek hosszú évek során keletkeztek. Tehát nem olyan egyszerű ott, főleg ezeken a homokhátsági területeken, ahol nagyon kevés a csapadék, nem olyan egyszerű új fát vagy fasort ültetni, hogy az meg is maradjon. Tehát nagyon fontos, hogy megbecsüljük a természetnek az eredményeit, az értékeit, meg az elődeink munkáját.
0: Csak itt jön szembe az a gondolkodásmód, az öngondolkodásmódjával szemben, hogy a gyümölcsfáról lepotyoghat a gyümölcs, azt össze kell szedni, jönnek rá a darazsak, mi van, ha elkezd rohadni, az szemetel, az nem szép látvány. Mert valljuk be őszintén, létrejöttek ezek a mintakertek, tehát ha benézünk, akkor ez a tökéletes golfpályára nyírt fű, minden megtervezett benne, tele kővel és mindennel. Ez van ma. Az e fajta gondolkozás szerintem nehéz befolyásolni, vagy arra rávinni, hogy az értéket nézze. És egyetértek, hogy nem minden áron kellene ledózerolni azt a területet, ahol tényleg gyönyörű fák vannak, vagy éppen gyümölcsfák vannak, hanem inkább meg kéne tervezni, hogy köré építsük azt a házat.
1: Így van, tehát nem kézterveket kell odavinni, okay, hanem a tervezőnek először meg kellene nézni azt a telket, és akkor ahhoz igazítani a meglévő természeti értékekhez kellene igazítani a tervezést. Csak hát ez egy más szemléletet igényel.
0: És ott, ahol egyébként ön él és dolgozik, ott ez a szemlélet milyen? Ugye Kecskemétnek a főerdésze, Kecskemét városnak, és hát ami miatt én megkerestem önt, az egy cikk, amelynek a kulcskérdése az, hogy mi legyen az avarral, és ez azt hiszem most nagyon sok embert foglalkoztat, és nagyon sok települést foglalkoztat. Én azt látom, hogy ma a nagyvárosokban összegyűjtik az avart, és aztán teherautókkal viszik el, ilyen nagy zsákokba gyűjtik, és teherautókkal viszik ezt el.
1: Igen, kertes házakból is, ahol simán lehet egy 2x2 méteres komposzttároló helyet kialakítani. Nem is azt mondom, hogy komposzttárolót, csak a helyet kell kinevezni annak, aztán majd komposztálódik az magától. Tehát nem kell itt feltétlenül ilyen nagy mesterséges építményekben gondolkodni. Ezt ott helyben föl lehetne használni. Én például arra indítványozom a lakosságot, akik véderdők közelében élnek, van kertes házuk, és akkor a zavar zavarja őket, összegyűjtik, hogy hozzák ki oda hozzám, velem egyeztetve, és a véderdőkben elültetett facsemetéknek a mulcsozására használjuk ezt föl.
0: De ezt úgy, ahogy van, összeszedik és kiszórják? Vagy ezt például keverik faprítékkal ezzel-azzal? És ezt azért kérdezem, mert én hallottam olyan szakembert, aki azt mondta, hogy szedjük össze a faleveleket, mert ha nagyon sok falevél van, az ugye elkezd rothatni, káros anyagok szabadulhatnak föl, stb.
1: Én úgy gondolom, hogy is mondjam, én szeretem az egyszerű megoldásokat, ami az emberek számára könnyen kivitelezhető. Önmagában a falevél az egy abszolút elhalt természetes anyag. Gyakorlatilag a természetnek megvan erre a rendszere, ami ezt szépen lebontja és humusszá alakítja. Ezt el kell helyezni megfelelő helyre, ahol gyakorlatilag le tud bomlani. Ott ráadásul az ilyen facsemeték környékén javítja a mikroklímát, nem engedi kiszáradni a talajt, és hát természetesen a humusz réteget is gazdagítja.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy kibújik a földből a jácint, a narcisz, a tulipán, ezeket is lehet takarni falevekkel? Tehát ha például fáknak az árnyékában vannak ezek, akkor a lehulló falevelet hagyhatjuk, mert ezek betakarják és védik?
1: Mindenképpen én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni, a természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a föld feletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt terel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik. De ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több Európai Uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. A meteorológiai világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra, jegyezte meg. Szóvá tette azt is, hogy ezért a 3000 forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több, vagy a béremelés mértéke. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfaji sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel arról, hogy mi mindent kezdhetünk a levágott fűvel vagy lehullott lombbal, illetve gorcső alá vesszük a véderdőket is. Mi a szerepük, miért fontosak? Én akkor hagytam abba egyébként a lombnak az összeszedését egy idő után, amikor rájöttem, hogy amikor kezd bejönni már a hideg, és nem csak az éjszakai hideg, hanem a nappali is, akkor rengeteg bogárnak ad búvóhelyet. Tehát katicák tömkelege van a lomb alatt. Elalszanak, és a lomb betakarja őket. De hát ugyanígy lehet mondani a rőzsehalmokat is, vagy a hatalmas nagy levélhalmokat, ami alá például a sünibe szokott kucorodni. Erre egyébként a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azoknak is felhívja a figyelmét, akik ugye a városokban azzal foglalkoznak, hogy összeszedjék egyébként zsákokba ezeket a hatalmas nagy lomb kupacokat, hogy óvatosan, mert hogy oda bemásznak a sünik, és ott talusszák a téli álmukat.
2: Igen, a városi véderdőben például, mióta én vagyok itt a szakirányító, akkor azóta, hogyha van valami kivágás, a gajaknak egy része mindenféleképpen ott marad a helyszínen. Tehát ilyen kisebb, nagyobb kupacokban le van helyezve, és akkor bizony-bizony kapok kritikát, hogy hát mi ez az áldatlan állapot, ez a rendetlenség ebben a véderdőben, és hát bizony itt van nagy jelentősége annak, hogy az embereknek el kell magyarázni, hogy hát ennek bizony jelentősége van ökológiai szempontból. Az emberek jelentős része egyébként ezt elfogadja. Volt olyan 93 éves néni, amikor elmagyaráztam neki, akkor megköszönte, hogy elmondtam, és azt mondta, hogy ezentúl másként fogja nézni ezeket a rőzsekupacokat, de például volt olyan is, akik azt mondták, hogy őket nem érdekli, ők nekik az nem tetszik, legyen rend az erdőben, gerebézzük ki az erdőt, kaszáljuk le az alját, stb.
1: Nagyon érdekes, mert régen természetes dolog volt, hogy ősszel összehúzták alombot, agaljat és avarégetést végeztek. És fogalmuk sincs az embereknek, hogy ezekkel miket szabadítottak fel a légkörben.
2: Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy a mai élő embernek a legnagyobb problémája az a globális fenntarthatósági és klímaválság, amely nem csak globális szinten lehet erről beszélni, hanem helyi szinten is a bőrünkön, a saját bőrünkön érezhetjük. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindenki elgondolkodjon azon, hogy ő, a kis ember a saját kis életében, ha átgondolja mindennapi szokásait, kitalálja, hogy mit is tehet ő azért, hogy ez a válsághelyzet ez lazuljon, megszűnjön. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a szemléletünkön is változtassunk, de nem elég csak a szemléleten változtatni, hanem a szokásainkon is kell, a mindennapi szokásainkon is kell változtatni. Életmódbeli szokásokat kell divatszerűen kialakítani, amelyek nem járnak környezetterheléssel, vagy legalábbis egy minimális ökológiai lábnyommal járnak. Mondhatnám itt a szemétnek a kérdését, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljük, ami van szemét, azt szelektíven gyűjtsük. Itt a házi komposztálásnak a jelentőségéről is beszélhetnék, vagy éppen a helyi kiskertekben történő élelmiszertermelésről. Én szerintem ezek rendkívül fontos dolgok, hogy tényleg olyan szokásokat alakítsunk ki, amelyek nem terhelik a környezetet. És a másik, ami még föl szokott merülni az egyes emberek részéről, hogy ugyan már, hát ezek globális problémák, én egy ember mit tehetek?
1: A legtöbbet.
2: A 8 milliárd lakosú földön azért, hogy ez változzon. Én úgy gondolom, hogy igenis ezekből a kis pici lépésekből fog majd összeállni az a változás, aminek be kell, hogy következzék ahhoz, hogy tényleg ez a gyönyörű zöld Kárpát-medencei élettér a magyarságnak, illetve az itt élő nemzeteknek megmaradjon, illetve maga ez a zöld bolygó megmaradjon.
1: Sőt, a szakemberek mind azt mondják, hogy pontosan az egyes ember tehet a legtöbbet, mert ha minden ember tesz egy kicsit azért, hogy jobb legyen és élhetőbb legyen ez a bolygó, akkor biztos, hogy élhetőbb lesz. Tehát nem lehet mindent a nagy multikra, meg a nagy gyárakra fogni, mert hogy a nagy gyárak azért termelnek, hogy az egyes embert kiszolgálják, mert az embereknek szüksége van erre, arra, amarra. Az más kérdés, hogy el kéne gondolkozni azon, hogy mondjuk havonta le kell cserélni a mobiltelefont, vagy sem. De egy kicsit vissza, mi a legjobb természetes mulcs? Mi számít annak? Mert ez is most már a kertészmérnökök által egyre inkább mondott, hogy természetes mulcsot használjunk, és hogy ez ott van a kertünkben. Tehát nem kell ezért máshova elmenni, elég, ha ott vagyunk a kertünkben, és megvesszük mondjuk azokat a gépeket, akár egy aprítógépet, egy gólyaprítógépet, amivel mulcsot lehet előállítani.
2: Én úgy gondolom, hogy egyszerű házi módszerekkel is lehet mulcsot előállítani. Én úgy gondolom, hogy a legtermészetesebb mulcs az a falevél. Én a saját kertemben lévő fákról lehulló falevelet szoktam összegyűjteni, és a kis kertemben ezt használom föl. Természetesen mindenféle növényi szerves anyag, akár fásszáró, akár lágyszáró, az alkalmas mulcskészítésre, és én azzal a dogmával sem értek egyet, például, hogy a diófalevél abszolút nem alkalmas. Diófalevelet nyugodtan be lehet keverni más falevelekhez, és az is ugyanúgy elbomlik, és betölti, mint mulcs, a megfelelő szerepet egy ilyen kiskertben.
1: Többször elhangzott az, hogy véderdőt. Miért nagyon fontosak a véderdők? Ugye Kecskemét meglévő zöld felületeinek nagyon fontos részeit alkotják, és a megmaradásuk ugye kulcskérdés egy város életében.
2: A véderdőknek a városok életében, de egyébként minden település életében egyre nagyobb szerepe van, hiszen ahol az ember mesterséges, beépített, lebetonozott tereket alakít ki, ott mindenhol megjelenik a hősziget hatás. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken, főleg a nyári hőség időszakokban jóval magasabb a hőmérséklet, és gyakorlatilag szinte élhetetlen klimatikus körülmények alakulnak ki. És nagyon fontos az, hogy ezt a bizonyos hősziget hatást mérsékeljük, illetve megtörjük, és ebben minden zöld felületnek, különösen a véderdőknek óriási jelentősége, óriási szerepe van, és én azt mondom, hogy minden talpalatnyi helyre, ahova lehet fákat ültetni, oda fákat kell ültetni a városokba. Nyilván az a jó, hogyha ennek megvan a rendszere, egy hálózata, hiszen ez a garanciája annak, hogy akkor ne alakuljanak ki ezek a hősziget jelenségek.
1: Bács-Kiskun egyébként fatelepítés, fa ültetés terén élen jár, mert azt olvastam, hogy a II. Világháború utáni erdősítési programnak állítottak emléket például az emlékerdővel. 30 év alatt 530 ezer hektár új erdőt telepítettek, és 470 ezer hektárt felújítottak, a legtöbbet egyébként Bács-Kiskun megyében.
2: Igen, ez egy valós történet. Nem véletlen, hogy a Bács-Kiskun megyeiek talán a legérzékenyebbek voltak erre a témára, hiszen ennek történelmi gyökerei vannak. Itt ezen a vidéken egyfajta homok altalajú vidékről van szó. A török idők után annyira lecsökkent az erdősültség, hogy sok helyen futóhomok alakult ki, és a háborúk időszakában is folyamatosan a tuberkulózis, mint betegség. Tehát ezek a légúti betegségek, ezek nagy arányban jelen voltak. Tehát kifejezetten az emberek egészségének a védelme szempontjából kezdtek el fákat ültetni, és komoly programok voltak erre vonatkozóan. Természetesen az erdészek élen jártak ebben a történetben, hogy ezt úgymond nagyüzemi módszerekkel is ezeket a faültetéseket fölpörgessék, és hát ezért is van az, hogy nem Bács-Kiskun megyének az erdősültsége ma már a legalacsonyabb, viszonylag sok erdőterület van Bács-Kiskunban. Bár hozzá kell tennem, hogy mostanában vannak az erdősítés ellen érvelők is, akik azt mondják, hogy hát bizony az erdők azok sokkal többet párologtatnak, mint például a gyep felületek, és a vízkészleteknek a fokozatos kihasználásával járnak együtt. Én azt mondom erre vonatkozóan, hogy egy lakóterület, egy lakóövezet esetében szinte létkérdés az, hogy ott legyenek fák. Igenis, az emberek védelme érdekében rendkívül fontos, hogy a városaink, a településeinket fákkal, véderdőkkel vegyük körbe, és a lakó helyünkön, konkrétan a házak közelében is minél több árnyat adó fa legyen, ami nem csak széndioxidot köt meg, hanem olyan helyi klímakiegyenlítő hatással bír, aminek következtében elviselhetők ezek a hőségidőszak nyári hónapokban.
1: Ha a mostani időjárási viszonyokat nézzük, és ez valószínűleg fokozódni fog, tehát, hogy egyre melegebbek a hónapok, egyre kevesebb a csapadék, főleg a nyári időszakban. Akkor jelentősen átalakulhat egyébként Magyarország tájképe is? És itt a fákra gondolok elsősorban, hiszen az idei nyár, a 2024-es nyár megmutatta, hogy például vannak olyan fafajok, amelyek nagyon megsínlették ezt a csapadékhiányos időszakot. Itt a nyírfákra gondolok, a hársakra gondolok, talán az ezüsthárs volt az, amelyik a legtovább bírta. A legtöbb hárs az már júniusban elkezdte hullatni a lombját. A fenyőkről meg már nem is beszélek, amelyek tönkrementek Magyarország egyes területein.
2: Igen, ez egy valós probléma. Az erdészek most már egyre komolyabban szembesülnek itt a klímaváltozásnak a következményeivel. Bizony Bács-Kiskunban is, Békés megyében is, de az ország minden területén lehet egyre nagyobb aszálykárokat megtapasztalni, és van, ahol konkrétan erdőrészletek pusztulnak ki több hektáron. Ez tényleg egy valós probléma, tehát egy kicsit újra kell értékelni szakmai szempontból is mind az erdőtelepítési lehetőségeinket, mind az erdőfenntartási lehetőségeinket. Bizony minden fafajnak megvan a klímaigénye. És vannak olyan fafajok, amelyek kedvezőtlenebb, szárazabb, klimatikus viszonyok között is meg tudnak élni, másoknak kifejezetten a humid, nedves klímák a kedvezőbbek. Itt van például a bükknek a kérdése, ami a legmagasabb térszintekben, a leghumidabb klímákban érzi jól magát Magyarországon, és hát bizony itt a erdész professzoraink már előre vetítik, hogy gyakorlatilag például a bükk fafajnak a térfoglalása az gyakorlatilag töredékére fog csökkenni Magyarországon. Nyilván ez minden fafajra igaz, hogy a jelenleg térbeli helyfoglalásuk az meg fog változni. Valószínűleg az erdőszyep klíma az egyre nagyobb területen lesz jellemző, a cserestölgyes klíma szintén egyre nagyobb területen, tehát a bükkös klíma és a gyertyános tölgyes klíma azok fognak erőteljesebben csökkenni, illetve visszaszorulni. Nyilván ez elgondolkodtat mindenkit. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban oda kell figyelni a természetes folyamatokra. Amit tehetünk az, hogy minél diverzebb erdőket hozunk létre, minél fafajgazdagabb erdőket hozunk létre, és adott esetben, ahol az erdőállomány nem tud zártan fönnmaradni, azokat a területeket is becsüljük meg, még ha csak ott egy cserjés van, vagy ha éppen egy gyepfolt, tisztás folt alakul ki egy erdőben, azt is meg kell becsülni. A másik meg az, hogy én érzem a felelősségemet. Tehát én már egyetemista koromban süni klubot szerveztem gyerekeknek, azért, mert akkor is már eltökélt voltam abban, hogy igenis az embereknek a környezeti szemléletén változtatni kell. Egyre többen vagyunk a Földön. Az az igazság, hogy az emberek keresik a boldogságot, és sokszor nem helyes úton járnak. Tehát azt hiszik, hogy az anyagi javak, ez az állandó pörgés, hogy majd az vezet a boldogság irányába, hát ezek az emberi gyarlóságból fakadnak. Na de hát ez megint csak messze vezet, hogy erről elbeszélgetni, de én azt mondom, hogy lassítani kell, egy kicsit saját magunkra is, meg a természetre is jobban odafigyelni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a mulcsolásról, a lombkomposzt készítésről és a véderdők szerepéről beszélt Szabó Lajos erdőmérnök.
3: Néha

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyház kerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tűzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyűjtési tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami komoly, összehangolt védekezést és össztársadalmi összefogást is igényel. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium is megtette a szükséges intézkedéseket, mivel az iskolai tanév ugyan véget ért, de a szakképzésben továbbra is szakmai gyakorlatok és tanműhelyi foglalkozások zajlanak, a felsőoktatásban pedig még vizsgáznak a diákok, és országszerte gyermekek ezrei vesznek részt nyári táborokban, írt a közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A pedagógusoknak még a következő héten iskolai munkájuk van, de az extrém hőség miatt a vezetőknek lehetősége van otthoni munkavégzést biztosítani hétfőn és kedden. A tartós hőség ezekben a hetekben mindenhol fokozott odafigyelést igényel. Az intézményekkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, a visszajelzések alapján a helyi adottságokhoz igazítják a nyári működést és a szükséges intézkedéseket. A gyermektáborokban a szabadtéri programokat lehetőség szerint védettebb beltérbe kell szervezni ezeken a napokon. A szakképzésben szükség esetén módosítják a gyakorlati képzések rendjét, és több pihenőidőt biztosítanak, míg a felsőoktatásban is kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő körülményekre, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több Európai Uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beépíteni. beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. Partnervállalatok segítségével alakítottak ki két korszerű eszközökkel felszerelt tantermet a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karán. Az oktatástechnikai fejlesztést két cég támogatta több millió forint értékben, ostáblákat, laptopokat, projektorokat ajánlottak fel a karnak. A részleteket Pepó Péter professzortól hallják.
2: Az együttműködésünk a legkülönbözőbb cégekkel több évtizedre, 40 évre terjed vissza. Ez elsősorban kutatási együttműködés. Ezt követően kb. 20 évvel ezelőtt kezdődött olyan oktatási együttműködésünk, amely arra terjedt ki, hogy elvittük a cégek bemutatóira, tanácskozásaira a hallgatókat, nyári gyakorlatokat töltöttek ezeknél a cégeknél, és másfél éve ezelőtt vetődött fel a KVS és a Corteva részéről, hogy ők nagyon jól tudták, hogy meglehetősen szűkös a pénz lehetőségünk az oktatás technikának a korszerűsítésére. És ezek a közös beszélgetések tették lehetővé, hogy formálódjon egy olyan elképzelés, miszerint van két gyakorlónk, tantermünk, és ennek a korszerűsítésére ők pénzügyi segítséget, szakmai segítséget nyújtanak. Egy olyan korszerű oktatástechnikai berendezéssel látott két tantermet sikerült berendezni, amelyben párhuzamosan mehetnek a projektoros vetítések, okostáblán, PowerPointos prezentáció, megjelölhetnek, kiemelhetnek a kollégák különböző adatokat, jelenségeket összehasonlíthatják, tehát a szokásos tábla és kréta helyett a mai kornak megfelelő, a mai nemzedéknek, generációnak megfelelő érdekesebb technikát is tudnak alkalmazni. Ez az első két tanterem, a Béken példaértékűnek szeretnénk állítani a többi agráris intézet és tanszék elé, hogy lehet ilyen megoldásokat találni.
1: Két éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis híján elérte a 400 ezret a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diákolimpia Junior is, a diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 ezer nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. június 29-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint általában gyengén felhős, napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél napközben időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. És akkor a tartalomból. Gyovai Helén immár 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott családjával, amikor csak tudnak utaznak, ezekből az élményekből születtek első művei is. Hitvallása szerint az írás felelősség saját tapasztalataiból is táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonal tervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a Dolce Vita alatti rétegeket is. Nemrégiben hazalátogatott, többek között szülővárosába, Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kis Juhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, első rész, 12. versétől olvasom a 17. versig. 1 Timóteus 1, 12-17-ig. Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéjét üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Mi végre teremtetett az ember? Isten azért hívott életre bennünket, hogy őt az örökké való királyt dicsérjük. Megosztja velünk szeretetét, megláttatja hatalmát, nagyságát. Az egyedül bölcs Isten, aki az örökké valóságban lakozik, a mai napon is velünk van. Vele van földön lakó népével, velünk. Velünk az Isten minden pillanatban. Soha ne kételkedjünk a mindenható Úrban. Az örökké valóság királya az egyetlen Isten. Most is mély hálaadással borulunk le előtte. Isten páratlan, lénye egyedül álló, nincsenek vetélytársai. Pál apostol tudatja, hogy ő apostoli tisztséget kapott. Ez azt jelenti, hogy levelei, amelyeket a Szentírásban olvashatunk, nem csupán szívhez szóló tanítások, hanem olyan beszéd, amelyeket Isten üzent általa. Ebben erősíti meg Timóteust és bennünket. Az Úristen szava egyedüli, hitelt érdemlő szó. Igaz ez a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, mondja a 15. vers. Majd az apostol személyes életéről beszél. Hálát ad az örökké valóság királyának, mert megadta neki a megtérést és azt a kiváltságot, hogy apostol lehet. Elhivatása nem magától, hanem Krisztustól van. Isten megbízhatónak tartotta. Tisztában van azzal, hogy természeténél fogva nem lett volna alkalmas, de a Szentlélek tüze átjárta, és megbízatásának titkát, a belső erőt Jézus Krisztustól kapta. Milyen volt Pál, mit mondott magáról? Jól lehet előbb Istent káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 13. vers. Pál magasan képzett farizeus, aki a zsidó törvények, a Tóra írás tudója és tanítója volt. Polgári foglalkozására nézve sátorkészítő mesterséget tanult. Olyan farizeus, aki őszintén igyekezett betartani a mózesi törvényeket, valójában Isten minden törvényét, de természeténél fogva gőgös, erőszakos ember volt. Ebből a természetéből fakadt az Isten káromlás, az üldözés, mások bántalmazásában, megalázásában, börtönbe vetésében örömét lelte. tudatlanul cselekedett. Emberi mércével mérve Pál rossz indulatú és agresszív ember volt, de Isten irgalmassága nem ismer lehetetlent. A mindenható kegyelme kiárat rá. Isten lelke átjárta, megtért a damaszkuszi úton, megváltozott, és most már az evangélium hiteles tanítója. Hamis tanítók léptek fel, és tanításaikkal szemben hirdeti a keskeny utat, a Jézus útját. Tudta, Isten akarata az, hogy az evangéliumot minden nép megismerje, amelyről így ír. Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első vagyok én. 15. vers. Ha a Szentlélek téged is meggyőzött már bűnös voltodról, és szívedben érzed a bűn rád nehezedő, nyomasztó terhét, akkor most hallanod kell, hogy Krisztus Jézus vétkeseket menteni jött a világra. Valld meg bűneidet Jézusnak, és ő megbocsát. Keresztjén elhivatásodban erősödj meg. Isten téged kiválasztott, hitet adott, és a mai napon is megadja neked, amire szükséged van. Hitet, testi-lelki erőt a küzdelmeidhez. Pál azt üzeni, ha rajtam könyörült az Isten, könyörül másokon is. Bárkin, mindenkin, aki hozzá menekül. Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, apostolok cselekedetei 2.21. A mi életünkben is ez a legfontosabb, a te életedben is. Menjünk Jézus Krisztushoz, ami megváltónkhoz, most is. Volt egy férfi, aki vasárnap délutánonként kiült háza elé a kiskapuba. Kezébe vett egy korsó sört és emelgette. Háza előtt többen is elmentek, akik igyekeztek a délutáni istentiszteletre. A férfi gúnyosan beszélt hozzájuk. Jó napot! Látom, templomba igyekeznek, de a maguk istenét még soha nem látta senki. Miféle istent mennek imádni? Nézzék csak! Ez itt a kezembe, ez a sör, ez az én istenem. Ezt legalább látom. Ez segít nekem. Hétről hétre, vasárnapról vasárnapra egyre cifrább megjegyzéseket tett a templomba igyekvőkre. Az istenfélő emberek nem nagyon mondtak neki semmit. Imádságos szívvel tűrték a sok megvető megjegyzést. A sörös korsóját emelgető férfi emellett igen-igen kötekedő volt. Igen ám, de egyszer csak Isten megszólította ezt az embert. Történt az életében egy-két dolog, és a férfi megváltozott, megtért. Bűneit belátta, mélyen magába szállt, és Jézus Krisztus keresztjénél leborulva bocsánatot kért. Úgy gondolta, el kell mennem a templomba. Imádkoznom kell az Úr Jézus Krisztushoz. Nekem is Istent kell imádni ezután. A változás látható volt az életében. De amikor bement a templomba, azzal szembesült, hogy ott vannak azok a templomba járó emberek, akiket ő hosszú éveken át gúnyolt. Most hogy nézzen a szemükbe? Isten szent lelke hathatósan munkálkodott a férfiban, aki odament a templomban azokhoz az emberekhez, akiket szavaival megbántott és sorra bocsánatot kért. Ne haragudj, hogy megbántottalak. Nem tudtam, mit beszélek. Bocsáss meg nekem. Most már én is megváltoztam. Így ment oda egyenként, és a templomba járók meglepődtek, de örültek annak a csodának, amit az Úr Jézus Krisztus végzett ennek az embernek a szívében. Istennél semmi sem lehetetlen. Örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk, dicsőítünk téged, aki szent lelked által meg tudsz bennünket újítani. Aki végbevitted megváltásunkat egyszülött fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük a földi életet, amit ajándékba és örömünkre adtál. Segíts, hogy hálatelt szívvel dicsőítsünk és szolgáljunk életünk minden napján. Légy gyógyító orvosunk, hogy a betegség lelke el ne hatalmasodjon rajtunk. védelmez minden ellenséges és rosszindulatú helyzetekben, add meg nekünk azt, amit kérni sem tudunk, de nekünk akarsz ajándékozni. Hallgass meg, Szent Atyánk, Jézus Krisztusért. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyűjtési tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forint spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, Gyovai Helén immár 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott. Családjával, amikor csak tudnak, utaznak. Ezekből az élményekből születtek első művei. Hitvallása szerint az írás felelősség saját tapasztalataiból táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonaltervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a Dolce Vita alatti réteget is. Nemrégiben hazalátogatott többek között szülővárosába, Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek. A riporter Balázs Alexandra.
2: Szeged és Olaszország között volt egy nagyjából 7 éves budapesti intermezzo is, szóval nem volt teljesen közvetlen az én utam. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 10 éves korom óta teljesen odáig vagyok Olaszországért, nem vagyok egyedül ezzel a betegséggel, ezt tudom. Gyakorlatilag az első olyan külföldi utam, amikor nem a szüleimmel utaztam, az Olaszországba vezetett, és innentől kezdve teljesen meg voltam őrülve. Olaszul akartam tanulni, tehát én már úgy választottam gimnáziumot, hogy olaszul tanuljak, akkor utána egyetemen is szerettem volna ezt folytatni, de végül a jogi kart választottam. De azért volt egy egyéves Erasmus kitérő megint csak Olaszországba, és egyetem után klasszikus felkerültem Budapestre, dolgoztam, éltem a magam életét, aztán egyszer csak berobbant az életembe az olasz szerelem.
3: Egy olasz úriember személyében?
2: Igen, aki akkor Magyarországon dolgozott, és miután egy pár évig otthon együtt voltunk, neki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt, és egy rövid ideig tartó ingázás után dönteni kellett valakinek, hogy, vagyis hát, hogy nekem, leginkább, hogy költözök-e Olaszországba, vagy akkor vége a kapcsolatnak, mert valakinek lépnie kell egy ilyen helyzetben, és mivel ő már volt Magyarországon, ezért adott volt, hogy majd én leszek ez a valaki, és így történt, hogy 2010-ben aztán ide költöztem.
3: És nem bántad meg? Olyan volt, mintha hazamentél volna?
2: Hát olyan volt, mintha hazamentem volna, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz volt az első, nagyjából 2 év. Én úgy jöttem ki, hogy már terhes voltam a kislányommal, az utolsó trimesztert értem meg Olaszországban, a gyerek születését, majd az ezt követő gyermekágyi depressziót és ennek minden mellékhatását. Plusz ugye ehhez hozzá csatlakozik az, hogy ráadásul ugye kiszakadtam a megszokott környezetemből, nem volt a közelemben a családom, a barátaim, szóval nem volt egyszerű az eleje. Ráadásul nem igazán az a kalandvágyból külföldre költöztem, életkorban voltam, tehát én azért már majdhogy nem 30 éves voltam, amikor ide kerültem, volt már otthon biztos egzisztenciám, volt lakásom, tehát hogy így sok szempontból azért meg kellett birkózni. Direkt úgy szerveztem meg a kiköltözésemet, hogy azért nem égettem föl mindent magam után, tehát ingyesre jöttem Olaszországba, tehát ott volt a lehetőség, hogyha valami nem sikerülne, akkor majd én visszamegyek a munkahelyemre, ahonnan eljöttem, a lakásom ott volt, tehát igazából volt visszaút, csak azért mégiscsak egy hatalmas váltás ez, amit fel kellett dolgozni, amikor ide kerültem. Aztán elmúltak ezek a kezdeti agybajok, és utána minden beállt a rendes kerékvágásba, onnantól kezdve pedig, hogy találtam magamnak munkát, onnantól kezdve pedig teljesen sinem az élet.
3: De egyébként az írás segített, tehát azon az időszakon, mert hogy akkor kezdted el írni a baba blogodat.
2: Igen, eleinte egy baba blogot írtam, klasszikus, de hát az csupán a családnak, meg csupán az ismerősöknek. Aztán ugye elcsöpredett a gyerek, már kevésbé volt érdekes a külvilágnak, de már megszokott volt. Nem voltak olyan hatalmas újdonságok, hogy most mikor kezd el lépni, vagy mikor jön az első fogal, vagy ilyesmi. És akkor már nem is tudom, hogy mi volt az apropója, de egyik nap felnyitottam a laptopot, és akkor úgy döntöttem, hogy változtassunk tematikát, és Olaszországgal kapcsolatban kezdtem el blogposztokat írni, amit szerintem akkoriban rajtam kívül még nem nagyon olvasott senki. Aztán egy ponton egy magyar internetes portálnak a blogos részlegén kezdtem ezt csinálni, akkor talán a legismertebb internetes portál volt, és egyszer-kétszer kiemelték a főoldalra a cikkeket, és akkor onnantól kezdve jöttek az olvasók.
3: És ezek már teljes mértékben Olaszországról és az ott szerzett tapasztalataidról szóltak?
2: Igen. Hát akkor még magam sem tudtam, hogy milyen irányba akar ez indulni, vagy most ezt hova fog vezetni, hanem klasszikus blog posztok voltak, tehát nem tudom, egy hétvégén elmentünk kirándulni valahova, akkor én ezt leírtam. Tehát én, akkor még inkább ilyen, de most ez már 10 évvel ezelőtt volt, tehát ilyen igazi klasszikus napló típusú bejegyzések voltak ezek. Aztán kezdett el később ugye átváltozni kicsit mássá.
3: És hogyan lett ebből könyv?
2: Hát a könyv az későbbi születés, ugye 2020 végén járhatunk.
3: De mert, Covid időszaka?
2: Igen, mert Covid van, és mi nagyon be vagyunk zárva Olaszországban, és felfedezek a Facebookon egy regényíró kihívást, aminek az a lényege, hogy novemberben minden nap írni kell 10 000 karaktert, és hogyha ezt teljesíted, akkor a hónap végére ugye megvan a 300 000 karakter, ami általában egy regénynek a terjedelme, és hát én ezt teljesítettem, majd elküldtem a kéziratot Fejős Évának, mert ő hirdette ezt a kihívást, és eltelt egy hónap, semmi hír nem volt felőle, nem is tudom, hogy mit vártam, én csak így elküldtem, és akkor egyszer valamikor decemberben, sőt, az is lehet, hogy már januárban felhívott telefonon, és nekem meg éppen kiesett a kezemből a partis, mert hogy az volt a kezemben, erre emlékszem, és mondta, hogy hát, hogy elolvasta, és hogy mennyire szuper, és ő úgy gondolta, hogy ő ezt kiadná.
3: És melyik volt ez az első könyved? Ez a Hogyan lettem olasz mamma?
2: Igen.
3: Nem volt nehéz írni?
2: Nagyon könnyen ment, mert egyrészt ugye nem volt semmi más jobb dolgom, mert nem lehetett kimozdulni a lakásba, mivel is töltsük el a felszabadult időnket. Ez volt a hívás, mivel töltsük el, és ugye elég gyorsan ugye megtaláltam erre a megoldást az írással. Jó, azt nem mondom, hogy én minden nap 10 000 karaktert írtam, mert azért az író sem egy robot, úgyhogy azért átlagot kell számolni. Tehát lehet, hogy egyik nap 5 000 volt, ha pedig hétvége következett, akkor 15 vagy 20. De a lényeg az, hogy a hó végére összejött.
3: De te magyarul írtál, ugye? A magyar olvasóknak.
2: Persze, persze, persze.
3: De miért? Úgy gondoltad, hogy tudsz nekik újat mondani, vagy olyat, ami hasznukra válhat?
2: Hát egyrészt, mert magyar az anyanyelvem, tehát én magyarul szeretek írni. Olaszokat is nagyon jól ismerem, de azért azt talán még mindig jobban tudom, hogy mik azok a dolgok, amire a magyarok kíváncsiak, hogy mi érdekli őket. Úgyhogy igazából fel sem merült bennem, hogy ez nem magyarul szülessen meg, vagy nem magyar közönségnek szülessen meg.
3: És igazság szerint ezekben a könyvekben, mert ugye most már 5 könyved van, Uti Kalauz az édes élethez, 50 felejthetetlen élmény Olaszországban, Hol vagytok olasz amarózók, akkor ott van az Ó, azok az olasz szerelmesek, Ez az utolsó könyved, most itt voltál Magyarországon, és 4 napon át mutattad be a könyvedet. De hogy tipikusan olasz témákat választottál, tehát azokat a témákat, amikből igazság szerint megtudjuk, hogy az olaszok miért is olaszok, és miért olyan híresek az ételeikről, az életmódjukról, a mentalitásukról, a habitusokról.
2: Hát egyik hozta maga után a másikat, tehát miután megírtam a Hogyan lettem olasz mammát, utána automatikusan jött a Hol vagytok olasz amarózók, majd le akartam egy kicsit csatlakozni erről a szerelmes vonalról, És akkor kezdtem el írni az Uti Kalauz az édes élethez. Az kicsit ugye más jellegű, tehát ott van 50 élmény, illetve a második részében az édes élet újra tölt egy másik 50 élmény, amit szerintem nagyon érdemes kipróbálni Olaszországban. És az egyértelmű volt, hogy Olaszország. Mi az, amiben én tudnék még tanulni érdekeset, vagy újat mondani, amiben annyira autentikus vagyok, mint ebben a témában. Tehát, hogy ehhez azért így ragaszkodtam. Édes élet újra tölt volt a negyedik, és akkor utána azért eltelt egy pár év most, amit kihagytam. Amikor így végre újra visszatértem az írás berkeibe, és akkor visszatértem a szerelemhez is. Tehát azok az olasz szerelmesek.
3: De ugye ezekhez a könyvekhez kellett az is, hogy rengeteget utaztok.
2: Igen.
3: Olaszországon belül utaztok legfőképp, vagy azért jártok külföldre is?
2: Ó, járunk külföldre is, de Olaszországon belül nagyon sokat utazunk. Pár évvel ezelőtt vettünk egy lakóautót, úgyhogy gyakorlatilag, amikor van egy szabad hétvégénk, ahol mondjuk nincs a gyereknek sportversenye, vagy ilyen típusú kötelező program, akkor mi állandóan megyünk.
3: Rengeteg hely van még, amit föl kell fedezni?
2: Hát azért nem annyira rengeteg, tehát eléggé jól lefettük mi már ezt az olasz térképet, de azért egy-kettő még ott maradt, amit ki kellene próbálni, csak nem annyira egyszerűen megvalósíthatók.
3: De miért azok? Mely részei Olaszországnak?
2: Hát nekem két olyan sziget van, amit még így ki szeretnék mindenféleképpen próbálni, vagy meg szeretnék látogatni. Egyik Lampedusa, a másik pedig Pantelleria. És hogyha kicsit valaki ismeri az olasz földet, akkor tudja, ezek Olaszországnak azon szigetei, Szicíliához tartoznak, amelyek már közelebb vannak az afrikai partokhoz, Olaszországhoz. És eléggé problémás őket megközelíteni. És a távolság miatt nem az a típusú hely, ahova egy hosszú hétvégére az ember elutazik, mert elég bonyolult megszervezni. Úgyhogy ez még szervezés alatt áll. Főleg azért, mert én nem nagyon bírom a meleget, tehát hogy én főszezonon kívül mennék ezekre a helyekre. Ilyenkor pláne nem olyan egyszerű.
3: De egyébként tudtok is utazni, nem? Mert hogy Olaszországban általában nagy a család, tehát elég népes, és hogy nem biztos, hogy ők egy helyen laknak. Nálatok is ez van?
2: Hát nálunk is ez van, a családnak egy része az Campania régióban, tehát Nápoly környékén él, illetve többi része, az pedig külföldön, az olaszok is ilyen óriási kivándorló nemzet, úgyhogy a férjem családjának egy része az Svájcban, másik része Argentínában él, úgyhogy ha meg akarnánk mindenkit látogatni, akkor simán bejárhatnánk egy pár kontinens.
3: De te egyébként megmaradtál magyarnak, magyar-olasznak, olasznak, tehát hova lehet téged most már besorolni? Mert ugye a kislányod az kint született, tehát ő ugye teljesen olasz. De azért nagyon sok időt tölt, ha jól tudom, itthon is.
2: Igen, hát a gyerek az nyilván Olaszországban szocializálódott, sok időt töltött Magyarországon, tud magyarul, úgyhogy ő inkább olasz, mint magyar, de azért megvannak benne a magyar vonások is. Én már magam sem tudom, hogy hova soroljam magam, tehát nyilván azért alapvetően magyar vagyok, és 30 évig azért csak Magyarországon éltem, azt pedig elég nehéz, hogy is mondjam, így egyszerűen zsebre tenni és megfeledkezni róla, de azért 16 év alatt már eléggé sokat változtam én is, sokat idomultam az olaszokhoz, sokat tanultam tőlük, alkalmazkodott hozzájuk, meg a környezetemhez, az életstílusom, úgyhogy
3: nagyon hát, mások, nagyon mint mi?
2: Az olaszok? Hát sok mindenben különböznek. Még akkor is, hogyha természetesen Európán belül vagyunk, és azért alapvetően ugyanazon a vonalon mozgunk, de azért vannak kulturális különbségek.
3: Jó ételek, olaszosság, ráérünk arra még.
2: Igen.
3: És ez az életnek a szeretete. Igen. És ugye a család, mert a család, ha jól tudom, Olaszországban az nagyon fontos szerepet tölt.
2: Igen. Ezeket csak megerősíteni tudom. Nem tápolok rá egyikre sem. Pontosan. Úgyhogy én is, amikor meg szokták kérdezni, hogy mi az, amit legjobban szeretek itt, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy az élethez való viszonyulásuk, az életigenlésük, az optimizmusuk, az, hogy soha nem keserednek el igazából, hanem mindig, hogyha valami problémájuk van, vagy ha valami nehézségbe ütköznek, akkor az az első dolog, hogy tutto si risolve, minden megoldódik. Nem az, hogy úristen, most akkor mi lesz, és biztos, hogy nem.
3: És negatívum. Igen, igen, mert mi csak a negatívumra tudunk, tehát hogyha valami igen. probléma adódik, akkor mi nem azt látjuk, hogy hogyan lehet megoldani, és pozitívan fog ez végződni, hanem kész, itt a világ vége, és ennyi. És csak a negatívumokat igen. látjuk.
2: Ők pedig pont az ellenkezője. Ezt kell tanulni tőlük.
3: Igen, van mit tanulni tőlük. Uh-huh. Hogyan változtál te, mint író az elmúlt évek alatt, ha a könyveidet nézzük?
2: Szerintem alapvetően nem sokat változtam, tehát hogyha valaki olvasott már tőlem, de nem muszáj könyvet, elég, hogyha egy blogposztot, vagy esetleg egy közösségi média posztot elolvasott, én azért szeretek kicsit ironikusan fogalmazni, szeretek kicsit kiszólni a közönséghez a sorok közül, és ez szerintem mindegyik könyvben megmaradt, még az utolsóban is. Néha már annyira túlzásba viszem ezeket a kiszólásokat, hogy a szerkesztőnek azért halkítani kell rajtam az ironizálás tekintetében.
1: Kedves hallgatóink, Gyovai Helén íróval Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forint spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Új mérföldkőhöz érkezett a Betesda gyermekkórház, átadták az ország első hiperrealisztikus csecsemőbeteg szimulátorát. A gyermekápolók és gyermekorvosok ezentúl minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat. A 20 millió forint értékű eszköz a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével került az intézménybe. Ez a világ egyik legfejlettebb betegszimulátora, amely a gyermekkórház Scale laborjának egyik kulcsfontosságú eszköze lett. A csecsemő szimulátor legkülönlegesebb funkciói közé tartozik a kutacs méretének módosítása, a fényre történő pupilla reakció, a görcsrohamok és a keringés megállás szimulálása. Emellett az intubálást és a légcsőkanül cseréjét is gyakorolhatják majd a medikus hallgatók. Megdőlt a hazai országos melegrekord szombaton, Budakalász állomáson 40 fokot mértek, mellyel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet országos rekord született, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi rekord 37,5 fok volt, melyet Örkény állomáson 1994-ben mértek. Bodán csak 26,3 fokig hűlt le a levegő szombaton, így a legmagasabb napi minimum hőmérséklet országos rekord is megdőlt. A meteorológiai szolgálat Budapest-Újpest állomásán 39,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet fővárosi rekord született. A korábbi rekord 36,5 fok volt, melyet már nagyon régen, 1935-ben regisztráltak. Idén már 7. alkalommal rendezi meg az Abaújvári Református Gyülekezet a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával a Lelkesítő elnevezésű családi napot. Július 4-én szombaton beszélgetések, koncertek, gyermekprogramok, bizonyságtételek lesznek hallhatók. Barna Sándor Tiszáninneni Református püspök délelőtti nyitó áhítatát követően a számtalan program mellett bemutatkozik a Gyökösi Intézet, valamint a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. Ebben az évben a nap témája az édesanyák. Ennek jegyében az édesanya, mint az otthon melegének őrzője címmel rendeznek kanapébeszélgetést házaspárok részvételével. A családi napon a gyerekeknek többek között kézműves sátorral, arcfestéssel, bűvészműsorral, ugrálóvárral és népi játszótérrel készülnek. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat. A balatoni táborozásra Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Ausztriából és Horvátországból is érkeznek magyar gyermekek. Az erdélyi Erzsébet táborban magyarországi és erdélyi gyermekek táboroznak együtt, és vesznek részt székelyföldi kirándulásokon.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. június 29-e hétfő reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél napközben időnként megélénkül. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. De nézzük, mivel is várjuk hallgatóinkat ebben az órában. A Tiszán inneni református egyházkerület tudományos gyűjteményei kiállítással idézte fel az 1945-ben Szovjetunióba elszármazott könyvek sorsát. A kiállítást a múzeumok éjszakáján nyitották meg a sárospataki nagykönyvtár dísztermében. A résztvevők közösen emlékeztek arra a több évtizedes hallgatásba kényszerített, majd kalandos fordulatokkal teli kutató munkára, melynek során sikerült azonosítani az eltűnt kötetek őrzési helyét a Nyizsnyi Novgorodi állami megyei könyvtárban. A könyveket éppen 20 éve, 2006-ban szállították haza. Az alkalom erre az izgalmas történetre hívta fel a figyelmet. A megnyitó beszédet dr. Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtár főigazgatója tartotta, aki 20 esztendeje részt vesz a feltárás folyamatában.
2: Hát Moszkvába is, vagy Nyizsnyi Novgorodba, vagy Kazányba is ugyanúgy lehet egyébként rengeteget tanulni, rengeteget látni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. De ugyanakkor elkezdtünk arról tárgyalni, mi lenne, ha visszaadnátok, és akkor itt jött az a réteg, hogy olyan embereket megszólítani, akinek államigazgatás

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 29-e van, Péter és Pál napja, de ma ünnepelnek Ádám, Beáta, Emma, Ivetta, Judit, Orbó, Pável, Pósa és Ulászló nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1456-ban harmadik Kallixtusz pápa elrendeli a déli harangozást. A közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a végső csata előtt 3 héttel pogányok elleni könyörgésként. 1824-ben Békés Csabán felszentelik az evangélikus nagy templomot. 1938-ban Milán Hodzsa szlovák miniszterelnök az Egyesült Magyar Párt vezetőivel tárgyal, akik az autonóm Szlovákián belüli magyar autonómia megvalósítását sürgetik. 1941-ben ezen a napon a román hatóságok a jászvásári pogrom során több mint 13 ezer zsidót végeznek ki. 1941-ben, tehát ugyanebben az évben Kiszling létrehoz egy norvég kollaboráns hadsereget, a norvég légiót, mely részt vesz a keleti front hadműveleteiben. 1995-ben összeomlik a Sampong áruház Szöulban, a katasztrófában több mint 500 ember halt meg, 900-an megsérültek. 2010-ben ezen a napon az országgyűlés Schmidt Pált választja a Magyar Köztársaság elnökévé. 2011-ben pedig Ronald Reagan születésének centenáriumi évében felavatják egész alakos szobrát a budapesti Szabadságtéren. 1398-ban ezen a napon született II. János aragón navarrai és szicíliai király. 1785-ben Balkai Pál magyar festőművész. 1798-ban született Giacomo Leopardi olasz költő és gondolkodó szintén ezen a napon. 1896-ban ezen a napon látta meg a napvilágot György Júlia Kossuth Díjas gyermekgyógyász, pszichológus, gyógypedagógus, ideggyógyász. Ezen a napon született 1942-ben Németh József Liszt Ferenc Díjas magyar bariton

0: operaénekes. 1948-ban Mátray Márta magyar színésznő, 49-ben Galkó Balázs magyar színész, előadó művész, és ezen a napon született. 1966-ban látta meg a napvilágot Pál Ferenc katolikus pap, és 1977-ben Szújó Zoltán magyar újságíró, sportriporter. Június 29-én halt meg többek mellett Vész János Ármin, 1882-ben matematikus, mérnök, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1955-ben Szeghű Gyula magyar történész, publicista, egyetemi tanár hunyt el. 1977-ben Kutasi György olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó. 1981-ben Petes Sándor magyar színész, komikus hunyt el. 2000-ben Kerekes László Jászai Maridíjas magyar színész, 2003-ban Catherine Hepburn négyszeres Oscar-díjas amerikai filmszínésznő, és 2019-ben Ungvári Tamás Széchenyi díjas magyar író, irodalomtörténész, műfordító hunyt el. Ma van a Nemzetközi Duna Nap, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére 2004 óta, és Péter Pál napja van, az aratás kezdete, Szent Péter napja.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Eszem, leszem. Az az enyém, amit megeszek. A gondolat életünk jelenében nem csak az ételrel érvényes, sőt, egyre kevésbé csak arra már. A 21. században a kannibalizmus, az emberevés is modernebb formát öltött, és immár nem csak magunkat esszük, hanem esszük a másikat is. A közelben lévőt, aki, fogalmazzunk így, ott van egy harapásnyira. Nagyokat harapunk, marcangolunk belőle, szemből vagy hátulról. És láss csodát, mégsem lakunk jól. Az emberhústól, a kényszeres marcangolástól nem leszünk, nem is lehetünk jól lakottak. A vadász ösztön nem csillapszik. A 21. századi kannibalizmus azért fejlődhetett így ki, mert képtelenek vagyunk mit kezdeni a mellettünk lévővel. Vadállati indulatoknak engedünk, rávetjük magunkat a másikra, levadásszuk. Hol direkt módon, szemből támadva, tigris erőnk és hatalmunk tudatában, hol pedig sunyi préri farkasként oldalról, hátulról marunk belé a gyanútlan áldozatba. El akarjuk tüntetni, ki akarjuk törölni az életünkből. Úgy, hogy lenyeljük, magyarán esszük az életét. Ehhez képest a modern radírgumi, a törlésbillentyű a számítógépen még egészen humánus megoldás. Esszük az életét, abban a tévhitben, hogy ezzel mi majd többek leszünk. Hogy így felülkerekedhetünk. A mások szemében az élesfogú farkasok, tigrisek és oroszlánok között és azok rangsorában. Esszük az életét, mert ha nem eszem, ha nem teszem, ő esz meg engem. Simítjuk el felfeltörő lelkiismereti hullámainkat. De végül csak a trófea marad, és a szűnni nem akaró

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyűjtési tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelő adását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Tiszeninneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményei kiállítással idézte fel az 1945-ben a Szovjetunióba elszármazott könyvek sorsát. A kiállítást a múzeumok éjszakáján nyitották meg a Sárospataki Nagykönyvtár dísztermében. A résztvevők közösen emlékeztek arra a több évtizedes hallgatásba kényszerített, majd kalandos fordulatokkal teli kutatómunkára, melynek során sikerült azonosítani az eltűnt kötetek őrzési helyét a Nyizsnij Novgorodi Állami Megyei Könyvtárban. A könyveket éppen 20 éve 2006-ban szállították haza. Az alkalom erre az izgalmas történetre hívta fel a figyelmet. A megnyitó beszédet dr. Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtár főigazgatója tartotta, aki 20 esztendeje részt vett a feltárás folyamatában. A riporter Bódisz Attila.
2: Egy hosszú-hosszú tárgyalási és előkészítési folyamat előzte meg ezt az egészet, amelynek ön is a részese volt. Hogyan került bele ebbe a folyamatba?
3: Hát ebbe a folyamatba én egyrészt hivatalból, akkor a Nemzeti Könyvtár főigazgatója voltam, kerültem bele, de ez kevés lett volna természetesen. Ezt a történetet szerintem messzebbről kell kezdeni. Ugye egyrészt az orosz törvények szerint olyan állam, amelyik a II. Világháborúban a Szovjetunió ellensége volt, nem kaphat vissza semmit. Kivéve, hogyha magánszemély és egyház, akkor az ő szerepüket, a háborúban játszott szerepüket mérlegeli az orosz fél, és lehet, hogy visszaadja. Egyébként kapott vissza így Németország is, például Schulenberg nagykövet könyvtárát, amit a család kastélyából vittek el Németországba, Szászországból a Szovjetunióba, visszaadta, mert ugye a család fő, a nagykövet apja a Hitler elleni összeesküvésben részt vett, ki is végezték őt is és a nagykövetet is egyébként, de a ott fellelhető Schulenberg könyvtárból származó könyveket visszaszolgáltatta Oroszország. Például ilyen kivételek egyébként vannak, Eszterházi könyveket, amiket elhoztak Ausztriából, ugye Kismartonból, Eisenstadtból, azokat is 2011-ben sikerült visszavitetni, csak nem mindet, ugyanúgy, mint a Sárospataki esetében, néhány tíz hiányzik az állományból, sikerült visszavitetni. Tehát ez a törvényi háttér. A másik természetesen az aktuál politikai háttér, ami 2006-ban volt, akkor ez egy gesztus volt Putyin úr részéről, Gyurcsány Ferenc volt a magyarországi miniszterelnök akkor. Nyilván az Európai Unióban frissen belépett Magyarországgal már akkor is tervei voltak az orosz politikának, és ez egy ilyenfajta gesztus volt, és ez egy jó gesztus, szeretném hangsúlyozni. Én magam végtelenül fontosnak tartom azt a háttérmunkát, ami a szakmai közösségeknek a együttműködése. Tudnélik, én is úgy kapcsolódtam bele ebbe az egész történetbe, ami már akkor több tíz éve szólt, hiszen Újszászi Kálmán a rendszerváltás után közvetlenül elment megnézni a könyveket. Fodor István, Mayer, Erika, tehát nagyon sokan dolgoztak ezen a visszahozatalon, jóval előbb, mint én bekapcsolódtam volna. Ugye tudni kell, hogy az orosz könyvtári rendszerben van egy olyan típusú könyvtár, hogy idegen nyelvű könyvtár. Ugye ez Magyarországon is megszervezték, ugye Budapesten van a Nemzeti Könyvtárnak a része, Molnár utcában Budapesten van egy idegen nyelvű könyvtár. Ez Moszkvában Rudomino állami könyvtár, és ennek a könyvtárnak a kapcsolatai az európai világban és általában a világban sokkal nyitottabbak voltak. És az ő vezetőik voltak a úttörői annak, hogy az orosz könyvtáros világ tanuljon európai könyvtári módszereket, ismerje meg a világ szabványok, ugye a könyvtári világ az egész világon azonos szabványok alapján működik a leírásba, ugye a számítógépes világban ez nagyon megkönnyíti az adat átvételt és az egymás adatainak a látását, és ezért ugye a könyvtáros képzésben már eleve van egy internacionalizmus, vagy globalizmus, hogyha tetszik. Viszont mindannyian emlékszünk arra, hogy mennyire vágytunk a 70-es, 80-as években arra, hogy szóba álljanak velünk nyugatról, ugye? A orosz könyvtáros világ vágyik arra, hogy kapcsolódhasson az európai könyvtári világhoz, és tegyük hozzá, egy orosz könyvtáros életébe, ha életébe egyszer eljut Oroszországon kívülre, az olyan, mint nekünk volt a 70-es, 80-as években, hogy elmehettünk valahova, akár csak Lengyelországba vagy Bulgáriába, de hogyha nyugatra, akkor az meg már tényleg az Eldorado. És igazából ezt az érzést sikerült tulajdonképpen pozitív értelemben kihasználni, tehát mikor mi meghívtuk az orosz könyvtárosokat, nem csak az igazgatót, hanem egy-két kollégát is, és szemináriumokat tartottunk nekik a modern eszközhasználatról, még nekik akkor nem volt akkor feltétlenül, de egyébként van nekik rendes számítógépük, amivel dolgozni tudjanak, és a könyvtári vezetők részt vesznek a nemzetközi könyvtári szervezetek munkájában, de a könyvtáros nem. És ugye ezt a réteget megszólítani, ez volt egy kulcs. Miért fontos ez? Azért, mert legyünk őszintén, én kézbe veszek egy régi orosz könyvet, mondjuk le tudom írni, mert ismerem a betűket, hát magáról a nyomdáról, magáról a szerzőről kevesebbet tudok, a kézírásos bejegyzések, mert ugye az alapján tudom azonosítani, hogy honnan származik a könyv. Azokat nem tudom már elolvasni, vagy el is tudom olvasni, fogalmam sincs ki az, aki beírta. Tehát ez komoly művelődéstörténeti ismeret kell, és ráadásul ugye az orosz kollégáknak meg kell tanulniuk latin, német, tehát olyan európai nyelvekre, mint egy más írásbeliség ráadásul. Tehát ezt segítettünk tulajdonképpen. És ezt nem azért, mert kiszámítottuk, hogy akkor majd felfogják, felismerik ők, hogy az a pecsét, az magyarországi pecsét, tehát Kornfeld, vagy Sárospataki, vagy Eszterházi, vagy elég sok könyvtárnak része került át ugye a Szovjetunióba akkor, hanem egyáltalán el tudják olvasni a bejegyzéseket, és nagyon komoly művelődéstörténeti szereplőinknek rengeteg könyve került a Szovjetunióba, főleg Németországból egyébként, de hát egyébként közvetlenül Magyarországról is, vagy Lengyelországból például. Tehát ezt az együttműködést sikerült tulajdonképpen mozgósítani, vagy fogok mutatni néhány katalógust, amit ők maguknak adtak ki, nyugat-európai könyvek XY könyvtárba, és nem felejtik ki belőle a kéziratos bejegyzésnek a közlését, és annak a kéziratos bejegyzés, ugyanúgy proveniencia mutatójába nekünk csak fel kellett fedeznünk, hogy ott vannak magyarországi nevek, vagy a régi Magyarországról származó könyvtárak darabjai, és akkor elkezdődött a következő etapja a munkának, hogy akkor a könyvtáros vezetőkkel megtárgyaltuk, hogy lehetne szó arról, hogy ezeket visszakapjuk, vagy legalább digitalizálják, vagy engedjék, hogy kutassuk ezeket a példányokat. Mert azért van egy olyan, és ezt mindig elfelejtjük. Tőlem egyszer egy moszkvai barátom azt kérdezte, hogy miért nem elég az, hogy Moszkvába eljössz és kutatod? Hát Londonba is elmész. Eszedben nem jut New Yorkba azt kérdezni a könyvtáros, hogy mikor adják vissza Magyarországra. A Magyarországról elhurcolt, rengeteg mindent elvittek, amit elvittek ugye a náci csapatok, azt tovább vitték Amerikába az amerikai hadsereg. Az amerikai hadsereg pontosan ugyanúgy szállít mindenhonnan, legutóbb éppen Iránból elég sok múzeumot kiraboltak, ugye, mint a szovjet hadsereg annak idején tette. És senki nem reklamálja, hogy na, akkor London adja vissza, mert elmegyünk oda örömmel kutatni. Hát Moszkvába is, vagy Nizsnyi Novgorodba, vagy Kazányba is ugyanúgy lehet egyébként rengeteget tanulni, rengeteget látni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, de ugyanakkor elkezdtünk arról tárgyalni, mi lenne, ha visszaadnátok, és akkor itt jött az a réteg, hogy olyan embereket megszólítani, akinek államigazgatási kapcsolata van. Igazából ugye a már kiadott katalógusok alapján egyszer próbáltunk nézni, hogy hol van, ha még esetleg, mint Nizsnyi Novgorod, mert hogy ezt lehetett tudni, és akkor ott azt a munkát, amit elvégeztek a helyi könyvtárosok, arra a lehetőséget kaptunk, hogy ellenőrizzük. Tehát magyarul beengedtek bennünket a raktárba, és minden könyvet levehettünk, hogy nem hagytak-e ki valamit. Ugye például a Sárospatak kapcsán azt tudom mondani, hogy a Nizsnyi Novgorodi Lenin könyvtár nyitott volt, de helyi múzeum nem, helyi múzeum vezetője nem, és az a sejtésünk, hogy a helyi múzeum, ahonnan egyébként adtak át Sárospatakról származó könyveket a Lenin könyvtárba, még van a raktáraikban olyan, ami esetleg itt hiányzik. Sajnos éppen 2022 májusára vártak bennünket ezzel a munkára, ugye februárban kitört a háború, és utána nem lehetett már menni Oroszországba. De azért én azt remélem, hogy ha nem is mi, de az utódok még bejutnak azokba a raktárakba, és akkor még azt a néhány tíz hiányzó könyvet sikerülne tulajdonképpen visszahozni. Én nekem komoly élményem van Nyizsnyi Novgorodban is a raktárban, de a Rudumino könyvtár raktárában hetet töltöttem el azzal, hogy azt az eszterházi könyveket azonosítottuk, és az általuk találtnál több mint 100 példányt tudtunk még igazolni, hogy onnan való. Az orosz szem, ha megnézi, nem feltétlenül látja, hogy az orosz kolléga alapvetően pecsétet keresett, amikor azt mondták neki, hogy a sárospataki könyveket ki kell gyűjteni. Tehát legyünk őszinték, régen is, ma is nagyon óckodnak attól a könyvtársak, hogy egy 17. századi könyvbe pecsételgessenek, vagy éppenséggel csak egy pecsét volt benne, és esetleg kiesett a címlap, aminek a hátoldalán a pecsét volt. Innentől kezdve az egy ilyen pecsét nélküli vak könyv, de hogyha valaki mondjuk ismeri Pósházi János kézírását, vagy akár a Rákóczi György kézírását, vagy bárki, aki a hegyaljai művelődés történetnek része volt, akkor azt mondja, de hát egyszerűen ez az ő írása, vagy ez az ő jelmondata például, tehát vannak ilyen dolgok, vagy például egyszerű Super Ex Libris, tehát hogyha rá van nyomtatva az, hogy mit tudom én, GRPT, akkor Georgius Rákóczi Princeps Transzilvániai, ezt egy orosz kolléga nem tudja. Tehát ezért fontos utána dolgozni, és akkor utána a következő dolog, hogy el kell fogadtatni, hogy ez egy bizonyító erejű dolog. Na most ez nagyon nem megy. Tehát én tudok olyat mondani, pont az Eszterházi kapcsán, nem a Rákóczi kapcsán, hogy az első kötetet visszaadták, mert volt benne pecsét, a másodikat nem, mert nem volt benne pecsét. Tehát ennyire mereven is tudnak. Például azt mondom, hogy egy egységben volt, és mondjuk Olá Miklós bejegyzése van 12, 11-ben van még Eszterházi bejegyzés is, de a 12-ben nincs, hiába van benne Olá Miklós, nem adják oda. Tehát ezért kell az együttműködés, és ez az együttműködésnek őszintének kell lenni. Megérzik, hogyha ha mivel nem az együttműködés. Igen. Kedvel kell lenni, szeretni kell azt a mulatási formát, ahogy ők mulatnak. A természetesen ebben hozzátartozik, ugye, mint Magyarországon is, hogyha állam a vodkát, akkor deréklegény vagyok, ha nem állam a vodkát, nem vagyok deréklegény. Tehát sok minden hozzájárul ahhoz, hogy végül is a nagy politikusok rámondhassák az áment. Mert hogyha ők ott visszatartják és nem akarják, mert nem akarják egyébként. Tényleg én meghatódós ember vagyok, öreg ember vagyok, még különösen férfi ember vagyok, de ezért szentimentális is vagyok, de én nem értettem, hogy miért ragaszkodik egy Nyizsnyi Novgorodi könyvtáros, velemkorú, idős néni ahhoz a bárcsfai 17. századi töredék naptárhoz, aminek a nyelvét nem érti, azt se tudja, hol van Bártfa, tudja, hogy Vengria az valahol van, és vannak olyan, hogy magyarok, de egyébként miért ragaszkodik hozzá? És ők tényleg trófeának érzik. A szüleik, nagyszületik meghaltak valahol messze, olyan messze, hogy ők nem tudják, milyen messze van, és ez jött belőlük vissza. Ez a része az ő történetüknek, és én, amint teljesen el voltam képedve, az, hogy Nyizsnyi Novgorodban is, ugyanúgy, mint Sárospatakon, meg másutt is, esküvők vannak szombaton. Utána a házaspár elmegy fényképezkedni. A háborús emlékműhöz mennek. Tehát nem feltétlenül csak egy szép parkba, vagy egy szép épületbe, hanem az első útjuk a háborús hősök közül lesz.
2: Ugye az akkoriban a sajtó ezt eléggé fölkapta, szenzációként tálalta, de hogy szakmai tekintetben mekkora sikerként könyvelhető ez, hogy ide visszajutottak ezek a könyvek?
3: Hát a könyvtörténeti szempontból ez egy óriási dolog, nem csak a sárospataki nagykönyvtár, vagy a tiszaninai református egyházkerület számára, magyar művelődés történet számára is, hiszen amikor kiválogatták, és ugye Harsányi István könyvtáros, ezeket pontosan tudta, hogy mi az, ami ritkaság, és ugye menekítették Budapestre a takaréktár páncértermeibe, akkor valóban a bibliográfiai ritkaságokat, tehát nagyon sok egyetlen példányban létező, ugye a legértékesebb talán Balassi Bálint füves kertecskéje. Nincs másik példány, csak az, ami itt volt Sárospatakon, az elkerült Nyizsnyi Novgorodba, és visszajött Sárospatakra. Tehát ez nincs másutt a világon. Sajnos a lengyel biblia nem jött vissza, az még egy olyan dolog, ugye ez szlavikum, tehát szláv emlék, ami szláv azért most a ukrán háború kapcsán tudjuk, hogy az oroszoknak egy kicsit orosz, tehát az egy másik kategória, ezért elválasztották a gyűjteménytől, és Moszkvába tartják a Nemzeti Könyvtárba, de sajnos nem sikerült visszaszerezni, de hát még azért mondom, lesz még az időknek fordulása.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Monok Istvánnal, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtár főigazgatójával beszélgetett kollégám Bódis Attila.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.
2: Hogy jó

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap délután. Hétfőtől tetőzik a hőség. A közszférában otthoni munkavégzést rendelünk el, írta, és lehetőség szerint erre kér minden munkáltatót. Javasoljuk továbbá a kinti munkavégzés elhalasztását is, írta a bejegyzésében a kormányfő. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek Budapesten több mint 20 idénylenes vízosztót is üzembe helyezett. Az élő környezetért felelős miniszter pedig a Facebook oldalán közölte, hogy vízosztást szerveznek Nyíregyházán is. A közleményében azt írta, az idénylenes ivókutak, jellemzően csapálványok, könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy hétfőn, kedden reggel és délután vízosztást szerveznek Nyíregyházán a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A miniszter kiemelte azt is, a rendkívüli kánikulában fontos a folyamatos hidratáció, ezért naponta legalább 3-4 liter vizet kell inni. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a Magyar Elektromos Rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcs idei rendszerterhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre 7300 megawatt, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. A hőség miatt az atomerőmű teljesítményét további 320 megawatttal csökkentették, így már 560 megawatttal mérséklődik az erőmű teljesítménye, de ez az ellátás biztonságát nem befolyásolja. Szombaton, miután a paksi atomerőmű hűtővízének számító Duna vízhőmérséklete is emelkedett, 240 megawatttal csökkentették a reaktorok villamos teljesítményét. Előzetes adatok szerint új napi meleg rekord született Magyarországon vasárnap, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, az eddigi rekord csaknem 40 Celsius fok volt, tették hozzá. Jelezték azt is, Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot. Ma figyelmeztetési kritériumot meghaladó nagyon erős UVB-sugárzás várható országszerte, közölte a Hungaromet non-profit ZRT. Azt kérték, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt, tették hozzá. A várható UVB értékek területi eloszlása megtekinthető a www.met.hu weboldalon, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden korahajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Ne légy zúgolódó. Első rész. Ne zúgolódjatok. Pál első level a korintusiakhoz, 10. fejezet, 10. vers. Ha azt gondolod, hogy Isten nem veszi komolyan a zúgolódást, olvasd el ezt. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül iratott meg nekünk. A korintusiakhoz írt első levél, 10. fejezet, 10. verstől a 11. versig. Nem csupán azt akadályozod a zúgolódással és a panaszkodással, hogy meghallgatásra találjanak az imáid, hanem az egészségedre, valamint a körülötted élők boldogságára is kihatással lesz. Éppen ezért először is imádkozz, mielőtt elkezdenéd a napot. Vedd igénybe Isten segítségét mindjárt a nap elején. Ne várd meg, amíg elborít a problémák áradata. Kérd az Urat, hogy töltsön be békességével és örömével, és segítsen neki tetsző módon viselkedned egész nap. Az Úr öröme a ti erősségetek. Nehémiás könyve 8. fejezet, 10. vers. Másodszor aludd ki magad. A különböző alvási fázisokban számos anyagcsere folyamat és regeneráló mechanizmus zajlik a testedben. Ha nem alszol eleget ahhoz, hogy kellőképp megújuljon a szervezeted, a legkisebb dolgok is könnyen kifognak hozni a sodrodból. Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem, mondta Dávid a 3. Zsoltár 6. versében. Harmadszor konzultálj az orvosoddal. Ha folyton azt érzed, hogy púpa hátadon minden és mindenki körülötted, talán nem ártana megnézetned magad egy orvossal, és nem csak a hátadat. A kémiai egyensúly felborulása klinikai depresszióhoz vezethet, megfelelő gyógyszerekkel azonban helyreállítható az egészséges életszemlélet. Figyelj oda az étrendedre is. A túl sok koffein és cukor negatív hatást gyakorolhat a hangulatodra, és hirtelen inzulin szintemelkedést okozhat. A lényeg tehát a következő. Ami a testedben történik, az a mentális, érzelmi és a szellemi állapotodra is kihat. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. június 29-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél napközben időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul majd. És akkor a tartalomból. Összefogtak a gyermekekért a Miskolci Szakképzési Centrum oktatói és diákjai. A Miskolci Centrum központi munkaszervezetének, valamint a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor üzleti és közlekedési technikum és a Miskolci Kós Károly építőipari kreatív technikum és szakképzőiskola oktatóinak és tanulóinak közös jószolgálati akciója valósult meg a napokban a Gagarin úti óvodában. A kezdeményezés során a résztvevők vállalták az óvoda kerítésének felújítását, hozzájárulva ezzel az intézmény biztonságosabb és esztétikusabb környezetének kialakításához. Az esemény másik fontos mozzanataként a Miskolci Szakképzési Centrum Kós Károly építőipari, kreatív technikum és szakképzőiskola átadta az intézmény tanulói és oktatói által készített új fa játéktároló építményt. Az új szerkezet a korábbi elhasználódott és elkorhadt tárolót váltja fel, így hosszú távon szolgálja majd az óvodába járó gyerekek mindennapjait.
2: Ez egy nagyon jó csapatépítő alkalom mindig, így ez pláne, mert általában ilyen felnőtt közösségek járnak erre, vagy diákok mennek. Most ugye az a szitu volt ebből, hogy velem szembe a kerítés másik oldalát egy diák festette, tehát ez abszolút egy ilyen minden szereplő pont egyforma munkát végzett, még az is lehet, hogy a diákok szebben festettek, mint mi, de ebben neképpen ez volt a szépsége.
1: És hallhatnak arról is, hogy a holokausztra emlékeztek a Miskolchoz közeli Szikszón a napokban, a volt zsinagógában, a mostani inkubátorházban professzor dr. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, valamint Schwab Antal Szikszó polgármestere mondott beszédet. Bemutatták Hárs Gábor egy túlélő naplója című könyvét is, majd emlékkövet avattak az egybegyűltek. Szikszón 1791-ben jött létre a zsidó gyülekezet, de egyes emlékek alapján már az 1600-as évek végén zsidó közösség élt a településen. A II. Világháború után a korábbi több mint 900 szikszói zsidó töredéke élt csak a városban, majd a következő évek alatt fokozatosan el.

0: volt motiváció az egészbe, de azért így első év végén is, másodév végén is így eszembe jutott, hogy hát igen, de mi lenne, hogyha ha mégis teológiára mentem volna, és hogy azt is szeretném csinálni, és folyamatosan éreztem egy ilyen vágyat a szolgálat iránt, amit aztán úgy teljesítettem ki, hogy beugrókántor lettem, vagy aztán itt a Kálvin téren hivatásos, úgymond, és a szolgálati vágy az végül így került felszínre. De igen, voltak vívódások.
1: Most hanyadéves vagy az orvosi képzésben, és most van-e vívódás, vagy most már megnyugodtál, hogy az utadon vagy a helyeden vagy ott vagy, ahova Isten küldött, vezetett?
0: Most az 5. évemet fejezem be, ami azt jelenti, hogy még 1 év van hátra. Most már nem szeretnék teológus lenni, ezt így ki tudom mondani, viszont azt tudom, hogy szolgálni szeretnék, és ebben a zene, az orgonálás az nagyon nagy eszköz tud lenni. Nyilván nem ez az egyetlen, de ez úgymond a fő kapcsolódási pontom az egyházhoz, az, hogy ezekben a körökben így inkább mozgok, és talán többet teszek egy vasárnapi istentiszteletért, mintha csak eljönnék, én ezt érzem.
1: Még egy fontos mozaikot hozzunk be az életedből a hallgatóinknak, hogy mi most Szegeden a Kálvin téri templom orgonája mellett beszélgetünk, de te nem szegedi vagy, hanem Marosvásárhelyről, vagy annak közelebből, ezt majd mondd el, érkeztél Szegedre a tanulmányaid miatt egy rövidebb idő, rövidebb, hosszabb, ezt majd mondd el, hogy ez rövidebb vagy hosszabb időre. Szóval, hogy hova gyökerezik a te életed, hol vagy otthon, és a B kérdés, hogy akkor most mi miért Szegeden beszélgetünk.
0: Alapvetően koltói származású vagyok, az Észak-Erdély, Máramaros megye. Onnan kerültem el orvosi egyetemre, Marosvásárhelyre, és egy Erasmus mobilitási program keretén belül nyújtottam be egy pályázatot, aminek az volt a tétje, hogy egy másik európai egyetemen végezzem el a 4. évemet az orvosiból, és ez lett Szeged. Az az érdekes, hogy ez nem feltétlen az én döntésem volt, mert csapatosan indultunk el, és én akkor azt mondtam, hogy hát oké, legyen Szeged, és aztán itt annyira megszerettem 4. évben, annyira szívemhez nőtt, annyira ide gyökereztem, hogy 4. év végén, amikor a pályázat lejárt, és új pályázatot kellett benyújtani, és be is nyújtottam, akkor nekem nem kellett azon gondolkozni, hogy én most mit szeretnék. Tényleg elmehettem volna bárhova, ahova akarok, Németországba, Törökországba. Társaim el is mentek, de én azt mondtam, hogy itt maradok, mert itt érzem magamat a helyemen. Itt tudtam kibontakozni 4. évbe, zeneileg nagyon, de más területeken is, úgyhogy nekem ez nem volt egy kérdés, most sem választanék másképp. Most főleg nem, hogy már nagyon bele vagyok gyökerezve az egyházba, és nagyon stabil baráti kapcsolataim alakultak ki, szakmailag is nagyon azt érzem, hogy fejlődtem, és folyamatosan fejlődök, úgyhogy én most se választanék mást.
1: Mindjárt visszatérünk erre, amit mondtál, csak nem akarom elfelejteni Koltót. Jól helyezem el, hogy ez az a település, ahol Petőfi Sándor írta azt a híres sorát, nézve a távoli téli világot, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, így könnyebb elhelyezni talán a hallgatóknak.
0: Igen, pontosan ez a település.
1: Oké, és akkor visszatérve arra, amit mondasz, mit jelent az, hogy begyökeresztél Szegedre, főleg az egyházba, mennyire érzed magad itthon, hogyan fogadtak, mire gondolsz ez alatt, hogy be vagy ide gyökerezve?
0: Fú, hát ez nagyon érdekes dolog szerintem. Nagyon random és véletlen eseményeknek a sorozata az, ami eljuttatott ide, ahol most vagyok. És ez nagyon érdekes, mert én úgy gondolom, hogy az Úristen már a szegedi tartózkodásomnak az első napjaiban elkezdte azt a munkát bennem, aminek az lett az eredménye, hogy amikor döntés elé kellett állni, akkor én abszolút magabiztosan és minden kétséget kizáróan azt tudtam mondani, hogy én Szegeden szeretnék maradni. Holott nem úgy jöttünk ide, hanem az alapelképzelés az az volt, hogy igen, eljövünk, fejlődünk, tanulunk, és akkor utána elmegyünk máshova, és máshol folytatjuk. Ez én fejemben is ez volt, és hónapokig ez is volt a terv. Aztán így fokozatosan alakultak a helyzetek, a dolgok, mélyültek a barátságok, és akkor azt tudtam mondani, hogy nem. És igen, ilyen nagyon véletlenek, hogy megbüntettek a villamoson, és lerobbant a MÁV, és pótlóbusszal kellett menni. Akkor is egy kántori szolgálatra mentem egy esküvőre. Én voltam a kántor, és így nagyon sietni kellett, hogy pont én ne kések az esküvőről, ami otthon volt Koltón. És így annyira elveszettnek éreztem magam a Kiskun félegyházi állomáson, ahol még életemben nem jártam. Leszólítottam egy embert, hogy szia, bocsi, ne haragudj már, hogy így most így ez a vonat megy Szeglét fele, mert nekem ott kéne átszállni, és nagyon sürgősen haza kell jutnom. És akkor ez az ember, aki amúgy évfolyam társam volt, és úgy

0: szólítottam meg azért, hogy így előadásról, pont pulmonológia előadás volt aznap, így megmaradt a ruházat, mert ilyen tipik nagyon zöldbe öltözött, és akkor azért szólítottam meg. És ez az ember aztán így kvázi az itteni szegedi emberek közül az egyik legjobb barátom lett. Aztán vonaton nyilván beszélgettünk, és kiderült, hogy ő is azért keresi az urat, ő is zenél, ő is sportol, és akkor ő szervezett be egy ilyen sportklubba, aminek aztán az is lett az eredmény, hogy annyira megszerettem azt a helyet, meg azt a közeget, hogy albérletből kollégista lettem, ami szintén egy nagy életváltozás volt szerintem. Következő pedig azt tudom még kiemelni, hogy így, amikor még nem kántorizáltam, az akkori lakásunkhoz legközelebb eső templom, az a honvédtéri református templom volt, és hetekig jártam úgy oda istentiszteletekre, hogy így folyamatosan ült mellettem valaki, és így hetekig nem is tudtuk, hogy ki a másik. Aztán pont egy ortopédia gyakon így rácsodálkoztunk, hogy egy csoportba járunk, vagy egy leosztásba vagyunk, és amúgy a templomba is együtt járunk, szóval akkor most már illene bemutatkozni. És az illető szintén az egyik nagyon közeli barátom lett. Ezek úgy elindultak már a szegedi kaland legelején, és ezek most tényleg azt mondani, hogy a mérlegelésben nagyon beleszóltak. Ami még két nagyon fontos dolog, ami a meggyökerezést eredményezte, az egyik az, hogy itt dolgozok a Calvin téren. Az egyetemista gyülekezetnek is amúgy oszlopos tagja vagyok, és az ottani lelkész mondta, hogy kellene ide egy kántor, és tudja, hogy én nekem vannak ilyen kompetenciáim, meg vágyaim. Ő szólt, úgy kerültem ide be. Ezt sem akartam otthagyni, mert tudtam, hogy ha most elmegyek külföldre, akkor ez így megszakad, mert ott nem lehet ezt így folytatni, vagy hogy nem biztos, hogy igény lesz rá, vagy szükség lesz rám. Végül pedig szakmailag is nagyon jól megtaláltam azt az irányt, amit igazán szeretnék majd követni, megcsinálni, és abban is olyan szintű támogatásokat kaptam a témavezetőmtől, illetve a klinika részéről, hogy azt is butaság lett volna ott hagyni, így folytatni szerettem volna, és folytattam, és ott is sikereket értünk el.
1: És hogyan tovább? Az utolsó év az hol tekint rád az orvostudományi képzésben?
0: Az utolsó évet azt a szabályszerűen Marosvásárhelyen kell majd elvégeznem, mivel az utolsó évet azt nem lehet így pályázatokkal megspékelni, hogy kimenjen az ember ide-oda. Én szívem szerint itt maradnék nyilván, de ez a szabály, hogy haza kell menni. Otthon is nyilván megvan a közeg, ami visszavár, ami nem csak a család, hanem barátok, és otthon is van egyetemi gyülekezet, ahol szintén oszlopos tag voltam, és önkéntes sokáig, és ugyanoda vissza szeretnék majd csatlakozni. Aztán pedig, ahogy lejár ez az év, elég bizonytalan. Én annyit tudok, hogy mi szeretnék lenni, azt még nem tudom teljesen, hogy hol, csak opciók vannak. Aztán majd úgy lesz, ahogy az Úristen akarja.
1: Abba beválsz minket először is, hogy mi szeretnél lenni? Tehát az ötöd évben már gondolom, hogy jobban látja ezt az ember, szakosodik, abba az irányba mozdul, ami érdekli, túl vagy azokon a fordulópontokon, ami esetleg kiszokta szórni az orvostan hallgatókat. Mi leszel, ha nagy leszel?
0: Hát ez is egy folyamatosan változó dolog volt, és a végleges definitív választ itt kaptam meg Szegeden, hogy mi szeretnék lenni. Elsőben gyereksebészként akartam indulni, aztán ortopéd, másodévben, harmadévben sima gyerekorvos, és negyedévben, amikor elkezdtem itt bőrgyógyászatot tanulni, akkor szerintem pár hét után rájöttem, hogy ez az én utam. Bele is fogtam klinikai kutatásokba, ott nagyon-nagyon nagy támogatást kaptam a klinika orvosaitól. Témavezetőmet nagyon kiemelném szerintem. Ha ő nem lenne, akkor lehet, hogy nem is szeretnék bőrgyógyász lenni. Aztán folyamatosan TDK-ztunk, cikkben is megjelent a nevem már, és jelenleg is egy cikken dolgozunk, úgyhogy ezt tényleg szeretem csinálni, nem okoz fáradtság. Nagyon sok tantárnál az van, hogy így muszájságból tanulok, vagy muszájságból tanulunk, és érzem, hogy na jó, csak legyünk túl rajta, de a bőrgyónál ez így nem volt meg komolyan. Én extrém sokat tanultam egy bőrgyóvizsgára, de nem azért, mert feltétlen szükség volt, hanem azért, mert én szerettem volna azokat a dolgokat megtanulni. Úgyhogy most azt gondolom, hogy bőrgyógyász szeretnék lenni, és majd kiderül.
1: Csak ilyen említés szintjén elmondott, hogy mi az, ami tudományos irányban érdekel? Tehát ami mondott, hogy cikkben szerepeltél, kutatásban benne vagy, lehet, hogy nem értjük majd azokat a szavakat, amiket mondasz, tehát ilyen nagyon laikus nyelven, ha elmondanád, hogy miben kutakodsz.
0: Én főleg az olyan részeket szeretem a bőrgyógyászatban, ami szorosan kapcsolódik az embereknek a hétköznapjaihoz. Szóval így szerintem annál nagyobb sikerélmény, vagy annál nagyobb elégtétel nincs, mikor a beteg úgy jön vissza, hogy megoldódott a probléma, és köszönöm. Amivel mi foglalkozunk a témavezetőmmel, így tudományos szinten és elég aktívan, az egy autoimmun betegség, alopecia areata ez a neve, és ezt így konyhanyelvre lefordítva, ez azt jelenti, hogy a férfiaknak és a nőknek is ugyanúgy egy autoimmun betegség folytán így kihullik a haja, és teljesen kupasz lesz élete végéig. Viszont vannak olyan gyógyszerek, a mi fő kutatási profilunk most, amik ezt a helyzetet teljes mértékben vissza tudják fordítani, és ezeket a hatásokat kutatjuk, mi ezeket a gyógyszereket hasonlítjuk össze, hogy melyik jobb, melyik hatásosabb ebben a betegségben, és itt is ugyanez van, hogy visszajönnek az emberek kontrollra, és látom, hogy széles mosoly, köszönöm, hogy visszajött az önbizalmam, mehetek dolgozni, mehetek iskolába, és így boldogak, és boldoggá tudtuk őket tenni.
1: Mert hogy elindul a haj növekedés a fejükön?
0: Nem, hogy csak elindul, hanem teljes mértékben visszatér, úgy, ahogy a betegség előtt volt.
1: Akkor ez jó érzéssel töltett téged, gondolom, hogy tudtál segíteni.
0: Igen, nyilván nem mi voltunk azok, akik összekevertük a gyógyszert, hanem ott a nagy gyárak, meg minden, de mi voltunk azok, akik ezt így ajánlottuk, akik ben ők megbíztak, és most már mi is egyre jobban megbízunk ezekbe a gyógyszerekbe. Mi voltunk azok, akik kutattunk, és így a mi kutatásainknak köszönhetően is mondhatjuk magabiztosabban azt, hogy igen, ez jó, és akkor az embereknek is a bizalma fog növekedni az orvoslás iránt, és aztán pedig az életminőségük is a kezelés hatására.
1: Most megint ugorjunk egyet időben. Van olyan emléked, amikor így ki tudod szálazni, hogy az első olyan pillanat, vagy egy korai pillanat, amikor úgy benned volt, hogy te szeretnél orvos lenni, másokon segíteni. Lehet, hogy még nem tudtad, hogy ez bőrgyógyászat lesz, vagy gyereksebészet lesz, de hogy én fehér köpenyben orvosként képzelem el a jövőmet? Vagy el tudom képzelni a jövőmet?
0: Én gyerekkoromban nagyon sokáig állatorvos akartam lenni, mert imádom az állatokat most is, és így gyerekkoromban így még jobban. Nagyon sokáig az volt a fejemben, már óvodáskorom, hogy igen, én állatorvos leszek, és ez milyen menő. Mindig is az a gyerek voltam, aki inkább a nagyszülőkkel töltötte a szabadidőt, nem számítógépeztem, nem vonzott ez a digitális világ, vagy nem ez a tipikus autós kisfiú voltam, hanem mindig inkább a nagyszülőkkel és az állatokkal, és minden állatunk volt tényleg nagyszülőknek, mindene volt, ami csak faluba el lehet képzelni, és én inkább ott voltam, inkább ilyen természetközeli voltam mindig. Aztán liceumban is még tartottam ezt a vonalat egy darabig, hogy igen, állatorvos szeretnék lenni, hogy orvoslással foglalkozni. Aztán egy adott ponton így rájöttem, hogy hát ez az állatorvosi nem éppen olyan, ahogy én elképzeltem, mert hogy van, amit nagyon szeretek csinálni, meg van, amit nagyon nem szeretek csinálni, és nem lehet nyilván csak azt csinálni, amit az ember szeret. És akkor vetődött fel, hogy jó, akkor orvosi, és ez így megmaradt, mert nyilván az emberekkel is foglalkozni kell, és ott pedig nem voltak ilyen visszahúzó tényezők, vagy nem volt soha ilyen félelmem a vértől, vagy hogy iszonyodnék valamitől.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatóval, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorával. Most hírekkel folytatjuk műsorunkat, maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormánya a közszférában otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap délután. Hétfőtől tetőzik a hőség. A közszférában otthoni munkavégzést rendelünk el, írta, és lehetőség szerint erre kér minden munkáltatót. Javasoljuk továbbá a kinti munkavégzés elhalasztását is, írta a bejegyzésében a kormányfő. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek Budapesten több mint 20 idénylenes vízosztót is üzembe helyezett. Az élő környezetért felelős miniszter pedig a Facebook oldalán közölte, hogy vízosztást szerveznek Nyíregyházán is. A közleményében azt írta, az idénylenes ivókutak, jellemzően csapálványok, könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy hétfőn, kedden reggel és délután vízosztást szerveznek Nyíregyházán a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökös földi piacon. A miniszter kiemelte azt is, a rendkívüli kánikulában fontos a folyamatos hidratáció, ezért naponta legalább 3-4 liter vizet kell inni. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a Magyar Elektromos Rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcs idei rendszerterhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre 7300 megawatt, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. A hőség miatt az atomerőmű teljesítményét további 320 megawattal csökkentették, így már 560 megawattal mérséklődik az erőmű teljesítménye, de ez az ellátás biztonságát nem befolyásolja. Szombaton, miután a paksi atomerőmű hűtővízének számító Duna vízhőmérséklete is emelkedett, 240 megawattal csökkentették a reaktorok villamos teljesítményét. Előzetes adatok szerint új napi melegrekord született Magyarországon vasárnap, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi rekord csaknem 40 Celsius fok volt, tették hozzá. Jelezték azt is, Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot. Ma figyelmeztetési kritériumot meghaladó nagyon erős UVB-sugárzás várható országszerte, közölte a Hungaromet non-profit ZRT. Azt kérték, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt, tették hozzá. A várható UVB értékek területi eloszlása megtekinthető a www.met.hu weboldalon, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: szemed számít.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatóval, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorával.
3: A jövő. Mondtad, hogy az nagyon bizonytalan. De úgy mégis mi van benned, hogy visszajönnél Szegedre, elmennél külföldre, most úgy értem a külföldöt, hogy Kárpát-medencén túlra valahova, ahova végül Erasmusszal nem jutottál el, vagy Erdélyben otthon maradnál, vagy tényleg nem tudod még?
4: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nyilván vannak szempontok, amik alapján mérlegelek. Az elsődleges az nyilván a család, hogy azért ne legyek túl messzire se elmenve, mert azt így nem szeretném. Most engem egy olyan helyre dobott a gép, vagy én olyan helyen születtem, ahol az én falumhoz legközelebb eső rezidens képzési hely, az így minimum 150 kilométer, és az összes potenciális város, ahol el tudom képzelni az életemet, az mind kb. Ilyen 150-180-200 kilométer a falunktól, úgyhogy ez így kilométer szempontjából mindegy. Családom pedig támogatna bármiben. Ha azt nézem, hogy hol tudok tudományosabban fejlődni, akkor ez már nyilván szűkíti a kört. Nekem viszont az is nagyon fontos, hogy ahol dolgozom, ott ne egy toxikus munkakörnyezet legyen, ahova így nem szívesen járok be, hanem tényleg nyitottak legyenek az emberek, és felszabadultan lehessen dolgozni, és nem utolsó sorban legyen egy olyan gyülekezet is, amiben majd be tudok társulni, és ahol majd tovább tudom folytatni azt az életet, amit én elképzeltem magamnak. Vannak opciók, hát legvalószínűbbnek tartom a debreceni variánst, hogy Debrecenben helyezkedjek majd el. Ez nem lesz olyan könnyű, de ha az Úristen azt akarja, akkor majd bekerülök a klinikákra. Ha otthon maradnék, akkor valószínűleg Vásárhely vagy Nagyvárad lenne, de ezt így most nem tudom, őszintén nem tudom még megmondani.
3: De végülis azt se tudtad mondjuk 2 évvel ezelőtt, hogy bőrgyógyászat meg, hogy Szeged, úgyhogy ha jól érzem, azért van benned, hogy mondjam, izgalom ezzel kapcsolatban, de nem vagy kétségbe esve, lesz, ahogy majd vezetve leszel.
4: Abszolút, abszolút. És azt hiszem, hogy ahogy az Úr akarja, majd úgy lesz, én pedig addig legjobb tudásom szerint próbálok fejlődni szakmailag is, és zeneileg is, nem utolsó sorba, úgyhogy nincsenek kétségeim.
3: És szeretnék még orgonálásról, zenéről beszélni, de mi lenne, ha játszanál nekünk egyet, valamit? Mi az, ami úgy ott van előtted, mondom a hallgatóknak, hogy különböző cetlikkel van jelölve ez korálkönyv, igen, vagy nem, igen, ez egy korálkönyv, és akkor van benne kék, zöld és rózsaszín jelölések, melyik mit jelent ezeket, ez a sajátod, vagy
4: igen,
3: a gyülekezeti?
4: Igen, attól a tanár úrtól kaptam, aki engem másodikos korom óta elkezdett tanítani zongorázni, de mivel ő kántor volt, ezért így érthető módon egy idő után áttértünk az egyház zenére, és mindig azt tanította nekem, hogy azt tud igazán zongorázni, aki ebből a könyvből jól tud játszani, és akkor nyilván arra törekedtem, hogy ez is jól menjen. Igen, ezt a korálkönyvet tőle kaptam. Ezt használom itt Magyarországon is, habár picikét más, mint a magyarországi korálkönyv. Mindig, amikor megkapom az énekeket szombaton, vagy jobb esetben pénteken, akkor mindig igyekszem megnézni, hogy ugyanaz legyen a dallam, és hogyha amennyiben ez egyezik, akkor ezt a könyvet használom. Nyilván, hogyha nem, akkor meg a magyarországi. De így autodidakta módon gyakorolni alapvetően ebből szoktam.
3: Ha nem túl személyes a kérés, ott láttam, hogy volt egy bejegyzés az elején a tanárodtól.
4: A
3: cetlire is visszatérünk, de esetleg felolvasod, hogy mit írt neked a tanárod, és az, hogy másodikos voltál, az általános iskolát jelent? Tehát olyan 8-9 évesen, igen, képzeljünk el téged? Igen. Na, akkor mit írt neked a tanárod?
4: Egész pontosan 9 éves voltam, az nem tudom most így évben mikor volt, így nagyon gyorsan vissza kellene számolni, de ezt 2020 karácsonyára kaptam, ezt az énekeskönyvet, amikor így megkért, hogy helyettesítsem egy délutáni istentiszteleten, és akkor adta ezt a könyvet, hogy na tessék, akkor játsszál belőle, és én megmondtam neki, hogy hogy oké, és amikor vissza akartam vinni a könyvet, akkor mondta, hogy hát én úgy gondoltam, hogy ezt neked adom, hogy a jövőbe használd, és akkor dedikálta is nekem, hogy kívánom Zsolt testvéremnek, hogy a korádallamokat úgy keltse hangzó életre, hogy azok méltó módon hirdessék Isten dicsőségét, baráti szeretettel és üdvözlettel Fülöp Gábor.
3: Azt hiszem jó érzékkel írta ezt és adta neked ezt a korálkönyvet, mert azóta is forgatod. És a színeknek van jelentősége? Ugye van jelentősége?
4: Hát a színeknek nincsen, inkább a cetliknek a száma az, hogy volt egy olyan korszakom, amikor arra törekedtem, hogy minél minőségibben és minél sokszínűbben tudjak kántorizálni, és akkor elkezdtem egy olyan folyamatot, hogy azokat az énekeket, amiket már maga biztosan játszottam a templomban, vagy istentisztelen, azokat bejelöltem, és akkor úgymond megvolt a repertoárom, hogy na akkor most ebből a 160 nem tudom hány cetli van most, abból a 160 énekből én bármikor, bárhol, ha szükség van, akkor tudok ugrani. És igazából a cetliknek nem a színe, hanem a száma az, ami lényeges. Már nyilván mindegyik kopott, meg szakadt, meg minden baja van, de azért nem szedtem ki, mert érték.
3: Mit fogsz nekünk játszani?
4: Közel áll hozzám ez az ének is, hogy hagyjad az Úristenre te minden utadat, mert ez nagyon-nagyon úgy érzem, hogy az én életemben is a szöveg maga az nagyon megnyilvánult, úgyhogy akkor most ebből játszom.

0: az énekben van az egyik legszebb, hát verszak, vagy szerintem irodalmilag nagyon-nagyon meghatározó az ember életében. A negyedik verszak, ami úgy szól, hogy utad van számtalan sok uram és eszközöd, ránk is szent áldásod bőséggel öntözöd. Művednek akadálya, szünetje nincs soha, úgy tész, amint kívánja gyermekeid java. Szerintem ez így abszolút elmondja az életünknek a lényegét is.
1: Szerinted mi a fontosabb a református templomokban elhangzó énekek, dicséretek, zsoltároknál? A dallam, a szöveg, a kettő együtt teszi azt teljessé? Most meglepett, hogy szöveget idézel zenész létedre a játszóasztal mellől, ahol a dallamok indulnak útnak, de ezek szerint ez is fontos, hogy mi a szöveg?
0: Igen, szerintem nagyon fontos az is, hogy mi a szöveg, nagyon fontos a dallam is. Itt rengeteg konfliktus van a mai világban, hogy akkor mennyire engedjük be az egyházba az orgona mellé mondjuk a gitáros dicséretet, mert az nyilván más dallam, más szöveg, konfliktusok az idősebb, fiatalabb generációk között. Én pedig, hát nem azt mondom, hogy napi szinten, de azért sokszor találkozom ezzel, mint kántor, meg ugye én nem csak kántorként szolgáltam az urat zenével, hanem körülbelül 4 évig voltam tagja a Nagybányai Református Egyházmegyének az ifjúsági együttesének, amivel nagyon sok megyébe jártunk Magyarországon is, és Romániában is, hát szolgálni, amikor hívtak minket, és az egy full ifjúsági együttes volt, olyan típusú énekekkel, kántorként pedig egy abszolút másik vonalat képvisel az ember. Szerintem nagyon fontos az is, hogy mit éneklünk, mert a ének az elsősorban imádság. Dallam is nagyon fontos, hogy úgymond megemelje ezt az egészet, így méltóság teljesebb legyen, de a kettő nem megy a másik nélkül, szerintem.
1: Ahogy most beszéltél, az jutott eszembe, hogy ilyen erdélyi emlékeim, hogy ott mennyire máshogy énekel egy gyülekezet, mint Magyarországon. Arra gondolok, hogy sokkal bátrabban, erőteljesebben, magabiztosabban, legalábbis ilyen 15-20 éves emlékeim azok ilyenek. Te hogy látod ezt? Ez ma is így van, amikor otthon vagy? Meg milyen volt itt valamelyik, vagy ebbe a templomba, vagy a másik, amit említettél? Halkabban énekelnek-e a magyarországiak? Zavar-e ez téged? Hogy lehetne őket motiválni, hogy bátrabban énekeljenek?
0: Alapvető különbséget a között, hogy Erdélyben, vagy Magyarországon, hogy énekelnek az emberek, azt így nem lehet tenni. Szerintem a különbségek azok egyházközség és egyházközség között vannak inkább, ahol az emberek ahhoz vannak szokva, hogy csak a nem tudom hány évtizede betanult énekeket énekeljük, és azt is kétszeres lassításba, ott nyilván kántorként úgy kell hozzájuk viszonyulni, ilyen tapasztalatom is volt, illetve olyan is volt, hogy arra voltam felkészülve, hogy na, itt is beleszünk lassulva, és igazából tök ritmusosan énekeltek. Ezt így nem lehet országhatárokkal elválasztani. Ez mindenütt a maga gyülekezet, hogy évtizedekig hogy fejlődött, mennyire nyitott az új énekek felé, mennyire használja jelen esetben az új énekes könyvet, amiben nyilván sokkal több és sokkal újabb énekek vannak. Vannak olyan egyházközségek, ahol inkább a régihez ragaszkodnak, és kisebb a hajlandóság ahhoz, hogy új énekeket tanuljanak. Itt is az idősebb, fiatalabb generáció kérdése nagyon-nagyon benne van, ahol több a fiatal, ott nyilván újabb énekek vannak inkább preferálva, vagy ott bejön már a gitár is, bejön a hegedű is, bejön a dob is a dicsőítésbe, de ugyanúgy tudnak szerintem az idősek is ehhez kapcsolódni, ha akarnak.
1: Van-e olyan dicséret, ami hiányzik neked az otthoni énekeskönyvből, ami lehet, hogy ott van a korálkönyvedben, de itt nem fog kikerülni az énektáblára, mert nincs benne a magyarországi énekkincsben, és amúgy ott van benne, hogy hú, de jó lenne énekelni.
0: Ilyet szerintem nem tudok mondani. Nekem nyilván vannak személyesen olyan énekek, amikhez jobban ragaszkodom, vagy azért, mert nagyon jó a dallama, vagy azért, mert nagyon jó a szövege, és akkor nekem az úgymond a legfelemelőbb, amikor azokat kérik, azokat énekeljük, vagy amikor rám bízzák az énekválasztást, akkor én nyilván azokból fogok válogatni. Ilyen nincs igazából, hogy valami hiányozna, ilyen nincs.
1: Saját kedvedre szoktál-e csak úgy orgonálni. Tehát, hogy nem azért jössz be, mert a vasárnapi istentiszteletre készülni kell, nem azért jössz be, mert szeretnél fejlődni, a papírokat gyarapítani a korálkönyvben, hogy mi az, ami magabiztosan megy professzionálisan, hanem mert szomorú vagy, mert vidám vagy, mert elégedett vagy, mert fáradt vagy, mert nem tudom, kipihent vagy, bármi olyan érzelmi állapot, amiben azt érzed, hogy na ezt most ki kell játszani, vagy most ez lenne az időtöltés, hogy ideülsz is játszol.
0: Hát abszolút, abszolút. Nagyon sokat jártam, főleg ősszel, úgyhogy így volt két gyakorlat között 2 óra szünetem, és akkor így egyértelmű volt, hogy hát akkor jövök, addig pihenek egy kicsit, kikapcsolódok. Mindig ott volt igen, hogy hát igen, megnézegetjük az orgonát jobban, bevilágítunk a sípok közé, vagy kinyitjuk az ajtókat, és akkor egy kicsit jobban érteni fogunk hozzá, vagy hogy ha hétközben jövünk, akkor vasárnaponta még jobban fog menni, meg még méltóságteljesebb lesz az egész. Igen, nagyon sokat szoktam. Most vizsgaidőszakban is van úgy, hogy kiválasztom, hogy a héten melyik az a nap, amikor eljövök reggel, és akkor délig itt vagyok, és gyakorolok, mert kell a kikapcsolódás az agynak. Ezt ugyanúgy a kollégiumban is, hál' Istennek, van egy orgona, az nyilván nem egy ekkora templomi orgona, nincsenek pedálok, nincs ennyi regiszter, nincs ilyen nagy hangzás, de ott is szoktam gyakorolni, meg ott hegedülni is szoktam, úgyhogy igen, a zene az alapvetően nagyon fontos kikapcsolódás.
1: És mit szólnak hozzá, akár a kollégiumban élő hallgatótársak, egyetemista társak, akár az orvosképzésben résztvevő társaid, akik tudják rólad, hogy te egyébként még hegedülsz is, orgonálsz is, és ha nem is ez lesz az egyetlen hivatásod, de gyakorlatilag kántornak is elmehetnél, ha valamiért úgy döntenél, hogy mégsem orvos akarsz lenni. Szóval hogy fogadják ezt? Csodabogár vagy-e? Vagy nem tudom, szoktak-e valami megjegyzést tenni rá? Hozzád hogy állnak a társaid?
0: Mindig meglepődnek először, amikor ez így kiderül, hogy én ezt úgymond hivatásszerűen csinálom, vagy hogy nekem ez egy ilyen mellékállás az egyetem mellett, hogy vasárnaponta igen, jövök, és akkor mindig megkérdezik, hogy készülsz, és erre hogy van időd, meg ilyenek, és akkor mondom, hogy hát csinálok időt, vagy hogy nem úgy megyek, hogy sose készültem, hanem így gyerekkorom óta mindig megvolt ez a folyamatosság, amiben nem szakadtam ki. Amikor azt mondod, hogy így zongorázol, akkor annyira nem kapják fel a fejüket, de amikor így elmondod, hogy te orgonálsz, akkor így lehet, hogy ilyen 5 centire megemelik a szemöldöküket, hogy azta, hogy wow. Van egy réteg, aki ezt így nagyon kuriózumnak éli meg, hogy ez mennyire menő dolog, hogy ezt milyen kevés ember tudja csinálni. Van egy olyan réteg, aki meg annyira idegen az egyháztól, vagy idegen az ilyen típusú zenétől, hogy így azt se tudja, hova tegye. Nagyon nagy meglepetés voltam úgy itt Magyarországon, hogy míg otthon én nem találkoztam más olyan fiatallal, vagy más olyan egyetemistával, akár az orvosi képzésbe, hogy ezt így művelje, vagy e felé így érdeklődést mutasson. Itt Magyarországon meg így kapásból több emberrel is találkoztam, és így mikor szóba jött, hogy ezt csináljuk, akkor elmondták, hogy ők is csinálják, és hogy ők is szoktak beszolgálni a református gyülekezetbe. És ez nekem is egy annyira jó érzés volt, hogy na végre vannak emberek, akikkel erről tudunk beszélgetni, és tényleg leszoktunk ülni, és megbeszéljük, hogy na most vasárnap melyik énekeket játszottam én, miket játszottál te. Szoktunk igen, ilyen pletykaszerűen, hogy hát ott, ahol én dolgozom, ott lassan énekelnek, hogy ott, ahol én, ott hál' Istennek pörgősen. Örülök, hogy itt van egy kicsit nagyobb érdeklődés ez iránt. Sokkal nagyobb.
1: Mit jelent neked az orgona, a kántorizálás, az orgona zene, a hegedűszó, az egyház zene?
0: Én alapjáraton nagyon szeretem a zenét. Szoktam nem csak egyházi zenét is próbálgatni, vagy játszogatni. Ezt nyilván nem egyedül, hanem másokkal, főleg a kollégiumban. Amikor ilyen leülünk, és akkor ilyen random ott helyben kitalált dallamokkal szórakozni, vagy ismertebb könnyű zenét énekelni is akár. Az ének az valamilyen szinten imádság, és ahogy az ember oda teszi magát, hogy megfogalmazza az Úrnak azt, hogy mit akar ő most elmondani, vagy mit akar ő most kiadni, azt szerintem itt is meg lehet csinálni egy hangszer mellett. Nyilván egy orgonának nagyobb hangzása van, és akkor ez már ilyen monumentális szintekbe is át tud menni. A hegedű az sokkal, sokkal visszafogottabb, sokkal lágyabb, sokkal kisebb szintű. Mármint abban az értelemben, hogy nem lehet akkora hangerővel játszani. De én szerintem az énekek imádságok, és megmondta a Pál apostol is, hogy szüntelen imádkozzunk. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen alapérték, hogy hát akkor szüntelen zenéljünk is, ne csak imádkozzunk.
1: Zárásként játssza még nekünk valamit?
0: Most így nem az énekeskönyvből, hanem vannak az úgynevezett tézés énekek, amiket egy amúgy református szerzetes indított el egy ilyen kezdeményezést Franciaországban még régen, és nekik is vannak nagyon jó énekeik, amiknek vannak nagyon jó orgona feldolgozásai is, azokból is szoktam így kedvemre játszani, meg azokat főleg istentisztelet után, amikor így kivonulnak, vagy előtte, amikor bevonulnak, szoktam ilyen dallamokat is behozni, hogy így mást is tudjak mutatni az embereknek, nem mindig csak

0: Ez a, például a Tézés énekes könyvből a magyar lefordított verzióból a Dicsérje minden nemzet, dicsérje az urat című ének volt. Ennek ennyi a szövege amúgy.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatót, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorát hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. A kormány egyetlen napot sem késlekedett a kórházi és rendelőintézeti hűtési rendszerek felülvizsgálatával, a szükséges költségvetési források elkülönítésével, a javítások és fejlesztések megkezdésével, tette hozzá. A pénzügyminiszter beszámolt arról is, hogy az azonnali munkálatok megkezdődtek. Az elmúlt napokban elindult a klímaberendezések felújítása, javítása több megyei kórházban is, sorolta. A politikus azt kérte, hogy a rendkívüli hőségben mindenki segítsen azoknak, akik bajban vannak vagy kiszolgáltatottak. A hideg víz és hűtött helyiség életeket menthet, hívta fel a figyelmet. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a magyar elektromos rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés vasárnapra 6400, hétfőre 7300 megawatt, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. A hőség miatt a paksi atomerőmű teljesítményét vasárnap további 320 megawatttal csökkentették, így már 560 megawatttal mérséklődik az erőmű teljesítménye, de ez az ellátás biztonságát nem befolyásolja. Szombaton, miután a paksi atomerőmű hűtővizének számító Dunavíz hőmérséklete is emelkedett, 240 megawatttal csökkentették a reaktorok villamos teljesítményét. Több mint 3,2 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból újulhat meg Miskolc főtere. A fejlesztés egyik leglátványosabb eleme, a minap.hu szerint, a színvapatak kibontása és a vízfelület felszínre hozása lehet, de a tervek szerint a Szent István tér teljesen új arculatot kap. A beruházás célja, hogy a jelenlegi Szent István tér egy korszerű, család- és klímabarát közösségi térré, valódi városi agórává alakuljon. A tervek szerint a jelenleg lefedett vízfelület ismét láthatóvá válna az Erzsébet tértől a Bartók térig, melyet különböző vizes élményelemek egészítenének ki. Ezzel nem csak új turisztikai és közösségi attrakció jöhet létre, hanem a belváros mikroklímája is javulhat, Miskolcon írták. A fejlesztés során a tér több funkciós rendezvényhelyszínné alakulna, miközben nagyobb hangsúlyt kapnak a gyalogosbarát közlekedési megoldások és a kényelmesebb közterületek. A beruházás részeként növelnék a zöld felületek arányát, fejlesztenék a zöld és kék infrastruktúrát, valamint olyan megoldásokat alkalmaznának, melyek mérséklik a városi hősziget hatást és hozzájárulnak a klímasemlegesebb városi környezet kialakításához. A hőhullám elleni védekezésre, a többi között a bőséges folyadékfogyasztásra figyelmeztet az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Azt is kéri, hogy a sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keressék fel az emberek. Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, lehetőleg víz vagy cukrozatlan ital formájában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a legmelegebb időszakokban, különösen 11 és 16 óra között kerüljék az emberek a tűzőnapot, a nehéz fizikai munkát és a sportolást, valamint viseljenek könnyű, világos ruházatot, használjanak sapkát, kalapot, napszemüveget és fényvédőkrémet. Hegedűs Zsolt írt arról is, hogy a hőség érezhetően befolyásolja a sürgősségi osztályok betegforgalmát is. Azt kéri, hogy aki ilyen ellátásra érkezik, lehetőség szerint vigyen magával vizet vagy egyéb folyadékot.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Ez a Zöldellő rádiónk környezetvédelmi magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ebben a tanévben nyerte el az Ökoiskola címet a Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Iskola. Mind az általános iskolában, mind pedig a gimnáziumban számos programot valósítottak meg ennek jegyében. Mint a honlapukon írják, az Ökoiskola cím elnyerése egy elismerés. Ökoiskola hálózat tagjaként átgondoltan és rendszerszerűen végezhetjük munkánkat, melyben a környezeti és egészségnevelés mellett a környezettudatosság és a fenntarthatóság is mindennapjaink szerves részét képviselik. Hogy ez hogyan valósul meg tehát a mindennapokban, a tanórákon, illetve a tanórákon kívül, arról a mai Zöldellőben Tluszti Andreával, a gimnázium kémia-biológia szakos tanárával, az ökomunkacsoport vezetőjével beszélgetünk majd. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, az Ökoiskola cím elnyerése egy elismerés. Ökoiskola hálózat tagjaként átgondoltan és rendszerszerűen végezhetjük munkánkat, melyben a környezeti és egészségnevelés mellett a környezettudatosság és a fenntarthatóság is mindennapjaink szerves részét képviselik. A jövőnk záloga a fiatalság környezettudatosságra, fenntarthatóságra való nevelése. A környezeti nevelésünk már az óvodában megjelenik, majd folytatjuk az általános iskolában és a gimnáziumban is, de közös munkával hatékonyabbá tehetjük. Olvashatjuk a Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Iskola honlapján. Az intézmény az idei tanévben nyerte el az Ökoiskola címet. A következő percekben ennek kapcsán beszélgetünk Tluszti Andreával, a gimnázium kémia-biológia szakos tanárával, az Ökomunkacsoport vezetőjével. Már egy éve Ökoiskola címmel büszkelkedhet a Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Iskola. Mit jelent egyébként az, hogy Ökoiskola egy intézmény?
2: A mi szempontunkból, illetve szerintem országos szinten is minden ökoiskolának nem csak a fenntarthatóságra nevelést vállalják fel az intézmények, hanem a környezeti tudatosság és a természetvédelmi szempontok integrálásával a mindennapi működésükkel is hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez, ezzel támogatva a diákjaink fejlődését.
1: Mikor nyerte el az intézmény egészen pontosan ezt az Ökoiskola címet? A tanév elején?
2: A 24-25-ös tanévben mi már megpróbáltunk tudatosan készülni erre a pályázatra, mert a pályázat kiírás az 25 januárjában történt meg, és február 28-ig kellett a pályázati anyagot feltölteni. Mivel egy picit előre dolgoztunk, mert a hivatal honlapján egy segédlet tartalmazza azokat a kritériumokat, amelyek a pályázati anyag összeállítását segítik, így mi is ennek mezséjén haladtunk, és az adatkeresés, adatgyűjtés után megjelent a pályázat, és február 28-ig kellett ezt feltölteni. Elkészült a pályázatunk, és május elején értesültünk arról, hogy iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet, amit 25. szeptember 1-től 28.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Molnár Ferencet, a Gesztelyi Református Egyházközség lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség!
2: Áldás békesség! Én is mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök.
1: Június 20-án szombaton hitmélyítő családi napot tartottak a gyülekezetben. Ennek részleteiről szóljunk, most azt szeretném kérni itt beszélgetésünk elején, hogyan készültek erre az alkalomra, még hogyha itt a szombati napot megelőző készülődésről is szólhatunk.
2: Ugye a református egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság évének nevezte, vagy minősítette. Volt mire visszagondolnunk, van mire visszaemlékeznünk, a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltak éppen megélte, vagy elénk élte azt, hogy hogyan lehet az életünk teljessé. Hogyan lehet az életünk kapcsolatban a mennyei teremtő atyával. Mintát adott az övének, a tanítványainak, hogy hogyan kell mondjuk szeretni, hogyan kell megbocsátani, hogyan kell megkönyörülni. Azt lehet mondani, még az imádságra is mintát adott, mert hiszen itt van előttünk az Úr imádság a mi atyánk. A Lukás 11-ben az egyik tanítvány, ugye nincs megnevezve, nem tudjuk, hogy melyik tanítvány volt az, de azt kéri az Úr Jézustól, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És erre mondja azt a mi Urunk, hogy ti azért így imádkozzatok. Tehát még az imádságra nézve is adott egy mintát. Hogy mennyire volt fontos Jézus életében az imádság, az mutatja az is, hogy ő több esetben az övéit, a tanítványait magukra hagyta, és ugye kereste az imádságnak, a mennyei atyával való kapcsolatnak az idejét és lehetőségét. Kereste a csöndet. A Gecsemáné kertben ugye azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Még a kereszten is voltak könyörgő szavai. A Lukács evangéliumában azt olvashatjuk, amikor mondja a mi Urunk, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát neki még ott is volt szava, ott is volt könyörgése a bűnös ember iránt. Ezzel a nappal kapcsolatban az említett családi naphoz kötődve, amelynek a tematikája az volt, hogy közösségben

0: Isten színe előtt. Két nyugalmazott lelkipásztort kértem meg segítségképpen szolgálatra. A templomban nagytiszteletű Tóróczi István lelkipásztor végezte a szolgálatot az úri imádság alapján. Ebből merítve ő erre az ígére helyezte a hangsúlyt, ti azért így imádkozzatok. Ezt nagyon alaposan ő kifejtette. Majd ezt követően kinn a sátorban nagytiszteletű Csőri Bertalan lelkipásztor szolgált a gyülekezet között, ő beszélt az imádság fontosságáról. Ezen én nem tudtam jelen lenni, mert eközben a gyermekekkel foglalkoztam a gyülekezeti teremben. A gyermekekkel arról beszélgettünk, hogy ki mikor szokott imádkozni, milyen imádságot ismernek számukra, kik tanítottak, vagy kik tanítanak imádságot. Kik ülnek oda melléjük, édesanyja, édesapa, a nagyszülők közül. Gyermekek részére egy rövid imádságot és éneket tanítottam. Mindenről fotók is készültek. A Csőri Bertalan lelkipásztor testvérünkre bíztam azt is, hogy ő hogyan építi föl a maga szolgálatát. Különböző témákat hozott a gyülekezet elé. Például megemlítette Ábrahám imádságát Sodomáért, ami ugye másokért való könyörgés. Beszélt a pusztában történő imádságban, amikor ugye a Mózes könyvében jelen van, hogy amikor felemelt kézzel imádkoznak, amikor hadakoznak, és amikor a imádkozónak elfárad a karja, akkor vesztésre állnak, és amikor újra fölemelik az imádkozó kezet, akkor jön a győzelem, ez a közben járó ima. Aztán ott van előttünk Anna könyörgése, akinek nagyon sokáig ugye nem született, nem lehetett gyermeke. Amikor ez a szomorú szívű nő kijönti a szívét a Teremtő Isten előtt, Isten meghallgatja az ő könyörgését, és gyermeke születik, és aztán ezt a gyermeket ő fölajánlja kvázi az Isten dicsőségére, hogy ez a gyermek szolgáljon a Teremtőnek. Vagy ott van a Zsoltárok 56-ban arról esik szó, hogy ha az ember félt, tehát Dávid amikor félt, akkor az Isten elé áll az ő félelmével, nyomorúságával, szorultságával. Aztán az Ószövetségben említhetnénk még, ugye, amit ő elmondott a gyülekezet előtt, a Salamonnak az imádságát. Salamonnak a kérő imádsága van itt előttünk, aki Isten azt mondta, hogy kérj bármit. Ő azért megfontoltan azt mondott, hogy adj azért bölcsességet és értelmet a te szolgádnak. Tehát, hogy Csőri Bertalan lelkipásztor testvérünk ezt járta körbe, ezt így építette föl. A napnak az eseményeit, hogyha folytatom, akkor a foglalkozásokat tekintve foglalkozások után egy közös ebédre került sor. A finom ebédet Róna Székini, Vince Enikő és Molnár Dávid fiam készítették. És ugye arról is szólnom kell, hogy nagyon finom süteménnyel is megörvendeztették a gyülekezetet. Az is fontos természetesen, hogy a gyülekezetünknek a tagja is voltak, akik nagyon ízletes süteménnyel járultak hozzá ehhez a bizonyos családi naphoz. A gyermekek részére rendeltünk felhújható légvárat, és volt számukra kézműves foglalkozás is, melyet Benes Kis Györgyi és Hajdú Erdődi Petra testvéreink vezettek. A kora délután, hogy 2 óra magasságában került sor a Tiszta Fény nevű ökumenikus kórus szolgálatára, akik énekeikben az imádságról, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolatról tettek bizonyságot. Elmondásuk alapján a kórus, amelynek tagjai nem csak Sajóhídvégről, hanem a környékbeli településekről is építkezik, 20 éve szolgál. Vezetője ennek a kórusnak nagytiszteletű Bokó Gyula lelkipásztor testvérünk.
1: Ugye a napnak a központi témája az imádság volt, és ahogy ön is elmondta, a Magyarország Református Egyházban 2026 az imádság éve, hogyha még ehhez kapcsolódóan szólhatunk arról, hogy hogyan látja azt lelkipásztorként, hogy egy ember életében az ima szerepe, az imádság mit jelenthet? Vagy hogyha esetleg személyes gondolatait is megosztja ezzel kapcsolatban. Mielőtt itt a nap további részleteiről szólnánk.
0: Én azt gondolom, hogy hogy a templomos ember, a keresztény, a mindenkori keresztény ember számára az imádság, az elcsendesedés, az Isten előtti csönd az nagyon fontos. Történjék ez akár egy reggeli órában, vagy egy esti órában. Mindenképpen nagyon fontos. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a keresztény ember számára az imádság, az ima, a könyörgés, az elcsendesedés, az olyan, mint az ember számára a levegő. Ha nem jutunk hozzá, akkor az ember egyszerűen megfullad. Amikor indul a nap, akkor hálával állunk meg Isten előtt, és erőt kérünk arra a napra, hogy az aznapi teendőinket, feladatainkat el tudjuk végezni. Amikor már ugye lefekszünk és megpihenni készülünk, akkor is hálát adunk a megélt napért, a megélt napnak az eseményeiért, hogy Isten nekünk erőt adott, és el tudtuk végezni, ami előttünk volt. Akkor is hálát adunk egy esti csendességünkben, és kérjük az Úristent, hogy bennünk, hogy ránk az éjszakában vigyázzon, tekintetét ne vegye le rólunk. Volt egy nagyon érdekes, vagy talán különlegesnek mondható dolog, ami úgy velem történt meg, amikor operáltak, amikor a lábamat operálták 2025. decemberében, akkor miközben ott várakoztam a műtő előtti várakozóban, akkor egy ének jutott eszembe, ami gyülekezetünknek, meg azt gondolom sok gyülekezetnek kedves éneke, a Mindig velem, Uram, mindig velem kezdetű dicséret, és én ezt ott elkezdtem dúdolni magamban. Úgyhogy az Úristen ad az embernek olyan helyzeteket, szituációkat, amikor fölemeljük a szívünket és az ajkunkat arra, hogy magasztaljuk őt, és kérjünk erőt, mind arra, ami azt gondolom előttünk van. Még hogy olykor az is van bennünk, hogy ez most veszéllyel jár, hogy ez most nagyon nagy teher számunkra, hogy félünk, aggódunk, szorongunk valamiért, akkor is az imádságban menekületünk a mi teremtőnkhöz. Ez egy személyes dolog volt számomra, amit így most így megosztottam.
1: Igen, köszönjük szépen, hogy ezt is megosztotta velünk, és az ima erejével kapcsolatban esetleg mik azok a megélések, vagy akár visszajelzések így önfelé, amit itt az eddigi szolgálata során megélt?
0: Én azt gondolom, hogy az ima, az imádság, akár hogyha az ember mondjuk szűk körben mondja az imádságot, hogy egy közösséget formál, és közösséget teremt. Az imádságnak van egy ilyen ereje. Isten igéi szent lelke mellett az imádság az, ami közösséget teremt, ami életre hív. Én ezt így éltem, meg így tapasztaltam. Én különleges dolgot tapasztaltam meg, én magam is, ami megindító is valahol, azt gondolom, hogy amikor megint csak azzal tudok jönni, hogy amikor kórházban voltam, akkor mind a református testvéreink, és még azt kell mondani, hogy mind a katolikus testvéreink is egy ima láncot hoztak létre miattam, hogy értem, az szabad ezt mondani, és ők fölvállalták azt, hogy imádkoznak a betegekért, imádkoznak értem, mint lelkipásztorért. Ez is egy nagyon megindító történet volt. Tehát így közösséget teremt, amikor másokat oda tudunk vinni imádságban, csendességben, de nem csak önmagunkra kérhetjük Isten áldását, hanem másokra nézés. Olykor mi olyanok vagyunk, nemrégen ezt elmondottam az egyik prédikációban, hogy olyanok vagyunk, mint a gyermek, akinek a kezét az édesapa megfogja. És olykor mi ki akarjuk szakítani a kezünket az édesapánk kezéből, ugye mennyei atyánk kezéből ki akarjuk szakítani az életünket, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk, hogy nekünk van már elég bölcsességünk, de ez közben nem így van. Elfelejtünk hálát adni. Amikor Isten bennünket kiemel egy-egy nagyobb mélységből, egy-egy nagyobb szorultságból, nagy bajból, akkor elfelejtünk hálát adni. És olyanok vagyunk, mint a gyerek, hogy kérünk, és rángatjuk az édesapánk vagy édesanyjánk a kezét, hogy nekem még ez is kell, az is kell, de az is jó lenne, és megfelelkezünk a köszönetről. Én azt tapasztalom, megfelelkezünk a köszönetről, a háláról, és mindig erre hívom fel a gyülekezetünknek a figyelmét is, a gyülekezeti tagjainak a figyelmét, hogy legyünk hálásak, mert van miért hálát adnunk a Teremtőnek. Az imádság ezt is jelenti, hogy hálát adni, dicsőíteni, nem csak pusztán mindig kérni, mert emberek vagyunk, és mindig mi kérni szoktunk. Tehát ne feledkezzünk meg a hálaadásról, ami megint csak ugye nagyon fontos.
1: Igen, és ugye több mint 30 éve szolgál a gesztei református gyülekezetben, ugye, és itt a közösség természetesen különböző generációkból tevődik össze, ugye oktatási intézményekben is találkozik a gyermekekkel. Hogy emlékszik vissza esetleg így ebből az időszakból, hogy az imádsággal kapcsolatban milyen gondolatok voltak esetleg akár a gyermekek részéről is, hogy hogyan lehet átadni nekik lelkészként ennek a lényegét? Ugye már bizonyára a családokban is beszélgetnek erről, vagy ugye tanítják a gyermekeket, unokákat az imádságra, de ezt hogyan tapasztaltam meg, vagy milyen gondolatai, megélései vannak esetleg ilyen tekintetben?
0: Én a gyermekeknek mindig azt szoktam mondani, amikor az imádságról beszélgetünk, hogy mi olyanok vagyunk, mint a gyermek és a szülő viszonya. El is szoktam mondani, hogy kérjetek, de ne felejtsetek el hálát adni, megkapjátok, vagy teljesül a mindennapokban a kérésetek, akkor ne felejtsetek el hálát adni, ne felejtsétek el Istennek megköszönni. Ezt én így szoktam elmondani a gyermekeknek, hogy kérjünk, aztán ugye a köszönetet ne felejtsük el, hálát adni, ne felejtsünk el, kérjetek, imádkozzatok, és akkor ezek följönnek azok, hogy kikért is lehet imádkozni, vagy miért is kell nekünk imádkozni. Így hittanórán a gyermekekkel erről beszélgetünk, hogy családunkért, édesanyáért, édesapáért, vagy azokért, akik a családunkban, vagy rokonaink közül mondjuk betegségben van, vagy kórházban vannak. Másokért való könyörgés. Amikor is nem csak magamat viszem oda Isten elé, hanem oda viszem azt a másik embert, a családtagot, a rokonomat, osztálytársamat. Azt is szoktam nekik mondani, ha tudtok olyanról, hogy egyik osztálytársatok betegeskedik, menjetek el, látogassátok meg, nyilván ha szabad, ha nem olyan jellegű a betegsége. Menjetek el, nézzétek meg, hívjátok föl, imádkozzatok érte. Amikor a felnőttekkel beszélgetünk az imáról, az imádságról, akkor azt is el kell, vagy el lehet mondanunk, hogy az emberben azért van egy adag feszültség vagy gátlás, mert 2-3 vagy 5-10 ember előtt az ember nem minden esetben mer megszólalni. Félünk, van bennünk egy jó adag gátlás, ugyanakkor a lélek adja azt, hogy mi szóljunk, és a lélek ad nekünk, Isten szentelek ad nekünk bátorságot, hogy önmagunkat az imádságban fölmerjük vállalni. Meg tudunk-e nyílni? Ez is nagyon fontos kérdés. Mert az imádság megnyílása vagy megnyitása a szívemnek. Szívünket föltárjuk. Azt is szoktuk mondani, ugye azt szoktam mondani, mind a felnőttek, mind a gyermekek között, hogy amikor imádkozunk, akkor kvázi kitárjuk a mi szívünket Isten előtt. Megalázom magamat. De ehhez, hogy meg tudjak szólalni, ehhez Isten lelkének a bátorsága, a bátorító ereje kell. Arra van szükség. Mert nem minden ember tud megnyílni. Mert ott van bennünk egy feszültség, egy gátlás, van egy blokk, de ha Isten szentek ezeket felszabadítja, akkor merjünk bátrabban beszélni, merjünk bátrabban megnyílni.
1: És ugye itt a június 20-ai alkalmon is talán különböző oldalról megközelítve is beszélgettek az imádsággal kapcsolatban, és így a nap további programjáról hamarosan folytatjuk a beszélgetést Molnár Ferenc nagytiszteletű úrral, a gesztei református egyházközség lelkipásztorával, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunk mai adásában nagy tiszteletű Molnár Ferenccel, a Gesztei Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk a június 20-ai alkalmon, amikor hitmélyítő családi napra hívogatták a közösséget, és ugye a nap témája az imádság volt. Erről szólunk részletesebben, és még itt a folytatásban hadd kérdezzem meg, hogy a családi napnak milyen hagyománya van a gyülekezetükben?
2: A családi napnak a gyülekezetünkben jó ideje, ugye hagyománya van, jó ideje már szervezünk ilyet. Ha nem is volt mindig minden esztendőben, mert volt, hogy a Covid miatt ugye ez ugye elmaradt, meg amikor éppen a nyári időszakban történtek a templomunknak a felújítási munkálatai, akkor ezek ugye elmaradtak. De igyekeztünk mindezek mellett megszervezni a családi napot. Ez nagyon jó, mert minden korosztályt megmozgat a gyülekezetben, erősíti a közösséget épít, vagy éppen megerősít már, és azt kell mondani, nem csak kimondottan református emberek jönnek el, hanem vannak közöttük is katolikus testvérek is, mert hiszen amikor együtt szervezünk egy kirándulást, akkor nem csak reformátusok jönnek szigorúan, hanem jelentkeznek bizony katolikus testvérek is. Tehát egy összekovácsoló, közösséget megerősítő hatása van, jelentősége van ennek a családi napnak.
1: Hogy miben látja az ilyen találkozások lényegét, nagy tiszteletű úr, ugye akkor itt erről is hallhattunk. Milyen visszajelzések érkeztek esetleg itt az elmúlt napokban, vagy akár azon a napon, hogy a gyermekek, a fiatalok, felnőttek, idősek, hogyan élték meg ezt a találkozást?
2: Azt mondhatom, hogy pozitív élményekkel térhettek haza az itt résztvevők, mert hogy jó volt találkozni. Jó volt találkozni, amikor nem csak a templomban vagyunk együtt, aztán elköszönünk, ugye Isten tiszteletet követjön, és mindenki tér a maga hajlékába, hanem itt azért több idő adatik arra, hogy beszélgessünk. Mindenki elmondja maga történéseit, hogy ki mivel mi történt, amikor egy idősebb, de gyermekek jönnek, vagy unokák is elkísérik őket, hogy minden korosztály megtalálja maga a korosztályát, és azzal szívesen tölt időt. Én azt gondolom, és úgy hallottam, hogy nagyon jó visszhangja volt ennek a családi napnak. Nem csak azért, mert a testi, fizikális ellátás az nagyon jó minőségű volt, hanem azért is a tekintetben, hogy ez a közösség úgy megélja az ő ünnepeit, életét, alkalmait az Úristen előtt.
1: És ugye, hogy a kiírásban is szerepel, ugye hitmélyítő családi nap volt, egymás hite által épülni az ilyen alkalmakon is, ahol csoportos beszélgetésekre is volt lehetőség, itt ez is már azért elhangzott. Itt hogy látta, hogy itt a hasonló korosztály egymással osztotta meg a gondolatait, vagy esetleg itt a különböző generációk ilyen formában ezen a napon is egymás hite által épülhettek?
2: Én úgy tapasztaltam, és az a meglátásom, hogy mind a templomi alkalommal, mind pedig az egész napot tekintve, azzal is, ami kint történt a sátorban, amikor Nagyközi Csőri Bertalan lelkipásztor végezte a maga szolgálatát, akkor a tekintetben is egymás hite által épülhettünk, és épülhettek a gyülekezetnek a tagjai. Együtt figyelni az igére, együtt mindazt átemelni, amit Isten nekünk szól az ő igéjében, ezek által gazdagodhatunk. Történések és élmények, amikor egyik gyülekezeti tag elmondja a másiknak, hogy ő mit élt meg, min járt végig, neki mind kellett végighaladni a nyomorúságokon, vívódásokon, ezt ha megosztotta, és megosztotta azt, hogy Isten ezekből hogyan mentette ki, hogyan vezette ki, mint Isten az ő népét egy-egy fogságból kivezette, olykor egy-egy nehéz helyzetben azt kell mondanunk, hogy Isten úgy kivezett bennünket, hogy száraz lábbal jöhetünk ki, mint hogy Istennek népe Egyiptomból úgy menekült a Vörös-tengeren, hogy azt mondja az ige, hogy száraz lábbal jöttünk ki. Tehát Isten olykor reánk ilyen nagy gondja van, hogy egy-egy mélységünkből, nyomorúságos állapotunkból mi azt érezzük, hogy mintha előttünk járna, és száraz lábbal haladunk, száraz lábbal jövünk ki. Isten azt mondta, hogy előttünk jár, aki megnyitja az ajtót számunkra. Oly sokszor szorongunk egy-egy feladat előtt, egy-egy nagyobb végzendő munka előtt, mi bennünk van egy jó adag szorongás. Aztán az Úristen előttünk megy, mint hogy mondja Jézus, hogy ne féljetek, mert előttetek megyek Galileába, ezt mondotta az övének, olykor mi is ezt tapasztaljuk, és ezt el lehet mondani a másik embernek, hogy Isten előtted jár. Előtted jár, aki megnyitja az utat, megnyitja az ajtót, neked csak követned kell. Ez is egy óriási erőt ad és bizakodást, és ilyen módon is egymás hite által épülünk, hitből hitbe, ugyanis az első gyülekezetnek a tagjai megélhették.
1: Ugye itt már különböző helyszínek elhangoztak az imintiekben. Most arra szeretném kérni nagy tiszteletű urat, hogy itt a környezetet helyezze lelki szemeink elé.
2: Szeretnék néhány gondolatot, néhány adatot is elmondani. Az, hogy a templomunk az milyen módon újult meg. Ugye volt egy bálunk ebben az esztendőben már, 2026. május 9-én volt ez a jótékonysági bál, és az ebből befolyt adomány a templom belső felújítási munkálataira lesz majd fordítva, de ott van még előttünk a bejárat fölött látható első világháborús emléktábla, amit szintén jó lenne rendbe tennünk, rendbe hozatni. És túl azon persze, hogy adományok gyűltek, és mintegy 120 fő vett részt ebben a bálban, ennek is volt egy nagyon jó közösséget megerősítő ereje, hatása. Mindig örömteli megtapasztalni, hogy mellettünk, mögöttünk áll egy jó mag, akik segítenek az adott feladatok elvégzésében. A templomunknak a felújítása az azt lehet mondani, hogy több lépcsőben ment végbe, több lépcsőben történt meg. 2020-ban a templom torony sisakja, valamint a templom tetejének híjazata újult meg. Következő esztendőben 21-ben a templom külső falazata, majd 22-ben a torony homlokzati része is javításban részesült. És templomunk igazából ekkor kapta meg a végleges színét. A gyülekezet nyilván örült ennek, de a gyülekezet azt várta, amikor nem egyszerre történtek meg nyilván ezek a felújítási munkák, ugye azt kérdezték, hogy mikor lesz már kész az egész, mikor lesz ennek vége. És milyen az ember általában, türelmetlenek vagyunk sok esetben. De a munka elkészült, hála Istennek, mindezekért Istennek legyen hála, hogy ezeket el tudtuk végezni. A következő nagyobb dolog, ugyan mondtam, a templom belsejét szeretnénk majd felújítani. Ez a bál is ezért történt, de nem csak bált szervezünk egy-egy esztendében, hanem szoktunk rendezni jótékonysági koncertet, úgyhogy ezekkel is hozzájárulunk a munkák elvégzéséhez. A kerítésről is ejthetünk szót, mert az ugyan nem most, de régebben újult meg. A régi kerítés kibontották, kibontásra került, és 2018, illetve 2019-ben kapott egy új kerítést a templomunk, ami már ugye kovácsolt vasból készült. Az udvar, a templomkert, valamint a gyümölcsfák lettek telepítve, amelyek meg is hozták már az első gyümölcsöket. Ennek a rendben tartásában a gyülekezetünk tagjai segítkeznek, mert igazán elég nagy kertről van szó, amit az ember ugye egymaga lelkipásztor már nem nagyon bír igazából, úgyhogy nagyon jó a fizikális segítség. A megújult templomunk azt gondolom, meg ugye a környezete most, ami úgy szépen rendben van, ezzel is azt gondolom, hogy hozzájárul a településünk Gesztelnek a megítéléséhez. Tehát akik ugye elég sokan járnak keresztül Gesztelen, ugyanis templom mellett egy igen érdekes csomópont található, mert akik mondjuk Ongáról jönnek, vagy Onga felé haladnak, vagy éppen Meggyaszú irányába, azok erre haladnak el, erre jönnek. És azoknak azt gondolom, hogy ez a patinán szép épület, ez a templom, a felújított templom, a megújult kerítéssel, ez mindenképpen számottevő.
1: A nyári időszakra vonatkozóan esetleg milyen gondolatai lennének, amit hallgatóinkkal is megosztana itt minden generációhoz szólva? Hogyan töltődjünk fel, hogyan éljük meg esetleg ezt az időszakot?
2: A gyülekezet egészét szokta a lelkipásztor hívogatni, Úgyhogy én is ezt tudom tenni, így amikor már ugye megkezdődött a gyermekek számára a vakáció, a nyári időszak, és ilyenkor azért mindenki ugye elutazik nagyszülőkhöz közels táborra. Én azt ajánlanám, azt helyezném a szívükre, akár felnőtteknek, gyermekeknek, hogy az adott helyen, ahova éppen elutaztak, vagy elköltenek egy hetet, két hetet szabadságon, akkor keressék föl az adott templomot. Keressék föl az adott gyülekezet, látogassák meg, ismerjék meg. Az itteneket pedig arra kérem, én is nagy szeretettel, hogy ha tudnak, akkor jöjjenek el közénk, ne csak akkor lássuk a gyerekeket, amikor majd ugye jön majd az iskolakezdés, és ugye jön majd a szeptember, hanem ilyenkor is, amikor a nyári időszak van. Egy olyan igét szeretnék még a szívükre helyezni, nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is, hogy mindenekért hálát adjatok, és hogy mondja az ige, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek.
1: Molnár Ferencnek, a Gesztei Református Egyházközség lelkipásztorának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy műsorunk vendége volt, áldás békesség.
2: Áldás békességet.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazinműsorát hallották. A szerkesztők is Neveres Viktória búcsúzik Önöktől. További szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar költségvetés drámaian rossz állapotban találták az átadás átvétel után, közölte Magyar Péter hétfőn a Facebook oldalán. A miniszterelnök közlése szerint a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilis-Szentkereszten, ahol áttekintették többek mellett a magyar gazdaság újraindításának feltételeit, a kiemelt beruházások sorsát, az átvilágítások első eredményeit, a közmédia helyzetét, az illegális migráció kérdéseit és a következő hónapok ütemtervét is. Magyar Péter szerint köszönő viszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, melyeket az Orbán kormány nyilvánosan mondott, vagy amit a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit most ők látnak, hangsúlyozta a miniszterelnök. A Magyar Református Szeretett Szolgálat idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek, közölte a szervezet hétfőn. A Magyar Református Szeretett Szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatukban. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, tanfelszereléseket várnak általános és középiskolás gyerekeknek egyaránt. Pénzadománnyal is támogatható a program az adomány.jobbadni.hu oldalon, valamint átutalással, illetve a 1358-as adományvonal hívásával. Augusztus második felében áruházi gyűjtéseket is szervez a szeretett szolgálat, többek mellett Debrecenben, Ózdon, Mátészalkán és Sátoraljaújhelyen. A pontos időpontok és kijelölt bevásárlóközpontok a szeretett szolgálat honlapján lesznek megtalálhatók. Cserépfaluban 450 éves a református egyházközség. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsodabói Zempléni településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezett történeti kiállítást rendeztek be, és egy ötállomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal, mondta a Gavruca nagyemese lelkipásztor.
2: Az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan, egy pici metszete igazából a korabeli falu képének. Fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni a mában, a mai lőgyülekezettel legyünk kapcsolatban, és ez lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
1: A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez, több mint 720 helyszínen működött párakapu, és 110 településen volt, vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton és vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor 5 intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, melyek javítását azonnal megkezdték. Közölte azt is, hogy a MÁV hálózatán 25 vasútvonalon volt érvényben sebességkorlátozás a rendkívüli hőség miatt. A kormányfő szerint a hétvégén több tízezer ember vett részt szabadtéri rendezvényeken, a Magyar Honvédség a tiszaújvárosi triatlon versenyre is ivóvizet szállított. Arra kérnek minden munkáltatót, tette hozzá Magyar Péter, hogy ahol erre lehetőség van, biztosítsák a távmunkát vagy a rövidített munkavégzést, ahol pedig ez nem lehetséges, gondoskodjanak megfelelő védőitalról, pihenőidőről és klimatizált munkakörnyezetről, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, azt is kérik, a hétfőre és kedre tervezett kültéri munkavégzést ütemezzék át későbbi időpontokra. Ahol lehet, home office munkarend lép életbe Miskolc megyejogóváros önkormányzatánál, a Városházak közleménye szerint. Az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztásra tekintettel ugyanis Tóth Szántai József polgármester úgy döntött, hogy hétfőn és kedden a miskolci hivatalban, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeknél és gazdasági társaságoknál, ahol a feladat ellátás ezt lehetővé teszi, home office munkarend lesz. Mint ahogy arról beszámoltunk Magyar Péter miniszterelnök hétfőre és kedre, az állami szervek dolgozói számára ilyen jellegű munkarendet rendelt el, bár ez az intézkedés az önkormányzati fenntartású intézményekre és gazdasági társaságokra nem vonatkozik, Miskolc első embere úgy döntött, hogy a városi szervezeteknél is elrendeli ezt a munkarendet minden olyan területen, ahol a feladat ellátás lehetővé teszi. Ez a munkarend a lakossági ügyintézést nem érinti, az ügyfélfogadása a megszokott rend szerint működik, a városi közszolgáltatások folyamatosan biztosítottak lesznek. A Hidrológiai Társaság szerint hőségben több mint 50%-kal nőhet a lakosság napi vízfelhasználása. Bár az átlagos napi vízfogyasztás alapján Magyarországon a lakosság tudatos vízfelhasználónak minősül, a gyakorlatban jelen van a pazarló vízhasználat is. Hőhullámok idején több mint 50%-kal 150 liter fölé nőhet egy emberre vetítve a napi vízfogyasztás, ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékosságra, írta a Magyar Hidrológiai Társaság. Ennek eszközei közé tartoznak a víztakarékos csaptelepek és a csapadékvíz összegyűjtése is, tették hozzá. Lezárult a 10. részvényfutam, több mint 3000 játékos, csak nem 35 000 megbízás, és kiemelkedő hozamok jellemezték a budapesti értéktőzsde és a pénziránytű alapítvány közös szervezésű tőzsdejátékának legutóbbi fordulóját. A 10. bét részvényfutam május végén zárult, a megújult verseny pedig júniustól újabb fordulóval folytatódik. A korábbi játékban a résztvevők 60 kereskedési napon keresztül próbálhatták ki, hogyan működik a részvénybefektetés egy valós piaci helyzeteket követő digitális környezetben, új telefonos applikáción keresztül, valós pénzügyi kockázat nélkül, mondta Balogh László, a pénziránytű alapítvány kuratóriumának elnöke.
3: A részvényfutam tulajdonképpen már 10 éve zajló verseny, virtuális verseny, idén megújult, tehát ennek az első futama az március 5-e és május 29-e között zajlott, és ennek az a lényege, hogy virtuálisan, de valós kereskedési adatokkal, tehát a résztvevők, akik regisztrálnak és bejelentkeznek erre a versenyre, azok 15 perc késleltetéssel ugyan, de a napi valós részvénykereskedési adatokat látják, és ezek alapján tudnak megbízásokat adni. És ha a megbízásokat ügyesen és jól követik, kapnak persze hozzá virtuális pénzt, minden héten kapnak 500 ezer forint virtuális pénzt, ezt hangsúlyozom, hogy virtuális pénz, tehát nem valós összeget, de ezzel játszhatnak. Miskolci illetékességű diák, illetve tanár, egész biztos vagyok benne, hogyha az adatvédelem lehetővé tenné, hogy mindenkihez hozzáférjünk, akkor igen jelentős miskolci vagy borsodi részvétel találnánk ott. Ugye azt kell mondjam, hogy a pénzhéthez kapcsolódóan március 5-én kezdődött ez a futam, és május 29-én zárult le a játék. Ennek az volt az oka, hogy a tanítási idő alatt még eredményt is tudjunk hirdetni, tehát összesen 60 kereskedési napon keresztül fogadhattak, játszhattak, köthettek ügyleteket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: biri biri sap salma.
1: Reklam.
2: Abigail.
3: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter eset.
2: Főr Elézer.
3: Házasságon innen.
2: Katalin.
3: A gyerek.
4: A Gólya Kalifa.
2: Rosti fiú esete. Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.

0: fog tudni kialakulni zivatar, még akkor sem, hogyha mondjuk ezt a légköri feltételek megengednék, tehát a labilitás rendelkezésre áll, de ha nincs kellő mennyiségű nedvesség a légkörben, akkor nem lesz se felhőzet, illetve ha meg is jelenik a felhőzet, már nem tud adni csapadékot.
1: Miért nem sugárzódik ki felhőtlen, csillagos éjszakán az a hő, amit napközben megkapunk? Elvileg a világűrben hideg van, ki kéne mennie, le kéne hűlnie. Miért nem tudja ezt most megcsinálni?
0: Hát azért nem tudja megcsinálni, mert egyrészt nagyon rövidek az éjszakák. Tehát gyakorlatilag ugye most volt a nyári napforduló. Nyári napforduló, nem a napfordulás, napforduló. Ugye most volt, és az éjszakák ugyan innentől kezdve ugye hosszabbodnak, de ugye itt nagyon picivel lesz hosszabb az éjszaka. Tehát egyrészt nagyon rövid az az időintervallum, amikor nincs besugárzás.
1: Este 9-kor még simán világos van.
0: Pontosan, és hajnali 3-4 környékén már ugye világosodik. Úgyhogy emiatt nincs ideje ennek. Ugye ha ez a hőhullám augusztusban érkezik, vagy augusztus második felében, ugye erre már voltak példák, akkor például nem tudna ennyire, tehát nem tudna ilyen magas középhőmérséklet kialakulni. Vagy legalább az éjszakai órákban egy kis lélegzetvételhez, felfrissüléshez jutnánk.
1: Úgy lesz vége, mint ahogy megtanultuk gyerekkorunkban, hogy jön a végén egy ilyen pusztító eső, meg még plusz jégeső? Tehát ez a vége mindig a hőhullámnak?
0: Az esetek legnagyobb részében igen. Különösképpen, hogyha ennyire forró légtömegről van szó, ugye itt a olyan nagyjából 10-15 fokkal hűvösebb, vagy nevezzük kevésbé hideg légtömeg érkezik majd a jövő hét közepén. Hogyha még ehhez olyan dinamikai feltételek is teljesülnek, hogy jó lesz a szélnyírás, a szupercellás zivatarok kialakulásához, akkor szinte borítékolható, hogy itt komoly károk keletkezhetnek.
1: Hozzá kell szoknunk a golflabda nagyságú jegekhez, ezt amerikai filmekben lehetett látni. Jó, egészen eddig a viharvadászok mentek, és akkor ott tört össze minden, de most már nálunk is van.
0: Hát ugye ennek nyilván, tehát dinamikai oka az, hogy a szupercellás zivatarokat ilyen óriási jég kíséri, az egyik ok. A másik ok pedig nyilván az, hogy Észak-Amerika, mivel ugye nyitott kontinens, ezért a melegebb légtömeg is akadálytalanabbul tud oda áramlani, közel van a golföből, meg a mexikói öböl, vagy most már amerikai öbölnek hívják, nem tudom.
1: Lesz majd ilyen választás,
0: meglátjuk. Én ezt még talán mexikói öbölnek, vagy golf öbölnek tanultam földrajz órán, de mindegy, lényegtelen is. Ja, az a lényeg, hogy közvetlenül nagy mennyiségű víztömeg, forró víztömeg tud beáramlani, és ez találkozik a lezúduló hidegebb légtömeggel, és mivel észak-déli irányban nyitott, ezért a szélnyírási viszonyok nagyon jók ahhoz, hogy szupercellás zivatarok alakuljanak ki, amelyekben ilyen hatalmas méretű jegek is ki tudnak alakulni. Ugye nálunk is a kulcs mozzanat az, hogy nagyon forró légtömegre érkezik a hűvösebb légtömeg.
1: Van valamilyen módszer azt kiszámítani, hogy egy nyáron belül egy ilyen hőkupola hányszor alakulhat ki? Nincs. Vagy a jó Isten keze van benne?
0: Nincs. Korábban kérdezték tőlem valahol, nem tudom, már valakinek adtam interjút ezzel kapcsolatban, azt kérdezte, ez volt a kérdés, hogy mire lehet számítani ezen a nyáron. Azt mondtam, hogy az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva tuti, hogy egy hőhullámos nyár lesz. Ugye viccesen a kollégákkal azt beszéltük bent, hogy lehet, hogy csak egy hőhullám lesz, de az lehet, hogy szeptemberig tart. Mert ugye, ha lélegzetvételhez is jutunk, nem biztos, hogy annak az időtartama, vagy a hossza olyan lesz, hogy azt mondhatjuk, hogy na, ott véget ért a hőhullám, és a következő az nem tudom, mikor kezdődött. Ugye az elmúlt években inkább az volt a jellemző, hogy volt egy pár darab hőhullám, amit azért tehát hogy legalább egy hét eltelt, mire jött a következő, vagy kettő. De ugye az már nem nevezhető szerintem hőhullámnak, hogyha mondjuk csak pár napra szűnik meg, és utána kezdődik előről az egész. De nem lehet megmondani. Tehát az biztos, hogy nem lehet megmondani. Csak az elmúlt évek tapasztalatából tudunk indulni.
1: Domborzati viszonyok egy ilyen levegő tömeg mozgását képesek befolyásolni? Mondjuk az Alpok vonulatai azok megtolják. Fényképeken, videókon lehet látni, hogy a felhők átbuknak, és egészen más formát kapnak egy ilyen hatalmas hegyvonulat mögött. Vagy ez nem ez a kategória?

0: Hogy ne tudna? Hát ha az európai maximum hőmérsékletet valaki rákeres, és megnézi, hogy feltették kérdést, hogy miért pont Franciaország volt a legmelegebb pontja Európának napokon keresztül. Ugye furcsa módon még Spanyolországban is mondjuk úgy, hogy kevésbé volt forró az idő, mert tényleg nem egy helyen 43-44 fokot mutatott a hőmérő Franciaország délnyugati részén, de ugye ott a Pireneusok, amin át kell ez a meleg levegő, és ugye ahogy át kell, még melegszik is egy picit, és ott ezért magasabb hőmérséklet tudott ilyen értelemben kialakulni. Most nyilván az Alpok is tud ilyen dolgokat csinálni, meg a Kárpátok szokott is csinálni, de hogy mondjam, tehát olyan nagy mértékben nem tudja befolyásolni, vagy nem ilyen módon befolyásolja, hogy most akkor kevésbé lesz forró a légtömeg, hanem inkább ugye ez itt a front átvonulásokat tudja jobban megakasztani.
1: Az, hogy mi a Kárpát medencében vagyunk, ez jó vagy rossz egy ilyen hőkupola esetén? Az ember nem szeret általában alul lenni, de van, amikor az kifejezetten jó is lehet, mert mondjuk több benne a víz.
0: Hát én nem tudom, hogy mondjuk, ha most több lenne a víz itt a Kárpát-medencében, akkor valószínűleg lehet, hogy lenne felhő, de összességében magát az időt elviselni valószínűleg nehezebb lenne, mert a magasabb páratartalom az sokkal nehezebben elviselhető ugyanazon a hőmérsékleten. Tehát, hogyha van egy 35 fokos kánikulánk, és mondjuk csak 20% a relatív nedvesség, akkor ezt mondjuk jobban elviseli mindenki, mintha mondjuk 40-50 vagy akár 60%.
1: Ennek a mostani jelenségnek, a hőkupolának a globális felmelegedéssel van bármi összefüggése, vagy az egyik az időjárás, a másik pedig éghajlati kérdés? Tehát van-e összefüggés?
0: Hát jó kérdés. Én azt mondom, hogy van összefüggés. Tehát nyilván az, hogy mert ugye a hőkupula ilyen értelemben létezett. Csak ugye az, hogy egy adott területen, tehát az, hogy Franciaországban napokon keresztül rekordok dőlnek, Spanyolországban szintén. Az Egyesült Királyságban úgy szintén, itt az elmúlt napokról beszélek, több hőmérsékleti rekordot adtak át a múltnak. Lehet, hogy ez nálunk is megtörténik. Ugye az abszolút hőmérsékleti maximumot Magyarországon 2007. július 20 tartja, akkor Kiskunhalason 41,9 fokot mutatott a hőmérő. Az előző rekord az 2000-es, az azt megelőző rekord talán az 1950-es évekből származik, lehet, hogy pont 1950-ből, már nem emlékszem rá pontosan. De az biztos, hogy ha megnézzük a sormintát, ugye az első rekord 2000-ben dőlt, a második rekord 2007-ben, azóta pedig eltelt 20 év, és ott tartunk, hogy ez a megdönthetetlennek hitt rekord is veszélybe kerül. Tehát ez mindenképpen ijesztő tendencia, és ilyen értelemben visszacseng az, amit a klimatológus kollégák már szerintem legalább 15 éve mondanak, hogy a szélsőségek erősödni fognak, tehát egyre melegebbé válhat az időjárás, illetve ezeknek tehát a szélsőségek erősödhetnek és gyakoribbá is válhatnak, tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan irányba megyünk, ami nem feltétlen tűnik jónak.
1: A szélsőségek felerősödése az előrejelzést nem teszi bizonytalanabbá? A szélsőségek, az ember úgy képzeli, hogy mindig valamilyen irányban kiugró tüskék egy folyamatban. A szélsőséget nehezebb előrejelezni, de lehet, hogy tévedek.
0: Ugye az, hogy ennek a hőhullámnak az előrejelzése is szerintem viszonylag jól leírható. Hát én már nem is tudom, hogy hány nappal ezelőtt került be az előrejelzésünkbe a 40 fok először vasárnapra, és aztán ugye a jövő hét első napjaira is, de talán az 5. vagy a 6. napra előre már látszódott, hogy ennyire meleg idő tud lenni. Tehát itt van idő, tehát van idő a felkészülésre, kvázi a szélsőséges időjárást is egészen jól lehet előrejelezni. Ilyen értelemben nem kell attól tartani, hogy mondjuk a szélsőségeket nem tudja, hiszen az időjárás az fizikai törvényszerűségeken alapszik, és szerencsére az időjárás előrejelző modellek ezeket már jól megfogják és előrejelzik. Itt inkább csak ami a nehézséget okozza, az mondjuk majd az lehet, hogy amikor ennek vége lesz, akkor mondjuk hol alakulhatnak ki pusztító zivatarok, szupercellás zivatarokra gondolok.
1: Azt egyetlen és az szupercellát valamilyen módon, vagy csak amikor már látjuk.
0: Csak a feltételrendszerből rendszerből látjuk egy adott területen, tehát hogyha ugye, ennek a zivataroknak az ős hazája, ha lehet ilyet mondani, ugye Észak-Amerika, és ott ugye hatalmas területen az ottani veszélyező kollégák azok ugye vonalakat húznak be, és hát ugye egy-egy ilyen vonal, ami már nem tudom én, a hármas fokozatot jelenti, hogy ott már tényleg minden lehet, tornádó, x-szakadás, földindulás, ilyesmi, meg golflabda nagyságú jég, az sokszor többszöröse Magyarország területének. De azt, hogy ott minden, nyilvánvalóan nem minden pontban fog golflabda nagyságú jég esni, csak maga a légköri feltételek olyanok, hogy kialakulhat azon a területen bárhol potenciálisan egy ilyen pusztító zivatar.
1: Látják egy ilyen hőkupolának a viselkedését, mérő pontok vannak, plusz műhold, plusz a repülőgépek légnyomás adatai, tehát honnan szedik össze azt az adatmennyiséget, amiből a lehető legpontosabban látják, hogy mi történik a levegőben?
0: Hát ugye a hőkupola jelensége, amit mondtam is, gyakorlatilag egy magas nyomású légköri képződmény, ezt ugye anticiklonnak becézgetjük mi meteorológusok, amelyet forró, szubtropusi eredetű levegő tölt ki. Ez az időjárási térképeken a meteorológus számára világosan megjelenik, már az előrejelzésekben is, és aztán amikor már látszódik, akkor pedig a mérőhálózatokon keresztül látjuk a hőmérsékleti adatokból, hogy nolám-lám, plusz ugye a műholdképről pedig azt látjuk, hogy hát nem sok felhőzet van a területen, zavartalanul süt a nap, és erős a nappali felmelegedés. És ugye ennek a mozgását látjuk, hogy mit fog csinálni, merre mozdul a magas légnyomás, hol merre mozdul el a meleg légtömeg. Ugye ezt az időjárás előrejelző modellekből szedik ki az előrejelző szakember.
1: De ahhoz, hogy ezek működjenek, elegendő mennyiségű adat kell. Tehát jó sok helyről kell a hőmérsékletet, meg a légnyomást, meg a szél irányt, meg ilyeneket mérni. És akkor ebből egy modell, egy számítógépes modell képes összerakni, és nekem kirajzolni a számítógépemre, hogy mi
0: pontosan
1: történik.
0: Pontosan erről van szó, csak itt ugye tehát ez egy globális társasjáték, mert ugye ahhoz, hogy előrejelzést tudjunk adni az egész földgolyóra, ahhoz minden pontban tudnunk kell, hogy milyen a jelenlegi időjárás.
1: Annyira összefüggő a globális társasjáték, hogy nem lehet benne luk? Tehát minden meteorológiai szolgálat össze van kapcsolva, és mindenki látja mindenki adatát, és ezek úgy áramlanak. Tehát olyan nincs, hogy mondjuk egy három országból nem jön adat, és akkor ki kell találni, hogy a fölöttük mi fog történni.
0: Hát ma már azért nem kell, hogy ilyesmi történjen, de azért a modell, tehát az egész, az a rács hálózat, amit a számítógép kiszámol nekünk, egy ilyen rács hálózatot kell elképzelni, ami háromdimenziósan körbeveszi, vagy behálózza a légkörünket, akkor talán így jobban tudom, mint az erek a testet. És csak itt egy szabályos, kvázi szabályos gömbhéjon elhelyezkedő rácsra kell gondolni. Ezeknek a rácspontokba kell, hogy legyen adat. De ugye nyilvánvaló, hogy mondjuk az óceánokon nem tudunk minden pontban mérni, még...
1: Rögtön is vannak ilyen mérőbólyák, ott lengedeznek.
0: Vannak mérőbólyák, meg ugye ma már ugye azért elég jó a műholdok által mért adatok, feltéve, hogyha nincs sok felhőzet. Szóval elég sok információ áll rendelkezésre. Meg ugye nyilván a tengervíznek a tengervíz hőmérséklet, mivel egy tehetetlenebb rendszer, nyilván nem olyan a változékonysága, mint mondjuk a szárazföldnél, vagy a szárazföldek felett.
1: Voltak ilyen megnevezések is, fogalmak is, hogy omega blokk, meg super el niño. Ez ide tartozik? A mi hőkupolánkhoz tartozik? Vagy csak mi próbáljuk ráhúzni, hogy leplezzük, hogy nem értünk hozzá?
0: Ugye az omega blokk az egy, ez egy másik típusú időjárást jelent, de ugye ott is arról van szó, azért nevezik ugye blokknak, és azért omega, mert ott meg a, általában a Brit-szigetek felett elhelyezkedő hatalmas magas légnyomást szokás omega blokknak nevezni. Azért, mert ha a térképre ránézünk, akkor egy ilyen omega formát, már hogy az izobár térképen egy ilyen omega formát kapunk, hogy ott van a magas nyomás, és ugye azért nevezik blokknak, mert hogy ott magas nyomás van, és ezért blokkolja a nyugat-keleti átvitelt, ami általában normális lenne ezen a szélességen. De ugye a simán előfordulhat, és ez az omega blokk azért tud kialakulni, mert kialakul egy olyan álló hullám szerkezet a légkörben, ahol folyamatosan oda pakolódik le a levegő, mondjuk a Brit-szigetek térségére, és ezért ott folyamatosan magas a légnyomás. Ez napokig, hetekig, extrém esetben akár néhány hónapig is fennmaradhat. Ennek nincs köze a mostani időjáráshoz. A Super El Niño az pedig ugye egy teljesen más helyen, tehát a csendes óceán trópusi övezetében meglévő anomáliáról van szó. Ugye ott a tenger felszínnek a hőmérséklete, hogyha az átlagtól pozitív irányba tér el, akkor ezt El Niño-nak szokás nevezni. A Super El Niño pedig azt az elnevezést takarja, hogyha ha extrém 4-5 fokkal magasabb ez a hőmérséklet is megfelelő hosszú ideig fennáll, akkor ezt elnevezik Super El Niño-nak.
1: 4-5 fok az extrémnek számít? Azért, mert egy óriási víztömeg és nagy a hőkapacitás, és a 4-5 fokot
0: a tenger, a tenger felszín esetében igen. Tehát azért azt is érezzük, tehát hogyha most a mai időjárásban indulunk ki, szerintem legalább 4-5 fokkal meghaladtuk a sok évi átlagot, ezt azért érezzük, hogy ez azért elég sok. Most gondoljunk bele, hogyha mindez a tengerfelszín jelentkezik, az sokkal több energiát, sokkal több potenciális energiát fog jelenteni.
1: 2026-ban milyen időtávra lehet, és milyen pontossággal időjárás előrejelzést csinálni, és kinek?
0: Nagyon jó kérdés. Ugye attól függ, hogy kinek szól, milyen felhasználás, tehát milyen felhasználási területről beszélünk. A továbbra is állítható, hogy általánosságban 7-10 napnál tovább megmondani, hogy pontosan milyen időre lehet számítani, azt nem lehet. Tehát vagy csak nagyon extrém helyzetben. Tehát nem ez a jellemző. Amit látunk, az az, hogy tendenciákat a 10. nap után esetleg lehet mondani, de az esetek legnagyobb részében gyakorlatilag oda lyukadunk ki, hogy körülbelül a klimatológiai átlag körül lehet a hőmérséklet. Ez így általánosan igaz. Az, hogyha a csapadék esetében már sokkal nehezebb a helyzetünk, hogy mondjuk várható-e valahol zápor, zivatar, tehát ami mondjuk pusztító, kísérő jelenséggel jár, az szinte lehetetlen megmondani, hogy ez pontosan hol, mert az, amit az előző blogban beszéltünk a szupercellák esetében, az bármely zivatar típusra igaz, hogy valamilyen kísérő jelenség alapján bekategorizáljuk, hogy az még nem lesz olyan durva, de az sem lesz minden pontban jellemző. Az pedig, hogy a csapadék mennyisége mennyi lesz, az pedig még sokkal nehezebb megmondani, különösen ilyenkor a nyári időszakban, mert simán előfordulhat olyan, mint az elmúlt héten volt jellemző, hogy a város egyes részein, itt a fővárosról beszélek, leszakadt az ég, és felhőszakadás méretű csapadék hullott, máshol meg sehol nem. Tehát 0 milliméter esett.
1: Azt számítási kapacitás többszörözésével sem lehet megoldani, hogy a pontosság, a területi pontosság nőjön. A meteorológiai előrejelzés az állítólag a világ egyik legfejlettebb számítási kapacitását használja, mert rettentő sok adatot kell földolgoznia. Tehát azzal sem lehet megmondani, hogy a Czecz János utcában fog-e esni az eső jövő héten délután 2-kor?
0: Hát azt, hogy fog esni az eső, azt még talán meg lehet, mert mondjuk egy tartós csapadéknak az esélyét azért meg lehet mondani nagyjából. Ugye most ezekben a napokban nyilván tartós csapadéknak az esélye 0%, hiszen tartós csapadék az nem várható. Zápor, zivatar is majd csak nyilván a jövőt közepétől, de hogy a záporok, zivataroknak az a sajátja, hogy ezt nem tudjuk előre megmondani, mert hogy egy adott területen képződhet, de ugye ahhoz, hogy kialakuljon egy zivatar, ahhoz ugye nagyon sok feltételnek teljesülnie kell, és az egyik ezek közül a leglényegesebb a nedvességi viszonyoknak a pontos ismerete. Most azt lemodellezni, hogy hol mennyi nedvesség van a légkörben, azt gyakorlatilag szinte lehetetlen, illetve azt, hogy hol fogja a városnak, melyik pontján fogja összeszedni annyira magát a nedvességi viszonyok, hol lesznek elegendőek ahhoz, hogy zivatar legyen, ez nincs modell, ami meg fogja mondani. Szerintem még a mesterséges intelligenciával se nagyon fog tudni megvalósulni.
1: Itt tartós, aszályos időszak után ökölszabály szerint csökken a felhőképződés esélye? Tehát annyira, tehát mondjuk 10 évig aszály van valahol, és annyira lehúzódik a víz, meg kifolyik az országból, akkor ott nem is lesz csapadék? Az ember így okoskodik?
0: Nem, mert nem csak az határozza meg. Tehát itt amit ugye nagyon sokan hiányolnak, az a helyi zivatarok. És most nem olyan típusról beszélek, mint amit mi hőzivataroknak szoktunk nevezni meteorológusok, ez az úgynevezett egyszeres zivatarnak az intézménye, vagy jelensége, inkább akkor így fogalmazok. Amikor egy adott ponton nő egy zivatarfelhő, kihújja magát, és kész. Most ennek az időtartama karakterisztikusan egy nagyjából fél óra. Még felépül a zivatarfelhő, kihújja magát, és eltűnik. Ha nincs alul kellő nedvesség, akkor ez nem fog létrejönni. De persze az is igaz, hogy attól még lehet zivatar, hogy alul nincs nedvesség, meg lehet eső attól, hogy alul nincs nedvesség, mert ilyen alapon egy-egy csapadékszegény évet nem tudnak követni csapadékosabb év. És ugye itt visszautalok furcsa módon a Magyarországon az egyik legcsapadékosabb év 2010, a legszárazabb 2011. És ugye hogy lehet az, hogy a legcsapadékosabb után jött a legszárazabb, ilyen értelemben ennek nem szabadott volna bekövetkeznie, hogyha ebből a logikából indulunk ki, mert a légkör azért nem így működik. Tehát ha kellő mennyiségű nedvesség érkezik mondjuk a középső troposzférában, akkor ki tud alakulni, igen, és ki tud alakulni zivatar. Az összes éjszakai zivatar az hasonló okokból alakul ki, mert középső troposzférában van víz, van kellő nedvesség, és van hozzá olyan kényszer, olyan hatás, aminek a következtében ez a légtömeg emelkedni képes, és ha emelkedik, akkor kicsapódik, felhőképződik, és kihullik belőle, aminek ki kell hullani belőle.
1: Amikor egy felhőből kihullik az eső, akkor a felhőbe marad valami? Vagy akkor az eloszlik, eltűnik? Tehát akkor olyan, mint egy szivacs, egy felhő?
0: Tud úgy viselkedni, mint egy szivacs, mondjuk úgy, de olyat is látunk ugye sokszor, hogy egy adott terület felett folyamatosan esik, és nem akarja abba hagyni, azért, mert olyanok a légkörű viszonyok, hogy oda abba kvázi az egy pontba koncentrálja az összes nedvességet a környékről.
1: Eső csinálással foglalkoznak a meteorológusok? Adnak hozzá tanácsot? Pekingi olimpia idején lehetett ezt hallani, hogy ott megpróbálták megoldani, hogy hol essen, meg hol ne essen az eső. Tehát elvileg, ha kellő mennyiségű adat van, akkor meg lehet azt mondani, hogy akkor most kell valamit csinálni?
0: Na most, hát én az időjárás módosítással maradjunk annyiban, hogy elképesztő szkeptikus vagyok. Tehát ha nincs a légkörben kellő mennyiségű nedvesség, ugye ha jól emlékszem, a kínaiak talán valami ilyesmivel próbálkoztak, hogy a légkörben lévő részecskéknek a számát növelték meg, amelyek vizet képesek megkötni. Na de ha nincs elegendő nedvesség abban a légrészben, akkor hiába juttad bele olyan részecskét, ami képes megkötni a vizet és kihullani, nem fog sikerülni neki a mutatvány. De ez csak, mondom még egyszer, ez csak egy szelete Mert oké, okay, még ha ezt meg is csinálta, akkor kell, hogy legyen egy olyan kényszer, amiből felhőzet képződik, és ki is hújja magát a felhő.
1: Az a kényszer, azok a nyomás viszonyok? Meg a
0: Emelkedésre kényszeríti a légtömeget. Ugye ennek többféle formája lehet, mert okozhatja hőmérsékleti advekció, ez lehet hideg vagy meleg advekció, generálhat feláramlást, mondjuk így. Lehet örvényesség advekció, tehát hogy a levegőben, ugye örvénylő turbulens mozgások révén egy adott terület, ahogy egy-egy ilyen örvény mozog a légkörben, az adott terület felett elhaladva feláramlást generál szintén, ami a felhőképződést és csapadékképződést segíti. De ha ezek nincsenek, akkor nem lesz csapadék, nem lesz felhőzet se.
1: A feláramlás az, az, amit a vitorlázó repülők keresnek, meg a sárkány repülősök, például, hogy ráüljenek?
0: Az is egy feláramlás, csak ugye a feláramlásnak is nagyon sokféle formája van, mert lehet a nagytérségű rendezett feláramlás, amit a sárkányrepülősök meg a siklóernyősök keresnek, az nem egy rendezett nagy térségű, hanem ő ugye keresi azokat a helyeket, ahol éppen a termékre felülve szépen tud egyre magasabb és magasabbra jutni.
1: Úgy függ össze a rendszer, hogy ahol feláramlás van, ott kell mellette lennie valahol leáramlásnak is, igen, hogy a végén ne üljünk itt egy vákumba levegő nélkül.
0: Pontosan. És ugye nyilván itt, de itt össze is függnek a dolgok, tehát hogy simán lehet, hogy egy adott térrészen csak feláramlás van, akár nagy területen is feláramlás van, akár egy magyarországi területen is, hogyne. Ez simán előfordulhat, de akkor nyilván egy hasonló területen lesz leáramlás is.
1: És ez a feláramlás-leáramlási viszonyokat az domborzattal összefügg? Vagy az alsó hőmérséklettel függ össze?
0: Sok mindennel összefügg. Igen, a hőmérsékleti viszonyokkal is összefügg, nyilván attól, hogy ezek hogyan változnak, merre mozognak, és nyilván az, hogy milyenek az áramlási viszonyok, hogy milyen a magasban az áramlások iránya, milyen nagysága van, tehát az is mind-mind, tehát ez egy tehát háromdimenziós a légkör, és ugye az egészen picitől, tehát a pici bárányfelhőtől megyünk egészen addig, hogy mondjuk egész Magyarországon felhős, borult az ég, és esik az eső. Tehát egy, nagyjából ez a skála.
1: Nem mindenkinek van szüksége ugyanolyan pontosságú adatra, mert nem mindenkinek fűződik érdeke ahhoz, hogy pontosan tudja, mi lesz első. Egy mezőgazdásznak nyilván nagyobb érdeke fűződik hozzá. Tudja, hogy mikor lehet a géppel rámenni, vagy mikor ne menjen rá a géppel. Más pontosságú adatokat tudnak szolgáltatni a különböző felhasználóknak, vagy ugyanabból főznek mindenkinek?
0: Mindenkinek ugyanabból. Tehát nyilván nem lehet azt mondani, hogy a mezőgazdásznak pontosabb előrejelzésre van szükség, ezért pontosabb előrejelzést adunk neki. Az, hogy mennyire pontos az az előrejelzés, azt az adott időjárási helyzet határozza meg. Mert most azért elég jó pontos előrejelzést lehet adni, hogy holnap se lesz nagyon felhőzet, még csak felhőzet se az égen, nem hogy még csapadék. Ez egy elég jó előrejelzés. Mondhatni, hogy ugye ez egyike, amikor gyakorlatilag 100%-os előrejelzést lehet adni.
1: De amikor ilyen időjárás jelenség van, akkor könnyebb a dolguk, mint amikor olyan átlagos az idő, amiből kisülhet ez is, meg az is?
0: Persze, sokkal könnyebb. Meg nyilván a döntéshozónak is nyilván sokkal könnyebb és egyszerűbb a helyzete, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj, tudni esni fog, vagy azt mondjuk neki, hogy hát most még ez is lehet belőle, meg az is lehet belőle, most ugye szabadtéri rendezvényeknek a korszak, vagy hát az időszakát éljük, nem a korszak, mert már elég régóta vannak szabadtéri rendezvények, de hogy ugye amikor szabadtéri rendezvények időszaka van, ugye mindig ez a nagy kérdés, az esküvő kint legyen, bent legyen, a vacsora, a grillparti mikor legyen, mikor nem fog esni, stb. És nyilván, hogy egy ilyen helyzetben sokkal egyszerűbb a helyzetünk, nyilván az, hogy ennyire meleg van, az senkinek nem jó.
1: De egy meteorológiai szolgálatnak mi a hozzáállása ahhoz, amikor tőle akarják tudni a bizonytalant, hogy csináljak-e partra szállást Normandiában? Például elég nagy jelentőségű kérdés. És akkor ott ül a meteorológus, és tőle várják, hogy eldöntse, hogy csináljanak-e partra szállást Normandiába, vagy ne. De akkor a meteorológus ilyenkor azt mondja, hogy nem tudom, hogy csináljatok-e. Mert olyan pontosan nem tudom megmondani.
0: Hát ezt a döntéshozónak, nekünk a feladatunk meteorológusoknak az, hogy kvázi tájékoztassuk őket a kockázatokról és mellékhatásokról. Tehát elmondani neki, hogy a döntéshozónak, hogy még várjunk, még ne, még várjunk egy fél órát, még megnézzük, jó, még úgy tűnik, hogy várhatunk vele. Tehát az, azt kell neki elmondani, főleg, hogyha van egy bizonyos limit, hogy azt látjuk, hogy hát igen, ott vannak, látjuk a felhőket, látjuk, hogy közel van, látjuk, hogy esik belőle, még be is erősödhet, oda is elérhet. Szerintünk ez kockázatot jelent, erősödhet ez a zápor, az lehet belőle zivatar, akkor a rendezvény szervező azt fogja mondani, hogy akkor elviszi bentre az eseményt még akkor is, hogyha esetleg nem tudom, ez nagy szervezést, vagy külön munkaerő bevonását jelenti adott eset.
1: Szokták érteni a megrendelők, a döntéshozók a matematikai statisztikának a fogalmait? Mert mondjuk azt mondják, hogy 50%-ot mondanak, abból egy átlagember azt az esélyt vonja le, hogy vagy igen, vagy nem. Csak ugye az 50% az nem azt jelenti, hogy hát vagy igen, azért, vagy nem.
0: Igen, ezt, az 50% az egy elég nagy százalék. De ugye azt is jelenti, hogy ilyen kicsit ilyen statisztikai megközelítéssel, hogy 10 esetből, ha veszünk egy ugyanilyen ezt a helyzetet, azt mondja, 10 esetből 5-ször esik, 5-ször nem esik. És ugye ez a nehézsége, ezt szoktuk mondani, hogy persze ezt így elmondani nagyon egyszerű, de nyilván amikor az ember benne van, meg a rendezvényszervezők, ugye azért ők együtt élnek az időjárása, hogyha arról van szó, és akkor egyrészt tudnak tőlünk tanácsot kérni, hogy most akkor mit csináljon.
1: Jó, de amikor meghallja azt, hogy ez 50% azt jelenti, hogy 5-ször esni fog, 5-ször meg nem fog esni, akkor nem kérdeznek vissza, hogy jó, de most erre én hogyan varjak gombot? Tehát mi lesz a holnap?
0: De nem szoktak erre gombot varni, vagy hát legalábbis én nem tapasztaltam, hogy, hogy akár a igen, elég sok mindenki, nem csak a rendezvényszervezők, a filmforgatásokkal kapcsolatban.
1: Nekik sem mindegy.
0: Nekik sem mindegy, hogy éppen milyen időjárás a jellemzőben fog esni, vagy nem fog esni. Nyilván ez nagyon sok minden, sok, sőt, sok esetben ugye még a nappali forgatásról van szó, a felhőzet megléte, nem léte.
1: Nyilván nem fogja forgatni természetes körülmények között az ének az esőbent, és azt kapja, hát, hogy
0: itt most, ezt, két hetes most itt azért itt kicsit nehézkes lesz a következő néhány napban, de igen, tehát azért az esetek nagy részében én azt gondolom, hogy ők értik és érzik, hogy mit jelentenek ezek a számok.
1: Mindegyikünk telefonján ott van számtalan időjárás előrejelző applikáció. Ezek az applikációk, ezek milyen adatból dolgoznak? Egyszer hallottam igaz külföldön egy ottani embert, aki azt mondta, hogy mindig nézzük meg, hogy az én applikációm az a lehető legközelebbi meteorológiai szolgálat adatait használja, mert annál pontosabb lesz. Ez igaz, vagy nem igaz?
0: Szerintem ez jó eséllyel igaz, mert ugye nyilván a szakmámból adódóan én is kapok megkereséseket, akár rokonságon belül, vagy kívül barátok is kérdeznek, hogy itt vagy ott milyen idő lesz, és főleg, hogyha olyan helyre mennek, ahonnan aztán már végképp nincs fogalmam, hogy milyen időjárás szokott ott lenni, akkor azt szoktam mondani, hogy hát akkor googlizd le, hogy ki ott a helyi góri, és amit írnak ők, na az, arra próbálja alapozni, mert az, hogy én most én mit látok innen a világnak a másik feléről, hát azt azért nem. És ugye az applikációkra visszatérve, illetve vannak olyan telefonok, nem tudom, én soha nem tudom, mert én nem nézegetem, mert nekem nem szorulok az applikációra, de az, akinek be van építve, ugye megmutatja neki, hogy milyen idő van. Ez valószínűleg alapból a telefonokon ez egy nyers modell adat, ami nem feltétlen fogja visszaadni a valóságot. Ezért hajlok arra, hogy azokkal az applikációkkal dolgozzunk, ahol mondjuk a nemzeti, mondjuk ha elmegyünk Franciaországba, akkor érdemes a Meteo France-szal foglalkozni, vagy az ő applikációjukat megnézni, mert valószínűleg az lesz legjobb, vagy a legpontosabb.
1: Mit nehezebb előrejelezni, egy totál síkvidéki, szaharai időjárást, vagy egy ilyen mondjuk Ausztria hegyvidéki időjárását? Az egyikben még nem jártam, de Ausztriában azt tapasztalom, hogy ott bármi lehet, akár egy napon belül is. Ha az ember fölmegy a hegyre, úgy kell fölöltözni, hogy lehet hideg, lehet nagyon meleg, és a kettő között minden, amit csak el lehet képzelni.
0: Hát síkvidékre sokkal egyszerűbb. Tehát az, a hegyek azok mindig megbonyolítják a történetet. Tehát, hogy ott... És ugye ha az ember a hegyen jár, és mondjuk felhőzetet lát, és olyan ijesztőnek tűnik, akkor az is lesz. Tehát az egy ilyen ökölszabály az én hegyvidéki ismereteim szerint, bár én nem sokszor jártam, inkább csak téli időszakban a hegyekben, de ugye az is tud cifra dolgokat produkálni a tél.
1: Még egy helyről jut eszembe, a villámlást. Azt lehet előrejelezni? Azt látom, hogy vannak villám térképek, de azok azt hiszem nem azt mutatják, hogy hol fog villámlani.
0: Azok már
1: hol villámlik éppen.
0: Igen.
1: Lehet előrejelezni? Az ijesztő felhőből lesz villám? Vagy egy megfelelően ijesztő felhőből lesz csak villám?
0: Hát amikor a prognózis, vagy az időjárás jelentésekben elhangzik, vagy olvassuk a szöveget, és hogy zápor, zivatar előfordulhat, akkor a zivatar az ugye maga az elektromos jelenségre utal. Tehát, hogy ott már olyan heves mozgások alakulnak ki a felhőn belül, hogy töltés-szétválasztódás jön létre, ami előbb-utóbb elektromos kisüléshez vezet, vagy a felhő bizonyos részei között, vagy a felhő és a talajfelszín között.
1: Attól függ, hogy hol van különbség.
0: Persze.
1: Merre tart a meteorológia tudománya a nagyobb számítási kapacitás beépítése felé? Még mindig a megfigyelések adaptálása irányába?
0: Részben igen. Részben pedig ugye a mesterséges intelligencia alkalmazása zajlik gőzerővel. Ugye nyilván, tehát a meteorológia mindig is egy ilyen rendkívül dinamikusan fejlődő tudományág volt. Ugye gondoljunk csak az informatikai robbanásra, ugye nagyon sok mindent előmozdított. Most pedig ugye a mesterséges intelligenciával vannak arra kísérletek, illetve abba az irányba mutatnak dolgok, hogy a számítási kapacitás csökkenthető, miközben maga az előrejelzésnek a jósága vagy pontossága az nem sérül olyan nagyon.
1: De hogy azért kell csökkenteni a számítási kapacitást, hogy a világ összes áramát ne egye meg egy működő meteorológiai modell, meg a világ összes hűtővizét se. Hát arra kelljen fordítani?
0: Ha nagyon le akarjuk fordítani, akkor igen, meg hát nyilván ez elképesztő erőforrás igényes. Persze az is erőforrás igényes, ha az ember egy mesterséges intelligenciát fejleszt, de nyilván az, ha már egyszer kifejlesztette, akkor utána gördülékenyebben és olcsóbban fenntartható, mint mondjuk ugye a hagyományos informatikai része a meteorológiának.
1: A fizikai megfigyelőpontoknak, nekem van olyan ismerősöm, akinek a kertjében 30 éve áll egy ilyen tartály, amiben méri, hogy mennyi eső esik, meg télen, meg a havat. Ennek van jelentősége még a mesterséges intelligencia, meg a műholdak világában?
0: Persze, hogy van. Hát ott ugye miért? Egyrészt, tehát miért jó neki? Nyilván az adott területről kap egy információt, egyrészt, hogy milyen változékonysága van a lehulló csapadéknak, esetleg a csapadék mennyiségben van-e valami tendenciózus eltérés, ezt meg lehetne vizsgálni. Illetve hát, hogy mondjam, az, hogy hány milliméternyi csapadék tud kihullani egy adott felhőből, ezt a legnehezebb a meteorológiában megmondani, már a pontosság szempontjából értem, a zivataroknál szinte nem is lehet, mert csak azt látjuk, hogy a kihullható víz mennyi, és a kihullható víz, hogyha magas, akkor azt mondja az ember, hogy itt akkor felhőszakadás, vagy meg lassú a cella áthelyeződés, akkor azt tudjuk mondani, hogy itt felhőszakadásnak van nagy esélye. Tehát akkor rövid időn belül nagy mennyiségű csapadék lezúdulhat. De az, hogy megvannak a hagyományos, mondjuk így hagyományos mérő műszerek, azokból egyrészt a radaros csapadék intenzitás alapján is tud a szakember javítani az előrejelzéseknek a minőségén, hogy az adott radar reflektivitáshoz mekkora csapadékmennyiség kapcsolódik. Ilyen értelemben már a radarképen megjelenő radarcélból kihulló csapadékot is jobban tudja megbecsülni, illetve fel lehet használni ezeket a ezeket a méréseket arra, hogy a légkörben található nedvességi viszonyok alapján azokat a parametrizációs eljárásokat, amik ugye alapján a csapadékmennyiséget mi megmondjuk, azokat tudjuk jobbá tenni. Tehát ezeknek van jelentősége. Meg ma is. Másrészt pedig, aki mondjuk a mezőgazdaságban dolgozik, ő neki meg kulcskérdés, hogy lássa, hogy az adott területen, az adott kultúrában mennyi csapadékra van szüksége.
1: Megméri, hogy mennyi eset, megnézi a modellt, és ha passzol, akkor azt mondja, hogy jól működik a modell, és én számíthatok arra, hogy a jövőben a modell alapján fogom tudni, hogy mennyi csapadék lesz.
0: Hát, hogy mennyire jól működött abban a szituációban az az egy modell, amit ő megnézett, és legközelebb is valószínűleg oda fog fordulni. Én itt most nyilván arról beszélek, hogy ő azért méri, hogy mondjuk az adott, nem tudom én, kultúrában, nem tudom, szüksége van még, esett 20 milliméter, de még
1: kéne, még,
0: kéne 10. még 10 vagy 15, és akkor ő ezt akkor öntözéssel tudja pótolni. Nyilván víztakarékosság szempontjából ez kulcskérdés, hogy akkor nem húzza ki a talajvízből, vagy nem tudom én, összegyűjti az esővizet, és akkor tud a kultúrának adni.
1: Köszönöm szépen a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Gál Áron, a Hungaromet Nonprofit ZRT időjárás előrejelző osztályának vezetője volt, a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar költségvetés drámaian rossz állapotban találták az átadás átvétel után, közölte Magyar Péter hétfőn a Facebook oldalán. A miniszterelnök közlése szerint a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilis-Szentkereszten, ahol áttekintették többek mellett a magyar gazdaság újraindításának feltételeit, a kiemelt beruházások sorsát, az átvilágítások első eredményeit, a közmédia helyzetét, az illegális migráció kérdéseit és a következő hónapok ütemtervét is. Magyar Péter szerint köszönő viszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, melyeket az Orbán kormány nyilvánosan mondott, vagy amit a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit most ők látnak, hangsúlyozta a miniszterelnök. A Magyar Református Szeretett Szolgálat idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek, közölte a szervezet hétfőn. A Magyar Református Szeretett Szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatukban. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, tanfelszereléseket várnak általános és középiskolás gyerekeknek egyaránt. Pénzadománnyal is támogatható a program az adomány.jobbadni.hu oldalon, valamint átutalással, illetve a 1358-as adományvonal hívásával. Augusztus második felében áruházi gyűjtéseket is szervez a szeretett szolgálat, többek mellett Debrecenben, Ózdon, Mátészalkán és Sátoraljaújhelyen. A pontos időpontok és kijelölt bevásárlóközpontok a szeretett szolgálat honlapján lesznek megtalálhatók. Cserépfaluban 450 éves a református egyházközség. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsodabói Zempléni településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezett történeti kiállítást rendeztek be, és egy ötállomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal, mondta a Gavruca nagyemese lelkipásztor. A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez, több mint 720 helyszínen működött párakapu, és 110 településen volt, vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton és vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor 5 intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, melyek javítását azonnal megkezdték. Közölte azt is, hogy a MÁV hálózatán 25 vasútvonalon volt érvényben sebességkorlátozás a rendkívüli hőség miatt. A kormányfő szerint a hétvégén több tízezer ember vett részt szabadtéri rendezvényeken, a Magyar Honvédség a tiszaújvárosi triatlon versenyre is ivóvizet szállított. Arra kérnek minden munkáltatót, tette hozzá Magyar Péter, hogy ahol erre lehetőség van, biztosítsák a távmunkát vagy a rövidített munkavégzést, ahol pedig ez nem lehetséges, gondoskodjanak megfelelő védőitalról, pihenőidőről és klimatizált munkakörnyezetről, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, azt is kérik, a hétfőre és kedre tervezett kültéri munkavégzést ütemezzék át későbbi időpontokra.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Fejlesztések a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál.
2: Sánap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani.
1: Az Abaújvárosi Református Gyülekezet idén is megrendezi lelkesítő családi napját Abaújváron.
3: Aki már volt lelkesítőn, vagy éppen nyomon követi a eseményeinket, az tudja, hogy minden évben egy témája van a lelkesítő családi napnak. Ebben az évben az édesanyák kapnak főszerepet, viszont azt nagyon szerettem volna, hogyha nem azt jelenti ez a nap és az édesanyák téma, hogy minden alkalmon, minden szintéren egy-egy édesanya beszél.
1: Koncertsorozatok a klasszikus zenekedvelőinek.
4: Kolozsvár zenei életében ez a nyári koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zenekedvelőknek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat várja azoknak a családoknak a jelentkezését, akik gyermekük fejlődését szakemberek segítségével szeretnék támogatni. Az intézménynél a játék, a mozgás és a korszerű fejlesztő módszerek együtt segítik a gyermekeket abban, hogy saját tempójukban magabiztosan haladjanak előre. A szervezet célja, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben segítse kibontakozni a gyermek

0: van azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani, de vannak olyan gyerekek, akiknek szükségük van nem csak online, hanem fizikai aktív szereplésébe a konduktornak ahhoz, hogy a fejlődése még intenzívebben, még jobban megvalósuljon. Ez az együttműködés immár több mint 13 éves, és most vasárnap tényleg elindult egy csapat, amelyik 6 gyermekből és 6 anyukából áll, és 2 hét aktív, intenzív fejlesztésből valósul meg Budapesten.
1: Itt a szülői jelenlétés nagyon fontos, mert maga Pető módszernek egyik sajátossága, hogy folyamatosan a szülő is tudja ezt a folyamatot segíteni az ő munkájával.
0: Szerintem minden fejlesztési formában nagyon fontos a család és a szülő jelenléte, hisz hiába akar egy szakember segíteni, nem tud 0-24 órában ott lenni, vele lenni a gyerekkel, és megoldani különböző fejlesztési házi feladatokat. Ha a szülő nem aktív partner ebben, akkor bizony nagyon nehéz a fejlesztés. Tehát ezt látjuk mind a Pető Intézet, mind a konduktív pedagógiai fejlesztések, mind a bármilyen más fejlesztés kapcsán. Azt hiszem, ezt a hallgatók is tudják, hogyha a gyerek az iskolába megkapja a házi feladatát, ha a szülő nincs ott és nem próbálja főleg az elején egy kicsit noszogatni, akkor az a házi feladat nem fog elkészülni. És akkor persze jönnek a rossz jegyek.
2: Milyen konkrét fejlesztési területekre fókuszált ez az intenzív program, és mi az, amit ebből akár már rövid távon is lehet mérni?
0: Az intenzív program főleg, hát most a Petős fejlesztésről beszélünk, ez a konduktív pedagógia alapján a központi idegrendszeri sérült gyermekek számára van kitalálva. Tehát itt mozgásszervi fejlesztés valósul meg, aminek a célja valójában az egész Pető programnak a célja az, hogy minél jobban tudjuk az életre felkészíteni a gyerekeket, minél inkább önálló életvitelt tudjanak elérni. Persze mindenkit saját magához kell viszonyítani, mindenki a saját tempójába próbál haladni.
1: Beszéltünk a Pető módszerről, viszont számos egyéb fejlesztés is zajlik a Beregszász Jálási Mátai Szeretszolgálatnak a bázisán. Több éves múltadtaként már vissza, kérek, erről beszéljünk jelen pillanatban, mi elérhető és mik vannak folyamatban.
0: Igen, 13 éve kezdtük a Pető Intézettel a központi idegrendszeri sérült gyerekek számára, de ez a folyamat ez azóta élesedett és több más fejlesztés is valósul meg, ami segíti az itt élő gyerekek mindennapjait, illetve a szüleikét. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, többek között a különböző sérült gyerekek számára, úgy, mint fejlesztések vannak nálunk, logopédiától kezdve, neurofeedbacken át, beszédindító mozgásfejlesztéseken át, a Pető konduktív pedagógián keresztül a BME fejlesztésig. Tehát nagyon széles a spektrum ma annak, amiben segíteni tudunk a jelenlévő társadalomban, és próbálunk is nem csak Beregszászon, hanem most volt egy fejlesztésünk, kiszállásos fejlesztés Dobronyban, ahol szintén szép eredményeket ért el a csapat.
2: Hogyan kell elképzelni egy kiszállásos fejlesztést?
0: De ez volt az első alkalom, hogy ezt kipróbáltuk, mert mindig álmunk volt az, hogy ne csak helyileg próbáljuk segíteni, viszont egy kiszállásos fejlesztés nagyon sok nehézséggel jár. Azon kívül, hogy utazni kell oda-vissza kollégáknak, tehát az annyit jelent, hogy a beregszászi fejlesztés kicsit visszábszorul, hisz mindenkinek 24 óra csak 24 órából áll, tehát a munka idejét nem tudjuk megduplázni, meg háromszorozni. Tehát ennyit jelent, hogy azért el kell menni Dobronyba, meg vissza kell jönni. Ezen kívül ott meg kell szervezni azokat a körülményeket, amelyek egy fejlesztő szoba ott központ számára megfelelő lesz. Tehát ez annyit jelent, hogy sok eszközt kellett nekünk is vinni, illetve az ottani református egyház is biztosította a helyet és a sok eszközt, így sikerült együttműködésbe velük megvalósítani ezt a fejlesztési ciklust, amiben persze a gyerekek voltak azok, akik legtöbbet kapták.
1: Fejlesztésekről beszélünk, sok éve zajlik már, vannak-e visszakapcsolások, milyen eredményeket lehet megosztani a hallgatókkal?
0: Hát persze, rengeteg pozitív élményünk van, hisz számunkra az a legjobb visszacsatolás, amikor azt látjuk, hogy nálunk indult el a gyerek először, állt fel 4-5-6 évesen, és először indult el járni, vagy elkezdett beszélni, aki eddig nem beszélt. Tehát rengeteg nagyon pozitív

0: eredményünk van, főleg ADHD, hiperaktivitás és egyéb problémákkal küzdő gyerekeknél. Legelső, amit az anyukák egy pár alkalom után már vissza is jeleznek, hogy hát a gyerek nyugodtabban alszik. Tehát ez az első pillanat az, amikor érezzük, hogy hatásos a fejlesztés, hisz a központi idegrendszer kezd egy kicsit átalakulni, beállni a mindennapi ritmusba, a gyerek végre tud aludni.
1: Ha már gyermekekről van szó, és korábban pedig említettünk mozgó projektet, nekem valahogy rögtön a játszóbusznak a projektje jutott ez eszembe. Hogyan épül fel pontosan a játszóbusz program? Beszéljünk egy picit erről.
0: Nagyon szívesen. Tehát a játszóbusz projekt azóta indult, amióta a háború kitört. Valójában az első évében, nem rögtön, hisz azt vettük észre, hogy nagyon sok gyermekbe szorongást, félelmet kelt ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Szülők külön vállása vagy külföldön léte, a bizonytalanság az iskolában, légi viadók, tehát ezek mind azért az ő kis lelkükben is megjelennek, és ők nekik ezt valahogy fel kell dolgozni, nem csak nekik, mindannyiunknak. És a játszóbusz projektnek az első fő célja az volt, hogy próbáljunk egy-két óra vidámságot varázsolni az életükben, amikor feledhetetlen játékkal próbálnak egymással is kommunikálni, csapatban közösséget építeni. Ez azért kibővült azóta, nem csak Kárpátalján, hanem Lembergben és Ivano-Frankovszkban is van ez a projektünk, és egész Kárpátalján igyekszünk eljutni, ahova hívnak természetesen, iskolákba, óvodákba, táborokban, nyári táborokban szívesen veszünk részt. Persze ez azóta kibővült egy mentális, pszichológusi segítségnyújtással is, aminek keretében nem csak a gyerekeknek, hanem most volt nem olyan régen egy képzésünk a pedagógusok számára is, és próbálunk egy úgynevezett elsősegélydobozt, pszichológiai elsősegélydobozt átadni, hogy tudnak ők, akik legelőször találkoznak a gyerekekkel, óvodapedagógusok, pedagógusok, hogy tudnak segíteni az adott pszichológiai helyzetekben.
1: Az elmúlt percekben Makuk Jánossal, a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Az Abaújvári Református Gyülekezet idén is megrendezi lelkesítő családi napját Abaújváron, július 4-én szombaton. A nap témája édesanyák. Az egész napon való részvétel ingyenes, de az ebéd előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők azt kérik, hogy július 1-ig jelezze mindenki részvételi szándékát. A részletekről Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélget Kisnéveres Viktória.
2: Szóljunk a nap részletes programjáról, hiszen aki járt már egy ilyen alkalman, tudja, hogy dicsőítés, bizonyságtétel, beszélgetések ugye több helyszínen valósulnak meg. Az idei évben mivel várják az ide érkezőket?
3: Aki már volt lelkesítőn, vagy éppen nyomon követi az eseményeinket, az tudja, hogy minden évben egy témája van a lelkesítő családi napnak. Ebben az évben az édesanyák kapnak főszerepet. Viszont azt nagyon szerettem volna, hogyha nem azt jelenti ez a nap és az édesanyák téma, hogy minden alkalmon, minden szintéren egy-egy édesanya beszél. Mert az én szememben az édesanyák csak úgy tudnak igazi édesanyák lenni, hogyha egy családban vannak. Így a család fontosságát próbáltuk meg kiemelni, és természetesen lesz olyan bizonyságtétel is, amikor már csonka családról beszélhetünk, de mégis szeretnénk ezt az egységet képviselni az egész nap folyamán. A dicsőítés is elhangzott, hiszen nagy fontos szerepet kap az egész napban a zene, a keresztény zene. Három dicsőítő csoport lesz az egész napunkban. A Butka Band Felvidékről, Szlovákiából, akik református lelkészekből álló dicsőítő együttes, aztán a Miskolci Belvárosi Református Egyházközség ifi csapata jön, hogy az ebédidőben egy óra hosszán keresztül a dicsőítésükkel is emeljenek bennünket Istenhez, és közben pedig bizonyságtételek hangzanak el, és a záró evangelizációra felkészítő dicsőítés pedig a Pásztor Tíz zenekar fogja nekünk szolgálni és szolgáltatni, hogy az ő énekeik által tudjunk lélekben felkészülni majd a záró evangelizációra, amelyet ebben az évben Hajdú György hajdúsársadi református lelkipásztor fog tartani. A délelőtt az körülbelül olyan 9:30-kor kezdődik, azért mondom, hogy körülbelül, hiszen már a regisztrációs sátrak azok már 9 órától 8:30-tól várják majd az ide látogatókat, és nem hiába az elnevezés, hogy nem csak ott kell majd regisztrálni arra a napra, hogy ott mindenki megkapja a karszalagját, amivel majd átveheti az ebédjét és a jégkrémet, ami mindenkinek jár a napban, hanem nagyon fontos kiemelnem már itt is, hogy előregisztráció szükséges. Ez azt jelenti, hogy az Abaúji Lelkesítő Facebook oldalunkon, valamint a Tiszáninemi Református Egyházkerület honlapján is, és Facebook oldalán is folyamatosan megjelenik a programja is a napunknak, és a regisztrációs link is, és egy QR kód is ott van. Ezen várjuk, és szeretettel kérjük a hallgatókat, hogyha ha szeretnének jönni, akkor mindenképpen regisztráljanak, hiszen az ebéd miatt nekünk nagyon fontos tudnunk, hogy körülbelül hányan leszünk. És azt is hadd emeljem ki, hogy nem csak egy főt kell beírni, hanem neveket is kell beírni, ennek pedig azért van jelentősége, egyenként felsorolva, akár hogyha egy gyülekezetből 20-an jönnek, mert az egész nap folyamán van egy helység, itt a kerületünkön, amelyben fél órás váltásokban testvérek személy szerint is imádkoznak. Ezekért az emberekért, akik beregisztrált, akik eljönnek erre a napra, hogy Isten szeretettel járja át a résztvevőket.
2: Meddig van lehetőség a regisztrációra?
3: Ha kérhetjük, akkor július 1-ig regisztráljon mindenki, hiszen annak alapján fogjuk majd megejteni a bevásárlást és az előkészületeket az ebédhez, hogyha ezt meg tudják tenni a gyülekezetek és a családok. és 10 órától indul a nagy színpadon a program, egy közös program gyerekeknek és felnőtteknek, együtt az abolyvári játszóházas gyerekek énekével, majd pedig a pohóc, egy cukorágyúval, játékkal átviszi a gyerekeket a templomba, hogy ott külön egy evangéliumi foglalkozás legyen a gyerekeknek és fiataloknak. Itt a vasárnapi iskolaszövetség munkatársai lesznek, és Gál Győri Máté az énekes segítségével, és a felnőtteknek pedig a nagy színpadon folytatódik a program, méghozzá Barna Sándor püspök úr igei köszöntőivel, áhítatával. Ezután pedig az ebédig két fő bizonyságtétel hallhatunk majd a nagy színpadról. Két házaspár lett meghívva. Az egyik házaspár Petneházáról a Hidi házaspár, és róluk annyit kell tudni, hogy két gyermeket nevelnek, ikrek, két fiú gyermekük van. A férj, Laci lelkipásztor, és nemrégiben elveszítettek egy babát, pontosan a születés előtt. És én ezért kértem meg őket, hogy erről a veszteségről, és hogy hogyan tudtak ebből helyreállni, hogyan tudt őket Isten ebből helyreállítani, és hogyan tudták ezt az óriási terhet, és fájdalmat feldolgozni, és hogyan lehetnek most már ebben, sajnos ebben a témában segítségükre más embereknek, akik ugyanezt élik át. A Darcsi házaspár lesz a második bizonyságtevő házaspár, ők Tatabányáról érkeznek, jelenleg Tatabányán élnek, de amúgy Kárpátalján laktak, és az elmúlt 10 évben mind a férjnek, Bélának, mind pedig a feleségnek kívánnak. Olyan megpróbáltatások voltak az életében, amely a hitet megrengető, de mégis megálltak Istenben, és fölfelé tekintve most már hálát tudnak adni a szabadításért. És ahogy mondtam is, a déli órától elkezdve egészen 2 óráig dicsőítő csoportok lesznek, az első a Butka Band lesz, a második pedig a Miskolci Belvárosi Ifi csoport. Egy-egy órában dicsőítése, bizonságtétele szolgálnak. Azért van erre szükség, mert hogy a közel 1000 vagy éppen 1000 fölötti létszámú ember tömegnek, ha mondhatjuk így, nem lehet egyből odaadni. Az ebédet mindenki kezébe, és hogy mindenki egyszer egye meg, ehhez idő kell, ezért majd arra fogjuk kérni a résztvevőket, hogy a meghatározott számú karszalanggal déltől, a másik felének pedig egy órától lehet majd átvenni az ebédet és elfogyasztani, de hogy közben sem legyen üres a színpad, ezért már több éve ezt így úgynak láttuk, hogy akkor is éljen a színpad, és hallhassunk sok-sok értékes dolgot. És 2 órától már újra megint ketté válik a programunk, folytatódnak a nagy színpadon a bizonyságtételek és bemutatkozások, és a templomban is, akkor viszont már a felnőtteknek lesz program. A nagy színpadon legelőször a Gyökösi Intézet fog bemutatkozni, akik a missziós udvarban, sátrukkal is itt lesznek, és sok-sok ember életében tudtak már ők segíteni az ő lelki segélyszolgálatukkal. Majd a kisházaspár bizonyságtételét hallgathatjuk, Magyaródon él ez a házaspár, és mivel az édesanyák a napunk témája, ezért őket arra kértem, hogy mondják el, hogy milyen amikor már nem él egy édesanya, és milyen az, amikor még él, de sajnos nagyon-nagyon sok probléma van az édesanyával, hogy lássunk ilyet is, hogy ilyenkor hogy tudunk hitben megmaradni, és ehhez kapcsolódóan hadd mondjam el, hogy idén újdonság lesz, hogy lesz egy hála sátor. Ezt a hála sátrat majd a parókia hátra mögött a kertben lehet majd megtalálni az ima sátor mellett, és ebben a hála sátorban egy kis ima séta alkalmával, egy végállomás képpen el lehet majd csendesedni, és hálát lehet adni a még élő és a már nem élő édesanyákért. És akkor az ima sátor, mivel itt van mellette, és már megemlítettem ezt a szolgálatot, és hadd mondjam el, ez is párhuzamosan fog zajlani a programokkal, és oda lehet menni bátran. A munkatársaink, a kékpólósok, a segítőink ott lesznek egész nap felváltva, és akinek van egy-egy kérése vagy imádsága, amit szeretne együtt elmondani, vagy éppen csak kipanaszolni magát és egy közös imádsággal lezárni, akkor ott fel fogják várni őket a kékpólósok. A délutánunk 14:30-tól úgy fog folytatódni, hogy egy újabb bizonyságtétellel Békei Tamás és Anita Szuládról fog érkezni, hogy Isten hogyan változtatta meg az ő életüket, és aztán pedig az egész családjuk élete hogyan változott meg, és hogyan állította be őket Isten újabb szolgálatba. Közöttünk lesznek az egész nap folyamán a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ munkatársai és az ő családjaik, leegyszerűsítve a nevelő szülők, és azok a családok, akik ahová kikerültek a gyerekek, és ők is sátorban is be fognak mutatkozni a missziós udvarban, és itt pedig egy negyed órában a családok fognak egy pár gondolatot elmondani, vagy itten egy kis énekkel vagy verssel szolgálni közöttünk. Ezután egy olyan házaspár fog érkezni hozzánk, akik Erdélyből jöttek, és ők már 16 éve küzdenek azzal, hogy nem kaptak gyermeket még eddig Istentől, és hogy kértem tőlük, hogy ezt a küzdelmüket, ami ebből megosztható, azt mondják-e, hogy bátorítás lehessen azoknak, akik lehet, hogy ugyanebben a cipőben járnak. Ezután a Wycliffe misszió fog bemutatkozni, akik egy bibliafordító társaság, ők is ugyancsak a missziós udvarban is itt lesznek, és röviden be fognak számolni az ő szolgálatukról. Ezután Terebes Gergő fog bizonyságot tenni, ő is egy nagyon-nagyon értékes gyermeke Istennek, és egy újabb oldaláról fogja megvilágítani az édesanyaságot, méghozzá arról az oldalról, hogy milyen az, amikor hiányzik egy édesanya, egy helytálló édesanya a családból, ugyanis Gergő megjárta a börtönt, több mint 10 éve tölt börtönben, és többek között oda is vezethető vissza az ő kisiklott élete, hogy nem volt rendben az ő családi élete gyermekkorában, és arról fog majd nekünk beszélni, hogy Isten hogyan tudta ezt mégis pótolni. Akik tavaly voltak már itt a lelkesítőn, azok hallhatták Báti édesanyjának a bizonyságtételét, annak a debreceni kisfiúnak az édesanyjáit, aki ajtaganattal műtöttek meg tavaly nagypénteken, és hogy Isten csodálatos módon jó diagnózist adott, és nem volt rossz indulatú daganat, és azóta pedig, hogy mi történt Bátival, ezért egy ilyen címet adtunk ennek a bizonyságtételnek, hogy Báti édesanyjának bizonyságtétele 2.0. Hogy hogyan is folytatódott az ő küzdelmük, és hogy is vannak most. És ahogy említettem, a pásztortűzzenek arra készülünk majd a záró evangelizációra, aminek a legvégén pedig majd, mint minden évben, áldás átvétele lesz, áldásosztás lesz a helyben lévő, itt lévő lelkészek által a még itt maradt résztvevőknek. Azt még nagyon fontos elmondani, hogy a gyerekek kedvenc programja az ugrálóvár, és különböző ilyen igazségi játékok, az ugyanúgy a templomkertben déltől kinyitja kapuit, és ugyancsak délután folyamán kézműveskedés, gyermekmotoroztatás, vattacukor, és népi játszótér, agyagozás, és különböző ilyen foglalkozások is várják majd a gyerekeket. A felnőtteknek pedig délután 2 órától a templom hűvös és csöndes terét ajánljuk, ahol szokásunkhoz szíven egy kanapi beszélgetésre kerül sor. A kanapi beszélgetés témája az idén az édesanyjához kapcsolódik, az édesanyja, mint az otthon melegének az őrzője. 3 házaspár lett megszólítva, ők jobbágyházaspár Fótról, a Saler házaspár Monorról, a Makrai házaspár pedig Máté Szalkáról. Bennük az a közös, hogy mindannyian sok gyermeket nevelnek, és hogy így hogyan tudták megélni azt, hogy a nagy családot egy édesanyja melege szeretete hogyan tudja összetartani. A beszélgetés moderátora, mint minden éven, most is Eperjesi Tamás lesz. És a tavalyi évben nagyon-nagyon jól sikerült, és jó visszhangja volt, és jó visszajelzést kaptunk a Gyökösi Intézet jelenlétéről és az ő interaktív előadásukról, ezért nem volt kérdés, hogy ebben az évben jönnek-e. 4:30-tól 5:30-ig anya hallasz engem, jelenlét, gondoskodás és megtartó határok címmel lesz egy ugyanilyen interaktív és érdekes előadás, és ezekkel a programokkal készülünk és várunk mindenkit szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Az érdeklődők a Close and Music koncertsorozat zenei kínálatával töltekezhetnek hétfőnként és péntekenként. A június 26-a és augusztus 31-e közötti programról Potyó István főszervező számolt be. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat pedig július 1-e és augusztus 29-e között szerdánként biztos a zenei hangulatot. A programot Miklós Noémi programfelelős ismertette, a riporter Pilbák Kincső.
2: Kolozsvár szívében ismét a zene kap főszerepet, a klasszikus zene kedvelői válogathatnak különböző nyári koncertsorozatokból június 26 és augusztus 31 között. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat kínálata július 1 és augusztus 29 között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot, amelyről Miklós Noémi programfelelős számolt be. Nyári koncertsorozatra készülnek a Farkas utcai református templomban. Mit lehet tudni erről az eseményről? Ki a szervező? Mikor kerül erre sor?
3: A nyári koncertsorozat az már egy nagyon régi eseménysorozat, tehát már több éve zajlik minden nyáron. Hál' Istennek, eddig mindig sikerült megvalósítani. Ebben az évben július 1-én lesz az első hangverseny, ez egy szerdai nap, ugye nálunk ez a szokás, hogy mindig szerda este 7-től szoktak lenni a koncertek, és augusztus utolsó szerdájáig tartanak ebben az évben. Nagy része orgona koncert lesz, de lesz kamarazene is, illetve a koncertsorozat fénypontja ebben az évben a lipcsei Gewandhaus kórusnak a fellépése lesz július 8-án, ami remélhetőleg egy felejthetetlen élmény lesz mindenki számára. A koncertsorozatnak a szervezői természetesen a Belvárosi Református Egyházközség, illetve partnerként vesz részt a szervezésben a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző és zeneművészeti kara.
2: Szükséges jegyet váltani ezekre, vagy hogy lehet részt venni a koncerteken?
3: A koncertek látogatása természetesen ingyenes, ez mindig is így volt, és ezt a jó szokásunkat igyekszünk továbbra is megtartani, hiszen azt szeretnénk, hogy bárki részt tudjon venni ezeken a koncerteken, függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik. Ez egy nyitott eseményszorozat, mindenkit várunk szeretettel, aki a klasszikus zenét szereti, kedveli.
2: Mit jelent Kolozsvár életében ez a koncertsorozat, így, hogy már hagyománya van?
3: Kolozsvár zenei életében ez a koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek. Természetesen ez már egy néhány éve kiegészült ugye a Klausen Musik sorozattal, amit a kollégám Potyó István szervez. Ott is szoktak koncerteket szervezni hétfőn, pénteken a Szent Mihály templomban, a Piarista templomban és az Evangélikus templomban, tehát így hetente legalább 3 koncertet tudunk felajánlani közösen a kolozsvári klasszikus zene kedvelőknek, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert akár a nyári kánikulában üdítő hatással lehet az emberre, hogyha beül egy-egy ilyen hűvös templomba, és végig tud hallgatni egy szép klasszikus zenei koncertet.
4: Szeretettel várjuk a közösséget minden szerdán este 7-től.
2: Emellett az érdeklődők a Klausen Music koncertsorozat zenei kínálatából is válogathatnak a június 26 és augusztus 31 közötti programot Potyó István főszervező ismertette. 20 koncert, 3 helyszín és temérdek zenei élmény, így lehet az idei Klausen Music koncertsorozatot jellemezni. Milyen helyszíneken és milyen időpontokban várják a résztvevőket, illetve kik és milyen repertoárral készülnek?
5: A Klausen Musik a 8. évadához érkezett idén. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre újabb és újabb előadók és repertoárral örvendeztethetjük meg a kedves hallgatókat. Az egyik legszebb hozadéka tényleg az, hogy a 3 emblematikus helyszín főtér közelében, a Szent Mihály, a Lutheránus, illetve a Piarista templomokban zajlanak ezek a szép zenei koncertek. Ez a 20 koncert tényleg most június végétől egészen augusztus végéig kitöltik szép muzsikával a nyarunkat. A koncertek alkalmával hétfői nap az kimondottan az orgona muzsikának kedvez. Egy barokk hangszert hallhatunk, ugye a Szent Mihály templomban, ahol kimondottan barokkosabb repertoárok fognak felcsendülni, kezdve a Váradi Székesegyház karnagyától, de Szlovákiából is érkezik egy ügyes ifjú orgonista, tehát nemzetközi előadók is szerepelnek a előadók listáján, de ugyanúgy kolozsvári orgonisták, mint Csengeri Kossák Zsuzsa vagy Amália Erdős, aki a konzervatóriumban is tanít, úgyhogy alternatívan a hétfői nap az orgona muzsikája, hogyha egyik hétfőn a Szent Mihályban, másik hétfőn a luteránus templomban, ugye ott egy romantikus hangszer van, egy gyönyörű Walker orgona, úgyhogy ott is hallgathatjuk az orgona muzsikát, kicsit másabb repertoárra profilálódva, tehát inkább ott a úgymond a 19. század végig 20. századi orgona literatúrának a művei csendülnek fel elsősorban. Pénteken pedig a kamarazenéje az elsőség. Vonós négyesek lesznek többször előadók a koncertek alkalmával, de gitárduó is meglátogat minket egy nagyon-nagyon profi csapat Konstancáról. Concerto Spiralis régi zeneegyüttes Csíkszeredából, akik már többször léptek fel nálunk. Nagy öröm számomra, hogy újból hallgathatjuk az Intono vonós négyest, akikkel már kezdetektől az első évattól előadói voltak az együttesünknek, illetve egy gyönyörű, komoly barokk ünnep lesz a zárókoncert, amikor a Schola Cantorum Transilvaniensis kórhű hangszereken fog muzsikálni a Szent Mihály templomban augusztus 31-én a zárókoncert alkalmával.
2: Említsük meg a szervezőket, hogy ki áll az egész koncertsorozat szervezése mögött.
5: A kezdetektől fogva az Egyházzene Kolozsvár Egyesület a főszervezője a Klasszikus nyári koncerteknek. Az Egyházzene Kolozsvári fő célja az, hogy a templomokban zajló egyházzenei szolgálatok meg hangversenyek, koncerteket támogassa, szervezze és előtérbe helyezze, ismertesse a szép repertoárt, és hogy minőségi zene csendüljön fel templomainkban. Főként a Szent Mihály templomnak égisze alatt működünk, aki a legfőbb támogatónk.
2: Szükséges-e jegyet váltani, illetve az érdeklődők hol tájékozódhatnak bővebben arról, hogy melyik nap éppen hol lesz a fellépés?
5: A koncertjeink, köszönet a támogatóknak, ingyenesek, a belépés ingyenes, viszont nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, adományit, amelyeket a koncertek alkalmával adnak és támogatnak ezáltal. A hangversenyek műsora, teljes műsora megtalálható a webes felületeinken, az Egyházzene Kolozsvár Facebook oldalán, Klauson Music Instagram oldalon, a Szent Mihály Templom smk.ro koncert oldalon, és számos plakáton, amit majd a koncertek helyszínén találhatnak, illetve kisebb flyereken is tájékoztatjuk a teljes programról, tehát a templomokban található kis ismertetőkön is tájékozódhatnak a koncertekről, de minden hétfőn és minden pénteken lesznek ezek a hangversenyek. Hétfőn a Szent Mihály és Luteránus templomban, felváltva pénteken pedig a Pierista templomban este 7 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Takarékos vízhasználatra kéri Miskolc és térsége lakosságát a vízmű. Jelenleg zavartalan Miskolc vízellátása az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT tájékoztatása szerint, de hogy ez így is maradjon, a vízmű takarékosságra kéri a lakosságot, tájékoztatott a város önkormányzatának sajtóosztálya hétfőn. Az ERV közlése szerint a szolgáltató felkészült a megnövekedett vízigény kiszolgálására, ugyanakkor szerintük érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencetöltést vagy az autómosást későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül végezni. A hidrológiai társaság szerint hőségben több mint 50%-kal nőhet a lakosság napi vízfelhasználása. Bár az átlagos napi vízfogyasztás alapján Magyarországon a lakosság tudatos vízfelhasználónak minősül, a gyakorlatban jelen van a pazarló vízhasználat is. Hőhullámok idején több mint 50%-kal 150 liter fölé nőhet egy emberre vetítve a napi vízfogyasztás, ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékosságra, írta a Magyar Hidrológiai Társaság. Ennek eszközei közé tartoznak a víztakarékos csaptelepek és a csapadékvíz összegyűjtése is, tették hozzá. Tárcaközi egyeztetést kezdeményezett a hivatásos állomány számára kialakítandó új kompenzációs nyugdíjrendszerről több szakszervezet is. A Honvéd Érdekképviseleti Szervezet, a Frontvonal Szakszervezeti Szövetség és a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete hétfői nyílt levélben közölte ezt. Azzal a kéréssel fordultak a tárcákhoz, hogy kezdeményezenek egyeztetéseket egy korszerű, egységes és méltányos kompenzációs nyugdíjrendszer kialakításáról a honvédelmi, rendvédelmi és vám és pénzügyi szolgálatot ellátó állomány számára. Hangsúlyozták, kezdeményezésük nem a korábbi szolgálati nyugdíjrendszer visszaállítására irányul, hanem egy fenntartható és igazságos rendszer kialakítására, mely hozzájárul a hivatásos életpályák kiszámíthatóságához, a pályántartáshoz és az utánpótlás biztosításához. Mindössze 800 plug-in hibrid jármű zöld rendszámát cserélték le eddig az érintett mintegy 36 ezerből. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint azokkal a plug-in hibridekkel, melyeknek a november 30-i határidőig nem cserélik fehérre a rendszámát, másnap már nem lehet közlekedni. A plug-in hibrid autók kötelező rendszám cseréjének oka, hogy a magyar szabályozás szigorodása miatt a jövőben a zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos, vagyis nulla emissziós járművek kiváltsága marad. A rendszámcserét a kormányablakokban lehet intézni, melyek felkészültek a megnövekedett ügyintézésre. Lezárult a 10. részvényfutam, több mint 3000 játékos, csak nem 35 ezer megbízás, és kiemelkedő hozamok jellemezték a budapesti értéktőzsde és a pénziránytű alapítvány közös szervezésű tőzsdejátékának legutóbbi fordulóját. A 10. B-t részvényfutam május végén zárult, a megújult verseny pedig júniustól újabb fordulóval folytatódik. A korábbi játékban a résztvevők 60 kereskedési napon keresztül próbálhatnák ki, hogyan működik a részvénybefektetés egy valós piaci helyzeteket követő digitális környezetben, új telefonos applikáción keresztül, valós pénzügyi kockázat nélkül, mondta Balogh László, a pénziránytű alapítvány kuratóriumának elnöke.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden korahajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Ne légy zúgolódó. Első rész. Ne zúgolódjatok. Pál első level a korintusiakhoz, 10. fejezet, 10. vers. Ha azt gondolod, hogy Isten nem veszi komolyan a zúgolódást, olvasd el ezt. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül iratott meg nekünk. A korintusiakhoz írt első levél, 10. fejezet, 10. verstől a 11. versig. Nem csupán azt akadályozod a zúgolódással és a panaszkodással, hogy meghallgatásra találjanak az imáid, hanem az egészségedre, valamint a körülötted élők boldogságára is kihatással lesz. Éppen ezért először is imádkozz, mielőtt elkezdenéd a napot. Vedd igénybe Isten segítségét mindjárt a nap elején. Ne várd meg, amíg elborít a problémák áradata. Kérd az Urat, hogy töltsön be békességével és örömével, és segítsen neki tetsző módon viselkedned egész nap. Az Úr öröme a ti erősségetek. Nehémiás könyve 8. fejezet, 10. vers. Másodszor aludd ki magad. A különböző alvási fázisokban számos anyagcsere folyamat és regeneráló mechanizmus zajlik a testedben. Ha nem alszol eleget ahhoz, hogy kellőképp megújuljon a szervezeted, a legkisebb dolgok is könnyen kifognak hozni a sodrodból. Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem, mondta Dávid a 3. Zsoltár 6. versében. Harmadszor konzultálj az orvosoddal. Ha folyton azt érzed, hogy púpa hátadon minden és mindenki körülötted, talán nem ártana megnézetned magad egy orvossal, és nem csak a hátadat. A kémiai egyensúly felborulása klinikai depresszióhoz vezethet, megfelelő gyógyszerekkel azonban helyreállítható az egészséges életszemlélet. Figyelj oda az étrendedre is. A túl sok koffein és cukor negatív hatást gyakorolhat a hangulatodra, és hirtelen inzulin szint emelkedést okozhat. A lényeg tehát a következő. Ami a testedben történik, az a mentális, érzelmi és a szellemi állapotodra is kihat. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról szólunk, hogy lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetem, a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési, infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották meg. A projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel.
2: Az a jó hír, hogy nincs olyan elem, ami ne valósult volna meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben túl is teljesítettük az úgynevezett indikátorokat, tehát azokat a vállalt, számszerűsíthető követelményeket, ami minden projekt esetében megfogalmazásra kerül, és gyakorlatilag ez az egyetem képes volt mindent teljesíteni, mindent megvalósítani. Ennek a legjobb példája valóban ez az épület, amit én úgy gondolom, hogy mindenki örömmel vette, nem csak Sárospatakon, hanem a környékben, illetve az ide látogatók is elismeréssel szoktak erről szólni. Tehát maga az épület is részben ebből a forrásból tudott megújulni, és hát az a jó hír, hogy annak ellenére, hogy minden szakmai követelményt teljesíteni tudtunk, még megtakarításunk is van. Ezt a megtakarítást egyébként vissza fogjuk fizetni, hiszen nyilvánvalóan mi azt használtuk fel, amire szükségünk volt.
1: Ezt követően arról hallhatnak, hogy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés hogyan hat a babatervezésre, a várandóságra, a szülésre.
3: Bár azt tudjuk, hogy elsősorban az alulműködések jelennek meg, de talán ez jelenti a legkisebb problémát a leendő kismamák, illetve kismamák számára, ha már ismerik a problémájukat, mert könnyen kezelhető, a hormonszint odafigyelve, a gyógyszerüket, a levotiroxint megfelelő mennyiségben szedve, optimális állapotban, gyönyörűen teherbe tudnak esni, és nagyon szépen ki tudják hordani a babát, és probléma nélkül tudnak szülni. Viszont túlműködés esetében már egy kicsit bonyolultabb a probléma, sőt nem kicsit, sokkal, de sokkal bonyolultabb. A túlműködés általában ismert egy felnőtt ember számára, különösen egy leendő kismama számára, mert a túlműködés komoly tünetekkel jár. Habár gyógyszeresen szintén nagyon jó kordában tartható, illetve van, aki műtéten is átesik, és azt követően fog gyógyszert kapni a probléma kezelésére, ettől függetlenül nagyon is oda kell rájuk figyelni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!
4: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.
5: A bal szalad éppen a jobb után, hova lép nem tudni még. Csak az illat marad, ami...

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották meg. A projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel. Az eseményen készült összeállításunk elején dr. Köpeci Bócz Tamás, a projekt szakmai vezetője, rektori biztos beszél a megvalósult programelemekről.
2: 2021-ben alapult ugye az egyetem, ezt gondolom, hogy most már mindenki tudja, és rá néhány hónapra került kiírásra ez a pályázat, amire ezt megpróbáltuk összeállítani, ami egy jelentős kihívás volt, hiszen az egyetem az merőben új volt, 3-4 új disziplina került megnevezésre, elsősorban nyilván a szőlészet borászathoz kapcsolódó, másodszorban a gazdasági területhez kapcsolódó új disziplinák jelentek meg a régi neveléstudományi képzések mellett. Úgyhogy végülis akkor azt a döntést hoztuk, hogy az új disziplinák irányába mozdulunk el, maga a kiírás, az pedig a gyakorlati képzés feltételeinek javít.

Direkt módon, szemből támadva, Tigris erőnk és hatalmunk tudatában, hol pedig sunyi préri farkasként oldalról, hátulról marunk belé a gyanútlan áldozatba. El akarjuk tüntetni, ki akarjuk törölni az életünkből. Úgy, hogy lenyeljük, magyarán esszük az életét. Ehhez képest a modern radírgumi, a törlésbillentyű a számítógépen még egészen humánus megoldás. Esszük az életét, abban a tévhitben, hogy ezzel mi majd többek leszünk. Hogy így felülkerekedhetünk. A mások szemében az élesfogú farkasok, tigrisek és oroszlánok között és azok rangsorában. Esszük az életét, mert ha nem eszem, ha nem teszem, ő esz meg engem. Simítjuk el felfeltörő lelkiismereti hullámainkat. De végül csak a trófea marad, és a szűnni nem akaró

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 29-én hétfőn délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. Bár az átlagos napi vízfogyasztás alapján Magyarországon a lakosság tudatos vízfelhasználónak minősül, a gyakorlatban jelen van a pazarló vízhasználat is. Hőhullámok idején több mint 50%-kal 150 liter fölé nőhet egy emberre vetítve a napi vízfogyasztás, ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékos vízfogyasztási megoldások alkalmazására, közölte a Magyar Hidrológiai Társaság. Kugler Gyula, társaság alelnöke ismertette, az egész földet alapul véve a napi átlagos vízfogyasztás egy emberre vetítve 170 liter, az Európai Uniós átlag 120 liter, az Unióban Olaszország a csúcstartó napi átlagos 240 literrel, a magyarok átlagosan 100 liter vizet használnak fel naponta. A téli és a nyári felhasználás közötti különbözet a települések jellegétől függ. Üdülő területeken a két időszak közti arány akár négyszeres, ötszörös is lehet, míg az egyéb településeken a nyári vízigények jellemzően 20-50%-kal haladják meg az átlagos értéket. Hőhullámok idején a napi átlagos vízfogyasztás az átlagos érték 50%-kal is emelkedhet, ezért is fontos, hogy nagy melegben tudatos vízfelhasználó a lakosság takarékoskodjon a vízzel. Ennek eszközei közé tartoznak a víztakarékos csaptelepek és a csapadékvíz összegyűjtése is. Extrém hőség van hazánkban, akár 40 Celsius fokot is meghaladó melegre kell számítani, sok helyen otthoni munkavégzést rendeltek el, és arra kérik a lakosságot, hogy aki csak teheti, maradjon a hűvös lakásban. Bekéné Zelenc Katalin diplomás szakápolót, egészségügyi szakoktatót hallják, aki arról beszél, mit tehetünk ezekben a napokban azért, hogy segítsük a szervezetünket a hőség elviselésében.
2: Könnyebben tudjuk úgy viselni még ezt a meleget, hogyha megfelelő, hát mondjuk így árnyékolásról biztosítjuk a szobát is, tehát lehúzzuk a redőnyöket, inkább a hajnali vagy az esti órákban szellőztetünk jobban, tehát ezekben tudjuk segíteni még a szervezetet, valamint, hogy könnyebb ételeket teszünk, többször eszünk esetleg kevesebbet, ezzel tudjuk még segíteni. Ha ki kell mennünk a napra, olyan feladatunk van, vagy utazás közben vagyunk, akkor mindenképpen például utazás közben pihenőket tartsunk, ott is a folyadékpótlásról gondoskodjunk, illetve a napvédőkrémek használata az nagyon fontos, és hogyha tudjuk, hogy ki kell mennünk a napra, akkor legalább egy fél órával előtte a krémezést azt végezzük el, mert addigra, mire kimegyünk, addigra felszívódik, és ki tudja fejteni a hatását, és azért ezt időnként meg kell ismételni, tehát úgy 3-4 óránként, hogyha vízbe vagyunk, strandon, vagy valamilyen vízparton, akkor ezt esetleg gyakrabban is, vagy hogyha fokozott az ízadás, akkor szintén figyelembe kell venni. A fejünket mindenképpen védjük gyerekeknek is kalapkával, de a felnőttek is bátran viseljék a szalmakalapot, illetve könnyű ruházat, esetleg olyan könnyű felső, vékony ing vagy póló, ami azért még jobban szűri a sugárzást, azokat még érdemes átgondolni, hogy a bőrünket tudjuk védeni ez ellen.
1: 4 függetlenként induló jelölt közül Gulyás Ágnest választották meg a Borsodabolyz-Zemplén vármegyei Arnót polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Gulyás Ágnes 438 voksot kapott. Második helyen Nahaj Péter végzett 349 szavazattal, őt Iványi Györgyi követi 134 voksal, míg Pereverziáné Mészáros Ágnesnek 20-an szavaztak bizalmat. Az időközi választáson Arnóton az 1875 névjegyzékben szereplő választópolgár közül 952-en jelentek meg, az érvényes szavazólapok száma 941. A településen a képviselőtestület feloszlása miatt írta ki időközi polgármester és egyéni listás választást. Gulyás Ágnest az Arnótiak 2024-ben is polgármesterré választották, akkor három függetlenként induló jelölt közül került ki győztesként. Lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési, infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották meg. A projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel. A következőkben dr. Köpeci Bócz Tamás, a projekt szakmai vezetője, rektori biztos beszél a megvalósult programelemekről.
3: 2021-ben alapult ugye az egyetem, ezt gondolom, hogy most már mindenki tudja, és rá néhány hónapra került kiírásra ez a pályázat, amire ezt megpróbáltuk összeállítani, ami egy jelentős kihívás volt, hiszen az egyetem az merőben új volt, 3-4 új disziplina került megnevezésre, elsősorban nyilván a szőlészet borászathoz kapcsolódó, másodszorban a gazdasági területhez kapcsolódó új disziplinák jelentek meg a régi neveléstudományi képzések mellett. Úgyhogy végülis akkor azt a döntést hoztuk, hogy az új disziplinák irányába mozdulunk el, maga a kiírás, az pedig a gyakorlati képzés feltételeinek javítása és megteremtése volt. És valóban így van, egy beruházás, eszközbeszerzéssel kapcsolatos fejlesztés, és egy tartalmi, módszertani fejlesztést terveztünk. Ugye magát a pályázatot azt nem lehetett csak úgy beadni, hanem ezt megelőzően egy úgynevezett intézményfejlesztési tervet kellett készíteni. Én azt gondolom, hogy nincs az országban még egy egyetem, ahol ilyen rapid módon ez elkészült, és minden jóváhagyást is megszereztünk abban az időszakban, így aztán eredményesen tudtuk formailag beadni a pályázatot. Nagyobb összegre pályáztunk, ez kétségtelen tény, végül is 1 milliárd forintos támogatást kapott a Tokaj-Hegyalja Egyetem, aminek nagyon örültünk, és hát valóban ez a legnagyobb fejlesztési forrás, ami ez alatt a 4 év alatt felhasználásra került és megvalósult. Az a jó hír, hogy nincs olyan elem, ami ne valósult volna meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben túl is teljesítettük az úgynevezett indikátorokat, tehát azokat a vállalt, számszerűsíthető követelményeket, ami minden projekt esetében megfogalmazásra kerül, és gyakorlatilag ez az egyetem képes volt mindent teljesíteni, mindent megvalósítani. Ennek a legjobb példája valóban ez az épület, amit én úgy gondolom, hogy mindenki örömmel vett, nem csak Sárospatakon, hanem a környékben, illetve az ide látogatók is elismeréssel szoktak erről szólni, tehát maga az épület is részben ebből a forrásból tudott megújulni.
1: Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, vagyis Árnyék AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül, jól lehet a kiberbiztonsággal foglalkozó eset elemzése szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftver megoldások nemzetközi szállítója az eset közleménye szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelési céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Az adatok külső szerverekre kerültek, ahonnan nem tudták visszaszerezni, és a vállalatnak arra sem volt érdemi ráhatása, hogy a kényes tartalmakat eltávolítsák. A történtek hatására a Samsung megtiltotta munkavállalóinak a ChatGPT használatát. Az Amazon is hasonló lépéseket tett, miután olyan AI válaszokat észleltek, amelyek kísértetiesen emlékeztettek az Amazon saját bizalmas adataira. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, elindult a NÉBI nyári szezonális ellenőrzése. A nyári élelmiszerlánc ellenőrzést Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke országos főállatorvos rendelte el. A szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusító helyeken. A hatóság a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. A vizsgálatok országszerte augusztus 20-áig tartanak. A részletekkel kapcsolatban Helik Ferenc, a NÉBI élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesen nyilatkozott az Európa Rádiónak.
2: Az ellenőrzést a NÉBI kollégái, illetve a területi élelmiszerlánc felügyelet ellenőrei végzik, és maga ez most már több éve hagyomány, hogy nyári és a téli időszakban, illetve húsvét előtt egy kiemelt ellenőrzés sorozat indul, aminek az a célja, hogy a fogyasztókhoz kerülő élelmiszerek biztonságosak legyenek, megfelelő minőségűek legyenek, és nem az a célja a hatóságnak, hogy büntesse a vállalkozásokat, ezért is jelentjük be előre az időtartalmát is, ami most ugye június 22-től augusztus 20-ig tart, illetve megadjuk azokat a termékcsoportokat is, amiket ellenőrizni fogunk, és ennek a fő célja, hogy mind az élelmiszervállalkozások, mind a fogyasztók felkészüljenek a nyári szezonra, és ne legyen semmi olyan probléma, ami élelmiszer eredetű megbetegedésből származhat.
3: Termékcsoportokat is említett, hogy ezeket is megadják, mit tudhatunk ezekről?
2: Így van, idén kiemelten fogjuk azokat a termékeket vizsgálni, ami a nyári időszakban közkedveltek, így fogunk ellenőrizni grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint jégkrémeket, fagylaltokat, ezeket előállító üzemekben fogják a szakemberek vizsgálni, aminek az a célja, hogy még mielőtt a fogyasztókhoz kikerülnének, azelőtt megakadályozzuk azt, hogy esetleg kifogásolt termék kerüljön a polcokba. Emellett fogunk nézni az úgynevezett bringás büféket, hisz a nyári időszakban nagyon sokan kerékpároznak, túráznak, a kiránduló helyeken is megszaporodnak a vásárlók, fogyasztók. Itt az alkoholos italok közül a rozéborokat, ami a nyár egyik kedvenc slágere, fogják ellenőrizni a kollégáim. És ugye a nyári időszakban egyre nagyobb divatja van, hogy sokan vásárolnak jégkockát, különböző jégüzemekben készített termékeket. Ezeket is a kollégáim szintén az előállító üzemekben fogják ellenőrizni az ellenőrzési időszak első harmadában. Nyári időszakban nagyon sok gyerektábor indul be különböző tematikával. Itt is mi ellenőrizni fogjuk azt, hogy az ott felszolgált éterek, legyen az a tábor saját konyhájában vagy beszállítótól érkeznek, ezek biztonságosak legyenek és ne okozzanak semmiféle megbetegedést.
3: A helyeket tekintve milyen, hogy mondjam, vendéglátóhelyeken, boltokban ellenőriznek? Ahogy hallhattuk itt például ezek a táborok, illetve különböző büfék a fő célpont ilyenkor nyáron, és az előállító üzemek, vagy ezeken túl vannak még egyéb területek?
2: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal előállító üzemekben, illetve olyan vendéglátóhelyeken, ahol alkoholos italokat szolgálnak, föltartja az ellenőrzéseit, és emellett a közétkeztetésben, tehát a gyerektáborokban. Tovább ellenőrizni fogjuk, ugye a nyári szezonban rengeteg primőr zöldség kerül forgalomba, zöldség és gyümölcs, ezeket is fogjuk ellenőrizni részben termelői piacon, részben pedig ugye az útszéli ideiglenes árusítóknál. Vizsgálni fogjuk azt, hogy aki őstermelőnek mondja magát, az valóban a saját maga által termelt árukat árulja.
3: Országos lesz ez az ellenőrzés sorozat, gondolom, vagyis minden vármegyében megjelennek?
2: Így van, az ország teljes területén fogják a Nébi, illetve a vármegyei járási hivatalok szakemberei végezni ezeket az ellenőrzéseket.
3: Mire figyelnek egyébként a szakemberek általánosságban egy-egy ellenőrzéskor? Tudom, hogy itt természetesen szét kell választani akár mondjuk egy vendéglátóhelynek vagy nyári tábornak az ellenőrzését, illetve az üzemi ellenőrzéseket, mert gondolom mindenütt más és más a prioritás.
2: Alapvetően azt mondanám, hogy nem, mert minden esetben nézik a higiéni körülményeket, a dolgozóknak a személyi higiéniáját, a magának az egységnek az általános higiéniát, tehát hogy takarított, nem repedezett a padozat, oldalfalak rendben vannak, a hűtők megfelelően működnek, a dolgozók rendelkeznek-e egészségügyi könyvvel, illetve ami nagyon fontos, még azt is ellenőrzik a szakemberek, hogy az ott lévő alapanyagok, félkész és késztermékek nyomon követhetőek, illetve nincs bennük lejárt fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű termék.
3: Mi történik egyébként olyankor, hogyha valahol valamiféle szabálytalanságot vagy hiányosságot találnak?
2: A legfontosabb az, hogy amennyiben nem biztonságos élelmiszert találnak a kollégáim az ellenőrzés során, ezeket a termékeket azonnali hatállyal kivonják a forgalomból, megtiltják ezeknek a felhasználását és elrendelik az ártalmatlanítást. Ha apróbb hiányosságokat találnak, akkor minden esetben felhívják a üzemeltetőnek a figyelmét, hogy ezeket határidőre javítsa ki, és ha sajnos olyan súlyos fokú élelmiszerbiztonsági hiányokat találnak bármely élelmiszervállalkozásnál, legyen ez előállító vagy forgalmazóhely, őstermelő, akkor pedig az egységnek a működését is fel lehet függeszteni, illetve őstermelő esetében, ha nem a saját termékét árulja, akkor egyéb szankciók is lehetnek.
3: Az egyébként hogyan dől el, hogy hová mennek ellenőrizni? Tehát, hogy konkrétan mondjuk mely céghez, mely árusítóhoz előfordul, hogy vagy a mondjuk az a cég, vagy az a vállalkozó számítson azért rá, akinél mondjuk azt megelőző ellenőrzésnél volt valami probléma? Tehát vannak ilyen idézőjeles utánkövetések is?
2: Természetesen minden esetben a területi kollégák mérlegelik azt, hogy mely egységben tartanak ellenőrzést, és valóban, hogy akinél az elmúlt időszakban probléma, jogsértés került megállapításra, az mindenképpen számíthat, hogy újabb ellenőrzéseket kap.
3: Mit tudhatunk azzal kapcsolatosan, hogy a korábbi évek ellenőrzései hogyan alakultak? Mennyire voltak jogkövetők, szabálykövetők a vendéglátóhelyek, illetve a vállalkozások?
2: Egyértelműen azt mondhatjuk most már több éves tapasztalat alapján, hogy évről évre javul az élelmiszer vállalkozásoknak a jogkövető magatartása. Nem véletlenül mondtam az elején, hogy minden esetben bejelentjük az ellenőrzés időpontját, a céltermékek csoportját is, hogy mindenki fel tudjon készülni, hisz a hatóságnak nem a bírságolás a célja, hanem az, hogy az élelmiszer vállalkozásokból biztonságos és megfelelő termékek kerüljenek a fogyasztókhoz. A tendencia is azt mutatja, hogy minden évben egyre kevesebbszer kell hatósági eljárást indítani, egyre kisebb mennyiség az, amit ki kell vonnunk a forgalomból.
3: Fesztiválok, nyári rendezvények szintén célpontok lesznek ebben a nyári időszakban?
2: Természetesen azt tudom mondani, hogy a kiemelt ellenőrzés mellett a rutinszerű ellenőrzések is folytatódnak, tehát senki ne gondolja az élelmiszer vállalkozások közül, hogyha nem szerepel az ő általa, vagy a megnevezett céltermékek, és ő nem azt állítja elő, akkor nyugodtan hátradőlhet. A kiemelt ellenőrzések mellett természetesen a szokásos éves terv szerinti ellenőrzések is zajlanak, tehát elméletek bárki számíthat arra, hogy a kollégáim megjelennek.
3: Mi egyébként a tapasztalat, együttműködőek a vizsgált alanyok, akár itt cégeket tekintünk, akár egy-egy vállalkozót?
2: Az esetek majdnem több mint 90%-ában együttműködőek, elismerik a hibát, hisz egy vállalkozásnak is az a célja, hogy az ő általa forgalmazott, előállított termékek biztonságosak legyenek. És ami nagyon fontos, ugye többször említettem, hogy nem a szankcionálás a célunk, de sajnos azokban az esetekben, ahol súlyos kirívó szabálysértéseket állapítanak meg a kollégák, ott fölkerülnek a névi jogsértés listájára ezek a vállalkozások, és úgy gondolom azt, hogy 2 évig ott szerepel a nevük ezen a listán, az sokkal nagyobb szankció, mint akár pár százezer vagy pár milliós büntetés.
3: Mit tehetnek a fogyasztók, egy kicsit őnekik is segítsünk, hogyha akár itt a nyári időszakban az érintett helyeken, amiket hallottunk, valamilyen szabálytalansággal találkoznak, vagy valamiféle kár éri őket?
2: Minden esetben azt szoktuk mondani, hogy ragaszkodjanak lehetőség szerint ahhoz, hogy a megszokott már ismert helyen vásároljanak, kerüljék az aluljárókban, gépkocsik csomagtartójából árult élelmiszereket. Amennyiben csomagolt élelmiszerről van szó, akkor minden esetben nézzék meg, hogy a csomagolás sértetlen, nézzék meg, hogy a jelölés megfelelő, a fogyaszthatósági vagy a minőség megőrzési idő nem járt le. Amennyiben bármi egyéb dolgot észlelnek, akár a termékeknél, akár az árusítás körülményeivel kapcsolatban, akkor a NÉBIH zöld szám el tudnak bejelentést tenni, és ezeket a bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk.
1: Kedves hallgatóink, Helik Ferencet a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották a nyári ellenőrzésekről.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Itt az ige ítélet szava a görög nyelvben nem a szó szerinti ítéletet jelenti, még csak büntetés sem jelent. Inkább rendelkezés vagy döntés jelentéssel bír. Jézus azért jött a világra, hogy döntésre sarkaljon bennünket. Ahol ő megjelenik, ott az embernek elkerülhetetlenül döntenie kell. Így volt ez akkor, amikor itt járt a földön, és most is így van. Szemeink általa nyílnak meg, vagy vakok maradunk. A semlegesség lehetetlen. Jézus földön létekor voltak emberek, akik nem hittek benne, és nem tértek meg. És voltak emberek, akiknek megnyílt a szemük, és meglátták benne a szabadítót. Az emberekben a változás akkor történhet meg, amikor eljutnak lélekben a kereszt tövébe, és megtapasztalják a feltámadás csodáját. Sokan látják a keresztre feszített Jézust, és mégis vakok maradnak. Mások alig tudják felemelni szemeiket, és mégis, vagy éppen ezért látják meg, hogy ki ő valójában. A nyitott sírnál sincs ez másképp. A tanítványok találkoztak a feltámadottal, látták őt. Mások szemei azonban sohasem nyíltak meg a feltámadott Úr Jézus meglátására. A nagypénteki és húsvéti prédikációk felhívnak bennünket, hogy nézzünk a megfeszített Jézusra. Ne félj őt nézni. Amikor lelki szemeidet felemeled a kereszten, érted és értem szenvedő Jézusra, halld meg inkább imádságát. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És gondolj arra is, amit Jézus mond a mai ígében. Én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Mi mindnyájan természet szerint vakok vagyunk. Úgy születtünk meg, ám hála legyen az Istennek, hogy Szent Lelke által megnyitja szemeinket, ne legyünk továbbra is vakok az evangélium, az örömüzenet számára. Sok ember számára nagy veszélyt jelent az, hogy önmagát látó embernek véli. Sokszor még mi is beleesünk ebbe a hibába. Úgy gondoljuk, mi látjuk, tudjuk, mit kell tenni, hogy kell tenni. Ez az elbizakodottság és önteltség aztán elvakítja sokszor még a keresztényeket is. Uram, ments meg bennünket ettől. A mai igemagyarázat Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik, aki Bihar Szent Jánoson szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar költségvetés drámaian rossz állapotban találták az átadás átvétel után, közölte Magyar Péter hétfőn a Facebook oldalán. A miniszterelnök közlése szerint a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilis-Szentkereszten, ahol áttekintették többek mellett a magyar gazdaság újraindításának feltételeit, a kiemelt beruházások sorsát, az átvilágítások első eredményeit, a közmédia helyzetét, az illegális migráció kérdéseit és a következő hónapok ütemtervét is. Magyar Péter szerint köszönő viszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, melyeket az Orbán kormány nyilvánosan mondott, vagy amit a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit most ők látnak, hangsúlyozta a miniszterelnök. A Magyar Református Szeretett Szolgálat idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek, közölte a szervezet hétfőn. A Magyar Református Szeretett Szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatukban. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, tanfelszereléseket várnak általános és középiskolás gyerekeknek egyaránt. Pénzadománnyal is támogatható a program az adomány.jobbadni.hu oldalon, valamint átutalással, illetve a 1358-as adományvonal hívásával. Augusztus második felében áruházi gyűjtéseket is szervez a szeretetszolgálat, többek mellett Debrecenben, Ózdon, Mátészalkán és Sátoraljaújhelyen. A pontos időpontok és kijelölt bevásárlóközpontok a szeretetszolgálat honlapján lesznek megtalálhatók. Cserépfaluban 450 éves a református egyházközség. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsodabói Zempléni településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezett történeti kiállítást rendeztek be, és egy ötállomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal, mondta a Gavruca nagyemese lelkipásztor. A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez, több mint 720 helyszínen működött párakapu, és 110 településen volt, vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton és vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor 5 intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, melyek javítását azonnal megkezdték. Közölte azt is, hogy a MÁV hálózatán 25 vasútvonalon volt érvényben sebességkorlátozás a rendkívüli hőség miatt. A kormányfő szerint a hétvégén több tízezer ember vett részt szabadtéri rendezvényeken, a Magyar Honvédség a tiszaújvárosi triatlon versenyre is ivóvizet szállított. Arra kérnek minden munkáltatót, tette hozzá Magyar Péter, hogy ahol erre lehetőség van, biztosítsák a távmunkát vagy a rövidített munkavégzést, ahol pedig ez nem lehetséges, gondoskodjanak megfelelő védőitarról, pihenőidőről és klimatizált munkakörnyezetről, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, azt is kérik, a hétfőre és kedre tervezett kültéri munkavégzést ütemezzék át későbbi időpontokra.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik? Hogy a szorongásos zavarok ma már az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki. Előfordulásuk pedig 2000 óta megduplázódott. Sőt, a 15-29 éves korosztályban továbbra is az öngyilkosság az egyik vezető halálok. Ezekről beszélgetek majd dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiáterrel, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével.
2: Fontos szempont, hogy abszolút lényeges, hogy foglalkozzon ezzel a politika, meg legyenek erre szabályok, de ennél sokkal fontosabb, hogy otthon ezzel foglalkozzunk. Van a Nemzeti Média Hatóságnak, az NMH-nak egy nagyon izgalmas felmérése, 100 szempontból érdekes. Gyerekektől rákérdeztek olyan viselkedés formákra, ami potenciálisan veszélyes lehet az online térben. Egyik dolog, amit megkérdeztek, az az volt, hogy előfordult-e velük olyan, hogy ismeretlen ember bejelölte őket, és visszajelölték valamilyen közösségi felületen. És a gyereknek a 10%-a mondta az, hogy volt vele ilyen, de ez egy hosszú interjú volt, amit felvettek családokkal, szülőkkel és gyerekekkel, és korábban megkérdezték a szülőktől, nem ennek a kérdésnek kapcsán, hanem az is sok kérdés között volt, hogy otthon vannak-e szabályok az internet használatra, meg az online tevékenységre vonatkozóan. És ahol a szülők azt mondták, hogy igen, vannak erre otthon konkrét szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 3%-a mondta az, hogy jelölt vissza ismeretlent. Azokban a családokban, ahol a szülők egy korábbi kérdésre azt mondták, hogy nincsenek erre otthon külön konkrét megfogalmazott szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 17%-a mondta azt, hogy jelölt vissza ismeretlent. Szóval, hogy ha erről beszélünk otthon, hogyha vannak erre konkrét keretek, hogy mit lehet és mit nem, meg egyáltalán van egy olyan légkör, ahol a gyerekek elmondhatják azt, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mivel találkoztak online térben, akkor ennek a rizikó viselkedésnek például a kockázata az 5-ször kisebb.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve hozzájáruljon a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter, gyermek és ifjúság pszichiáter, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg a jövőben.
2: A helyszín szimbolikus volt, ahol a megállapodást aláírták, mert ez a Bethesda Gyermekkórház kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontjának a csoportszobája volt. Mi hívta életre például a kamasz szakaszt? Miért volt ez fontos a Bethesda Gyermekkórháznak?
3: A kamasz szakasz egy kognitív viselkedés terápiás része a Bethesda kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban és a felnőttkorban is egyébként a jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, például anorexia, bulimia, nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például a súlyos depresszióban, vagy anorexiában az életet veszélyeztethetik, de megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápiás megoldások közt egy olyan, ami nagyon problémaorientált, nem foglalkozik minden nehézséggel, amivel lehetne, nem foglalkozik feltétlenül a tünetnek az eredetével, hanem inkább azt nézi meg, hogy most konkrétan nézzük meg, hogy mi a gond, és nézzük meg azt, hogy milyen megoldást tudunk kínálni. Ez nem feltétlenül a legjobb pszichoterápiás módszer az összes közül, de abban mindenképpen nagyon hasznos, hogy sok bizonyíték van arra, hogy ez tud segíteni, tud a tünetek enyhítésébe segíteni, és nagyon fontos ilyen szempontból, ami még további erőnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is elsz hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Bethesda kórházban ez nyilvánvaló lett, hogy szükség van rá, sok olyan gyerek körül hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelműen szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
2: De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Bethesda gyermekkórházban, most mondtuk a kamaszszakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a KIDS gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
3: Igen, ez nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégium tagozatnak, ami egyébként a miniszternek, meg korábban az elnöknek a tanácsolótestülete, de hát nyilván egy viszonylag zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta, de egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ